Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most az Ordinary Alex Warren-től egy cseppet sem átlagos dal, bár Alex Warren saját bevallása szerint a legátlagosabb fehér srác, akit csak el tudunk képzelni, úgy fogalmazott, hogy ha bemegyünk egy utazási irodába a délután 3-kor egy hétköznap, na ott vannak ilyen fiúk, mint ő. Hát ehhez képest a dala jött a semmiből, Grammy jelöléseket hozott a fiatal, még csak 25 éves sztárnak. Hát ha valami nem átlagos, akkor az ez a teljesítmény. Jön Alex Warren.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Fontos dolog kiderült a kanadai, egyébként magyar származású sztár DJ producerről. A kedvenc étele a túrógombóc. Ezzel kellett kínálni. Blondish, never walk alone. Ezt hozom.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLOR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogy ha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon, a feleségéről szól a Fever.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal. Pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet, szinte mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back to You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez... Hát ezt most nagyon szeretjük tőle. Live It All, Lost Frequencies-től.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a folytatásban is, például Kábrát barátunk és az a dal, a Be Mine, ami meghódította már a top 50-es listánkat. Na de hogy mi lesz a helyzet a top 500-as listánkkal? Erre sem kell már sokat várni, és kiderül, jön a slágerlista. Amióta ismerjük Kábrát dalait, mindig felbukkannak a top 500-ban, úgyhogy borítékolható lesz, hogy ezzel is találkozunk majd. Be Mine, hozom hamarosan. Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja, megnyitja kapuit a kortárs biennálé, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. A program lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy különféle mozgásformákat, sportokat ismerjen meg és próbáljon ki. A szervezők célja az, hogy minél többen csatlakozzanak a programokhoz, és minél többeknek váljon mindennapi életük részévé a mozgás. Aerobik, zumba, senior torna, dinamikus gerinc tréning, pilates, jóga, gymstick és nordic walking is szerepel a programok között mások mellett, de közös futáshoz is lehet csatlakozni. A részletes mozgásrend az aktív Kecskemét oldalán érhető el. Folytatódik emellett az aktív ősz is, októberben alakformáló tornára vagy aerobikra is várják a mozogni vágyókat. Megnyitja kapuit a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. Az Országos Képző és Iparművészeti Kiállítás központi témája ezúttal a halál temető síremlék volt. A megnyitót szombat délután tartják a Cifra palotában. Az eseményen adják át a díjakat és olvasható az intézmény közösségi oldalán. A pályázatra idén több mint 200 alkotás érkezett. Ezek közül szakmai zsűri választotta ki azokat az alkotásokat, amelyeket bemutatnak a tárlaton. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrése a cél. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e a vállalkozások az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat. Tavaly az üzletek közel egy negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztók számára. És ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
2: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Élénk marad a légmozgás, itt Kecskemét térségében 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Dime. Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Shakira és a Die Die. Hát nagyon meglepődnék, hogyha ez a dal nem szerepelne a rádió egy top 500-as listán idén, nem akarok persze senkit befolyásolni a döntésében, és hát arra buzdítom a rádió egyeseket, hogy merjenek nagyot gondolni, nagyot álmodni, az elmúlt 20 év nagy merítéséből áll majd össze ez a slágerlista, persze jöhetnek aktuális kedvencek is, és ez már mondhatjuk, hogy hagyomány, Balázsék indítják majd el egy szép októberi péntek délelőtt a slágerlistát, ami 500 dalon keresztül szól, vagyis egy teljes hétvégén át. Shakira érkezik, és a Die Die, aztán Balázsék is nem sokára, 3:45 egy

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: you. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabály

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
2: Őszintén.
3: Én mondta, az, kezdhettem.
1: Igen.
3: Én ázsiai tészta.
1: Pornó.
3: Tészta. Az nem
1: bírnál. Ázsiai tészta.
3: Levesfüggő. Voltam, lejöttem az anyagról.
4: Ott van a kis
3: de olyan szinten.
1: Ezek a 200 fontos ilyen smack levesek?
3: Nem a smack, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tésztát, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
1: Annyira ráfügtél.
3: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
1: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfügsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla.
3: Nem,
1: de hát itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát. Ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
3: Ez több mint 2 évig
1: több mint
3: voltam.
1: Két év.
3: Több mint 2 évig
1: csak mi volt?
3: Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla,
1: megtelt
3: de
1: él.
3: nem tudtam. Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
2: Nekem először, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
4: parizerrel
2: és mustárra.
4: És mustárra.
2: És figyelj, én nem...
4: Ugyanaz ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
2: De hogy volt benne valami.
1: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár,
2: és vizes zsemle.
1: Becsukni és kész, tényleg?
2: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belé kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
3: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy beszélek.
1: Micsoda. Vajon a zsömle párizsival
3: a legnagyobb.
1: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéra például? Tehát, hogy fahé függő lesz-e? Tehát valamiért, itt írják többen,
4: hát
1: nagyon sok, hogy a fahé.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
1: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
4: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a hízében.
1: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen.
1: Kólafüggőség, fültisztító? Tényleg az egy függőség, akkor azt adom.
2: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
1: Igen, vissza volt nyomva, torkodik.
2: Igen,
1: de az egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
2: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Te is úgy csinálod.
1: Annak van egy rituáléja, aki rendesen csipiciál,
4: megsodrod, és úgy.
2: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fülembe.
4: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
2: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
1: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kólafüggőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: Az zacskó naponta.
1: Az milyen.
2: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
1: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőled. Ázsia
2: polling.
4: Hát igen. Valamit még ott agyba összekötsz.
1: Valamit még összekötsz, valószínűleg valamilyen vegyület felszabadul.
4: Igen, tehát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
1: Igen.
2: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
1: Férjem? Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
2: szerintem
1: a só?
2: Szerintem vagy a magnézium, hogy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyel oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
1: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik?
4: Kesudió.
1: Kesudió,
4: az
1: sós
4: is jó, de a pisztácia is ugyanez. Isten. Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy
2: érte.
4: Így van. Ezért ússza csak
2: dobozos.
4: Meg a pisztácia.
2: Konzerves
1: hogy,
2: a...
1: Hogy egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
2: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például a paprika, amit mondott Anna.
1: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
1: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
1: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszószal óvatosan.
2: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
1: hát az... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
2: a japánok, akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy más, másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, a, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
2: Ú, húsleves függő. Ezzel tudok, mert én nekem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
1: Mm. Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
4: Ne!
2: Milyen kockát?
4: Nem
2: a
4: húsleves kockát.
2: De hogy kerül a húslevesbe a leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megittad, megvolták.
4: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
1: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Hölgyeim, ha kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
3: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
1: Szerettem a vegetát. Nagyon szerettem. Itt van egy kocka, leves kocka.
2: Én a vegetát.
1: Leves kocka?
2: Leves kockát szerettem.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
2: Úgy nézett, mint a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szavart, ha megláttad, mert ugyanabból csomagolva.
1: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is ittem magammal.
2: Jó, figyelj, Péter, kollégium, szomorú gyerekkora.
3: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát.
2: Ülhajós kaja.
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
2: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
3: Édesre sósat, sósra édeset.
2: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
4: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
2: Próbáljuk ki?
1: Igen. Igen. Finom, igen.
3: Finom, finom.
1: Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
3: Nagyon jó, finom.
1: Pilóta kexfüggést, nagyon adom. Nagyon értem
3: egy
1: a pilóta
3: kexfüggést.
1: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekerve, hogy mondtam, halva a pilóta kexé. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
2: Magyarós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
4: És utána pedig
2: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak magyarú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek. Bűnös élvezetek. Mondjuk a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
4: Az tök jó.
1: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
2: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát hogy rakott karfiolra, mert minden
1: izére.
2: Mágirakás. Igen. Kakaós palacsinta.
5: Pisztáciakrém.
1: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, hát már flancolós, persze.
4: Hol látnád a
2: budai villájába?
4: Rémet régen.
1: Ropi függés.
4: Sűrített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem a hiánygazdaság. Az is gyerekkorunk. Igen. Volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
4: Igen. Nem volt benne semmi. Nyomtál be a szádba, és
1: belenyomtad anyát.
3: Megint van egy kis leves kocka.
1: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
2: Ez a leves kockán, ezt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod, külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk belőle?
2: Na igen, és ugye annak van ez a...
1: Tésztát könnyű főzni.
2: Igen, az, annak az a, ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud lenni a húsleves nélkül, csak van, azt a jövő.
1: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valamiért nagyon
2: Úristen.
1: Rajta voltam.
2: Hát, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
1: Pezsgő tabletta nyalogatás?
4: Nem
1: éltem soha, pedig
2: szenvedélyem
1: volt.
2: Szenvedélyem volt. Plusz darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
4: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor. Ugyanaz volt.
2: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó na, volt.
3: A limópor nagyon
4: nekünk
3: jó volt.
4: Nekünk még nem volt pezsgő tablett.
1: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Milyen kemény függőségek vannak.
2: Legjobb barátnőm ecetfüggő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-os azt szokta enni, mert az még oké.
3: Igen.
2: És egyszer nem vette észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája.
3: Az durva.
1: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, mert annak borzasztó szaríze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
4: Próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
1: Rágógumi ízű volt, igen.
2: Én zabáltam, azt nagyon szerettem.
1: Sima vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is milyen érdekes. Jól. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jókattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem. Tehát amikor gyúrtésztából ettem meg.
3: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
1: Igen, az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
2: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
1: Hogyne.
2: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jól rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, ha kettőt tudod roppantani az illesztésnél, akkor belelátod, tudod, a belét, ami ugye a krém.
3: Olyan durván igen. Finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog. Igen, igen, az mi az generációnknak igen. Ugye
2: a melódia. A melódia. Úgy, de így csak is, vagy te csak
3: is? Én csak is melódia.
2: Kinder Pingi? Az megvan?
1: Tudom melyik, de arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
2: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem másságet. Én csak emlékszem rá régen, hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
1: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verziója, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
3: Vitakolán megvan.
1: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt.
3: Étvágygerjesztő,
1: vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
2: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
4: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
2: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor teljesen, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva.
3: Van egy
2: fura illata.
1: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
2: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. A rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, rágózott.
1: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
4: Hát az hogy függő, hogy egész állandóan nap. Megy.
2: Nem, hiszem, az egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb., hogy így szükséged van arra,
1: hogy ringasd
2: magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
1: meg kell rágni mindent.
2: Igen.
1: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
4: Mindenki.
1: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Tehát most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyjam, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy.
3: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki micsoda? Bácsi, hiába mi? Mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van. Szereti.
1: Ezt egyébként sok hallottam, hogy ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
3: Vajas kenyém.
2: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
2: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorítod. Fúj, de undorítod.
2: Imádom. Azt is imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
3: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
3: Melyik tusakot nyissuk? A bárány, vagy a varrósos?
1: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak,
3: hiába
1: nem?
3: Hiába mondtad, de papa, hát látj, de nem érdekel.
1: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban.
4: Na jó, de hát a papa biztos prémium volt.
3: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáért. Neked itt az, hogy olyan azért, finom.
1: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
4: Hát és ez büdös, gyerekek. A kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
1: Ne, már kutyakaja.
3: Az az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
1: Undorító. Hát akkor nézd, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
3: Az, persze.
1: Tehát régen kutyák volt, neki is kirakott, hát undorító.
0: volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Fókuszban a kecskeméti kirakatok. 20. alkalommal rendezik meg a hírös maratont. Jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdetett kecskeméti vállalkozások számára. A kirakat séta az október 8 és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódik. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A felhívásra jelentkezett kecskeméti vállalkozásoknak október 7-ig kell elkészíteni a kirakatokat. A zsűrizés október 15-én lesz, az eredményhirdetést és a szakmai záróbeszélgetést október 21-ére tervezik, írta meg a híres.hu. A közönség is szavazhat majd a kedvencére, a kategóriák legjobbjait és a közönségdíjasokat is jutalmazzák majd. Lehet készíteni a futócipőket. Vasárnap rendezik a jubileumi 20. híres maratont Kecskeméten. Többféle táv közül választatnak a futás szerelmesei. A 300 méteres gyerektávtól kezdve akár 7 és 14 kilométeren is lehet indulni, de lefutható a félmaraton egyéniben vagy váltóban, a rutinos futók pedig a maratoni távot is teljesíthetik. A szervezők kísérő programokkal is készülnek, mások mellett Katus Attilával is lehet majd tornázni. A helyszín a Benkó Zoltán Park lesz, részletek az Aktív Kecskemét oldalán olvashatók. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, az Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálások. Karácsonyi időszak elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatás, azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevétel kiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgásét Kecskemét térségében, 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: Team egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék,
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel. Hello Feri, jó reggelt!
4: Hello Juli!
5: Jó reggelt!
3: Ma Juli nap van, Hester nincs, úgyhogy így fordulunk rá csütörtökre, gyerekek, és már megint lassan elment egy hét. Így van.
4: Neked biztos lassabban megy, hogy otthon üldögélsz, amíg mi itt vagyunk, Julcsa.
5: Nem üldögéltem én otthon.
4: Jó, tudom.
3: Na, mit csináltál?
5: Hát otthon üldögéltem.
4: Ja, de nem az üldögélt, jó, csak otthon jó volt.
5: De hát hétfőn bejöttem.
3: Hétfőn bejött, igen, bejössz.
4: Igen, de mi elmentünk.
3: Igen.
5: Elszívok Ferivel mindig egy szár cigit, mindig megállapítom, hogy feleslegesen jöttem be, de együtt dohányzunk egy jót, aztán utána otthonról elintézem a dolgokat.
4: De hát nem felesleges.
5: Azért,
4: na.
3: Dohányzol, idejössz, kicsit megnézed, hogy mi van.
4: Beleszagolsz a levegőbe, ma se történt semmi, a fiúk már elmentek edzeni, akkor
3: igen,
4: én is indulok.
5: Állok.
3: Általában ugyan, általában elmegyünk, mert mindenki edz, mindenki rohan edzeni.
4: Meg most mit, tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy akkor itt óriási műhely munka folyik 10 után.
5: Óriási műhely.
4: De az napközben folyik üzenetváltásokba, Juli. Hát agy azt kap este, hogy 8-kor még kell valakit keresnie, de ez így működik jól.
5: Megesik. Általában arra szoktam bejönni, hogy bali fekszik a babzsák.
3: Én ott pihenek, alszom egy kicsit, igen. Ha 11-re megyek edzeni, akkor alszom egy fél órát adás után, igen.
5: Minden alkalommal, amikor lehet, lefotózlak, úgyhogy már van egy teljes kollekcióm.
3: Na, tényleg? Jó, meg azt szóljál, hogy ne nyitott szájjal aludjak.
5: Csinálok majd egy ilyen örök naptárt jövőre.
3: Nagyon jó, jó, szóljál. Szóval amikor el is alszom egyébként.
5: Simán.
3: Nagyon jókat tudom.
4: Jót lehet ott hátul.
3: 10-kor elalszom, 10:30-ig alszom, egy fél órát mikroalvásnak hívom, és utána a 11-től megízebb belenyomok a súlyba.
5: Veled szemben én is néha bekuckolom.
3: Aztán ketten szoktunk ott aludni egyébként.
5: Elcsendesedünk, és akkor néha van, hogy annyira jó lesz az atmoszféra bent, hogy bejön Laci is, és akkor ő a nagy kéken fekszik.
3: Igen.
5: El, és három ember így dől.
3: Mi vagyunk általában hárman az alvók, akik ott alszanak egy...
4: Négy ilyen könnyű nyári pokrócot vegyünk még oda.
5: Valamit, meg van ilyen párásítót, vagy valamit. Yeah. Igen.
3: Pulykázz meg egyszer, azt mondják, pulykázz meg, és akkor úgy csinálj fotót.
5: Annyira bírom, hogy és akkor néha így a Feri így bekocog, így a szemem sarkából így látom, vagy így érzem, hogy bejön, tudod, így szétnéz.
3: Alszanak, igen. Alszanak, és megyünk is.
4: És az a jó, amikor így lendülettel megyek be, akarok valamit mondani, aztán látom, hogy alszatok, jó, akkor aludjatok tovább.
3: Szülő egy elcsendesedt, és akkor kivész, igen.
4: Csendes pihenő.
3: Csendes pihenőzünk.
4: Júcsikám, drágám, ez mennyi idő megcsinálni ezt a kis hajat neked? Mert ugye, aki ismeri a Julit, tudja, hogy egy ilyen szép nagy göndör szőke haja van, de most oldalt elindul egy fonat.
5: Körbe.
4: És körbe megy.
5: Nem olyan, nem tart olyan sok ideig.
4: Csak azért, hogy 3-kor keltél, vagy 2-kor, hogy kész legyen.
3: Befontad, vagy miért?
4: Igen, ez van egy ilyen oldal.
3: Oh my god, kicsit ilyen Leia hercegnőse, lefontad a hajadat.
4: Én mindig irigyeltem.
5: Októberfestes.
4: Igen, mindig irigyeltem azokat a csajokat, akik így képesek arra, hogy jössz reggel 6-ra, 3-4-6-ra dolgozni, és azt mondod, hogy nem 5-kor kelek, hanem 4-kor, mert...
5: Nem, azért ebben ennyi nincsen.
4: Nincs benne?
5: Nem, ezt a göndörhajat egyébként meg, tehát ha az ember szépen megcsinálna, akkor igen, ez eltartana egy ideig. A lányom haját például soha az életben nem tudtam rendesen befonni, de utóbbi időben észrevettem, hogy ez egy tök egyszerű, tehát így szépen fel lehet csavarni. Majd befonom egyszer a tiédet is, ha nem vágod le.
4: Igen, ha nem fogom ilyen remélni. Én nyírattam egy tavaszit, én ebben hiszek mindig.
5: Csinike.
3: Igen.
4: Egy rövidet.
5: Motorra jöttetek? Figyeltek, a motorban van ilyen, hogy most ezt tudom.
3: Na, most ez valami nagyon buta kérdés lesz, de figyelünk.
4: Kapaszkodok,
3: erre még nem ittam meg a reggeli kávémat. Na, tedd oda, Juli, tessék.
5: Olyan van, hogy ülésfűtés?
3: Van.
5: Jó, oké.
3: Egyébként annyira nem, azt hittem, ami rosszabbat kérdezem.
4: Kormányfűtés is van, tehát a kis mancsunkat is tudja melegíteni, a prostatánkat.
3: Igen, ülés és kormányfűtés is bizonyos modellekhez jár,
5: akkor
3: vagy kéred.
5: Akkor ez bármeddig lehet.
3: Na, hát azért csipős, de én már nem jöttem motorral. Nem jöttem motorral, gondolkoztam rajta, de aztán valahogy nem úgy indultam el, úgyhogy nem.
4: Meg
3: nem
4: a vacerája baj már, mert egyébként napközben meg tök jó, tudod, a 20-25 fok az a tök ideális motorozáshoz, de ilyenkor a 8 meg a 10 az meg nagyon kemény, tehát föl kell húznod még egy réteg ruhát, itt bejössz, levetkőzöl, akkor azt nem tudod, hogy hova teszed.
5: Én azt megvárom.
4: Igen, azt végignézed.
5: Igen. Végre valami történik.
3: Igen,
4: de... ebből a szempontból macera.
3: Ja, de napközben lehet átülök egyébként. Napközben lehet átülök.
5: És november végén lesz egy pont, amikor jön a téliesítés? Lerakjátok egy garázsba?
3: Hát a téliesítés, ez lerakod. Tehát, hogy a nagy téliesítés azért nincs a motoron.
4: Én nem raktam el tavaly. Képzeld, ennek nekünk, amikor ilyen jó idő van, télen, tehát 6 fok mondjuk, akkor mi szoktunk menni egy kört a Velencei tó körül. Nyilván lassan mész, meg nem döntöd, meg nincs tapadás, de olyan jó, ha ilyen jó januári időjárás van, hogy napsütés, mit én 6-8 fok napközben, akkor van egy Balázsom nekem ott lent is, itt én mindenhol tartok egy Balázst az életemben, valószínűleg Balázs függő vagyok, itt is van egy, meg van Velencén egy saját Balázsom, szólok neki, beöltözünk, és akkor csak ilyen tök lassan gurulunk egyet, és olyan jó tud esni.
3: Igen.
5: Kislánykoromban volt a családunknak egy bogárhátú Volkswagen-e, és akkor azt novemberben levittük Dunalmásra, és márciusig nem hoztuk föl. Átteleltettük. Így jött túl. Miért? 20 éve.
4: Nem volt benne fűtés?
5: Nem. A nagyszüleimnek meggyőződése volt, hogy így kell kinyílni a kocsit, hogy télen nem hajtod az autót.
3: Ó, de aranyosak.
5: Nem eszi alulról a só és egyebek, és akkor ezt levitték, leparkolták, hazajöttek.
3: Klasszik idős generációs, spórolós, vigyázós.
5: Vigyázni kell rá, hogy ne.
3: Igen. Ne legyen baj, ne használjuk.
5: Aztán ripityára törték a ház előtt.
3: Ahogy ez lenni szokott általában. Ahogy ez lenni szokott, igen.
4: Nagy vigyázások után megjött a vége.
3: Igen. Na gyerekek, jól van. Írja valaki, csak mondom, mióta az óra és a fél elejé tingli-tangli zenéket ki, császtátok 2 óra 4-5 percből, 2 óra 21 perc lett a nettó idő, gyerekek. Hoppácska,
4: ez csak nektek, srácok, a másik oldalom.
3: Ez így van, ez csak nektek szól, hogy nincsen félután zene.
4: Nem magunk miatt csináljuk.
3: Nem, ezt miattatok. Miattatok csináljuk, hogy ne kelljen ennyi borzadvány meghallgatni. És hát amiatt, hogy többet tudjunk beszélni, mert ez volt az igény. Kiderült, hogy van ránk igény, hogy inkább beszéljünk, úgyhogy...
5: Ki gondolta volna
3: egyébként? Mi azt hittük, hogy egy ilyen reggelis ős zene belefér, de nem fér bele. Zsigmond Angis az esze véget van ott Kolumbiában, azt a mindenségit neki nem nézem én a celebet, hanem TikTokon meg mindenhol a gyerek dobál át nekem így mindenféle Zsigmond Angis videókat. Hát azért gyerekek, van baj.
5: Mi beszalad bele?
3: Van baj. Mindenben. Hát úgy általában van baj. Mindenben, vele is van baj. Hát
5: nem tudta, hogy melyik kontinensen van?
3: Teljesen seggek. Tessék? Tehát ez valami egészen elképesztő mélyrepülés.
5: Volt műveltségi vetélkedő, vagy mivel?
3: Hát a műveltséginek nem mondjuk, inkább egyszerűen ilyen logikai kérdések, de hogy mi a nehezebb egy kiló vas, vagy egy kilótól.
5: Olyaj.
3: Tehát ilyen felfoghatatlanul durván.
5: Melyik kontinensen
4: van? Állj, az egy kiló tollat választotta?
3: Csak azért mondta az egy kiló tollat, mert szerintem a vas az beugratos.
4: Én is erre mentem volna.
3: Figyelj.
4: Egy kiló vas, egy kilótól.
3: Pusztító a dolog. Szeretem a dzsungelt, meg szeretem Kolumbiát, de azt hiszem, jól döntöttem.
4: Mondjuk ezeket te élvezed, ezeket a szituációkat.
3: Hát, van egy pont, ahol már csak szemlesütve állok. És lehet, hogy itt már csak szemlesütve álltam volna.
4: Itt kérnél egy retúri egyet, gyorsan haza.
3: Úristen, nagyon komoly.
5: Semmi nosztalgikus érzés nem kerített hatalmába.
3: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. A környezet nagyon szép, azt nagyon szerettem. Petivel, Bencével kapcsolatban vagyok, írok nekik, írunk egymásra,
4: dumálunk. Támogató SMS-ekkel.
3: Sokat írunk, meg így dumálunk. Ja. Ugyanott vannak, ugyanott, Kolumbiában, ugyanabban a szállodában laknak, ugyanott van a dzsungel, ugyanott van a tábor, tehát abszolút ugyanaz a rész, igen.
5: Hát belekarcoltad a nevedet az ágyba.
3: Kedves élmények fűznek oda egyébként. Nagyon szerettem ezt a formátumot, de azt hiszem, hogy azért ez már nagyon nem az.
5: Jó, is volt.
3: És nem feltétlen a szereplők miatt, hanem úgy minden miatt. Szerintem egy kicsit ez most már úgy megváltozott igazából. Na, de mindegy is. Azért én nagyon drukkolok nekik, meg hát mondom, Bencével, Petivel folyamatosan írunk, meg dumálunk. Gyorsan egy-két SMS így korán reggel azt mondja, hogy mit is írnak a hallgatók. Csodaszép reggelt kívánok nektek, lehetne egy kulcsos játékpontban 9-kor. Hát, ezt nem nagyon tudjuk megígérni. Gyereknek mutattad már, Freddy, hogy horgászik az úriemberekben, nem kéne a beltetéssel szakodni, kérdezi valaki. Nem tartok még itt az úriemberek. Elkezdtem. Elkezdted?
4: Rábeszéltük.
5: Hát én már túl vagyok.
3: Ja, túl vagy rajta.
5: Várjál most az első, még persze. Az első évad?
3: Első évad, második, harmadik. Első évad, második, harmadik. Úgy érzed?
5: Egy jó kávé rád fér.
3: Köszönöm, drága, hogy Laci hozott egy kávét a kezembe.
5: Jelzés értékűen átadta.
3: Köszi, Laci. Szóval nézem az úri embereket, igen, de tegnap nem tudtam, mert dolgom volt, úgyhogy egy második, harmadik évadnál egy lassú desszertként fogyasztom.
5: Figyelj, ez a Guy Ritchie szerintem zseniális. Tehát ő ebben a műfajban, ez a gangster világ.
3: Szeretem.
5: Nagyon jó forgatókönyvíró, nagyon jó rendező, úgyhogy valahogy ez a Hapsi, ez nagyon működik.
3: Igen. Jók a zenék, jók a szereplők.
5: És az első évad is baromi jó volt, a második évadnak az első három része az egy picit olyan lassabb, és aztán egyszer csak így elindul, és így úgy össze, na,
3: és beindul. Én nagyon várom, tol akarnak érni benneteket, úgyhogy szeretem, ja, mint egy jó desszert, csak sokszor elalszom. De tegnap is.
4: Ne éjfélkor kezd el nézni.
3: Megpróbálkoztam egy filmmel, de elaludtam.
5: Darálni hétvégém.
3: Hát most nekem sűrű lesz a hétvége, de
4: nem váltó műtét, meg
3: nem egy váltó
4: csomó
3: műtétem
4: minden
3: van,
4: most
3: igen,
4: van
3: igen,
4: a hétvégére időzítve, úgyhogy nem ér rá.
3: Magyarország, Ukrajna, holnap ott álljam a Puskásba, gyerekek, úgyhogy.
4: Most is kaptál jegyet? Na álljunk meg, hát azért
3: nem ilyen, hogy most is kapok, akkor kapok, amikor kérek.
4: Amikor akarok. Csak mert mondom, változott a világ. Hát azért, érted, más szelek fújnak, hogy neked erről is fúj, arról is.
5: Saját páholyam van.
3: Mindenhol van ismerős, gyerekek. Ezt jól kell csinálni.
5: Oda mész, és ki van írva, hogy Sebestyén Balázs páholy.
3: Mindegy, hogy milyen hatalom, hol van éppen, ha jól csinálod, és ügyes vagy, mindig van jegyed a páholyba. Hát ez ilyen. Ez ilyen, úgyhogy új, igen, megyek meccsre. Úgyhogy nem megnézem.
5: Gyerekekkel.
3: Szerintem jönnek a lurkók is, hát ők ezt nagyon élik. Kis kaja a VIP-ben, kis szoboszlai hátba veregetés, kis páholyos. Szigorú háttal a pályának, úgyhogy az lesz. De haladunk majd az úri emberekkel, úgyhogy fogjuk.
5: És akkor érkeznek így hozzád az emberek ilyen audienciára, így beszélgetni?
3: Senki. Nem, én olyan helyre megyek, ahol tökre béké hagynak, tökre álltok vegyülni, kajálok, proszekózom, taxival megyek, iszom, dumálok, akivel akarok. Nincs, nem ilyen, oda megyek, és akkor ott tartok üzleti megbeszéléseket. Semmilyen, nem. Sőt, tudom olyan aurám lenni, hogy ne akarjál oda jönni.
4: Igen.
3: Tehát úgy csinálom ezt, hogy ha befogadó vagyok, akkor nagyon nyitottan, kedvesen, ha nem, akkor tudok csak úgy nézni, hogy nem akarsz odajönni.
5: Vannak emberek, akiket már vezetőszáron visznek, és hogy megnézhessék az utolsó
3: meccset. Elég sokan jönnek vezetőszáron állítólag. Igen. De még a meccsek kiengedik őket.
5: Még egy utolsót.
3: Úgyhogy jöhetnek, ja.

0: pénzből, amit az FBI fizetett, úgyhogy
1: igen.
0: Nincs.
1: Mi van a kis növényünkkel? Mondott-e valamit, elérte, de van-e valami kontaktunk vele?
2: SMS-ben tudtam vele értekezni, mert ugye kint volt, vagy kint van még Los Angelesben, de ma egyébként éppen utazik.
1: És akkor holnap lehet,
2: hogy... Elvileg holnap lehet, hogy meg... lehet, hogy
1: wow. Megszeretgetjük kicsit, igen, édesem. Kikapott. Illetve pontosabban hülye vagyok, nyert, ne, csak nyert, nem csak kapott UFC.
0: És nem kaptam.
1: Ez a Dana White, ahogy Eszter mondta, ez Dana Black lett, és nem adott neki szerződést, hogy rohadjon meg ez a kopasz.
2: Nincs
1: nem?
2: Hozzá egy telefonszámú?
1: Dana White-hoz nincs. Na, az már menő lenne.
0: Ha tudnánk fel, de adott még egy esélyt, azt azért jegyezzük meg. Nem kell védeni Dana White-ot, de azért még egy esélyt adott, azt mondta, hogy megnézi még egyszer.
1: Igen, igen, igen.
0: Orbit, és akkor kiderül.
2: Ugye azt mondják, hogy 4 kapcsolaton keresztül mindenki el tud jutni, ugye annak a Barack Obamával számolták, hogy 4 kontakton keresztül el tudná jutni a Facebookon Barack Obamáig, mert ismerős ismerősének az ismerősnek tudja, hogy találunk valakit, aki Dana White-tal össze van kötve.
1: Simán meg, simán el tudnánk jutni. Simán Amerikában találunk valakit.
2: Egyetlen, hogy került oda az ember?
1: Ki az a bohócot?
2: Osztja itt ezeket.
1: Igen. Balázs, azt mondtad, szeptember száraz. Azt mondtam, és tartom, gyerekek, akivel nem tartja a szeptembert, az szólok, ha csalok. Holnap ez még nem biztos, hogy csalónam. De ha csalok, akkor szólok.
0: Még nem biztos. Nem. Aki micsoda elhatározás.
1: Aki tartja velem a száraz szeptembert, az tartsa. Tehát nincs. Egyelőre nem volt csalás, és nincsen.
2: Hát de várj, hát az viszonylag hamar lepörgött. Hát volt egy csapatépítőnk.
1: Az ott volt a kimenő a csapatépítő. Szóltam, hogy most megszegem, de megyünk tovább. És egy 3 nap múlva vége, úgyhogy tulajdonképpen egész jól lehoztuk. Na gyerekek, jól van.
2: Októberben
1: odarakjuk, így van. Fél hét van, nekiállunk akkor itt mindenféle kötelező dolognak, aztán jövünk vissza. Már is jelentkezzetek játékra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Asztal, ez mi volt?
2: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
1: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
7: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugye bár? Részletek a márka keresztül.

0: kedésünkben.
1: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
2: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
8: Volkswagen.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pakk, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Több milliós cigarettafogás Bácskiskunban, tárlatvezetés lesz a Naív Művészek gyűjteményében, országszerte tartanak szűréseket. Demeter Dia vagyok. Vendéglátóhelyek ellenőrzésével kezdődött és hatalmas cigarettafogással ért véget a NAV ellenőrzése Bács-Kiskun megyében. A pénzügyőrök egy hátrahagyott szerb furgonra figyeltek fel egy vendéglátóhely előtt. A jármű nagyméretű kartondobozokat rejtett. A pénzügyőrök szolgálati kutyával is megvizsgálták az autót, az EB egyértelmű jelzést adott, tájékoztatott az adóhivatal. A gépjármű tulajdonosát nem sikerült felkutatni, ezért az autót hatósági tanúk jelenlétében zárszakértő segítségével nyitották fel. A raktérből összesen 6500 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta és 3500 euró készpénz került elő. A pénzügyőrök a több mint 16 millió forint értékű dohányterméket és a készpénzt lefoglalták, az ügyben eljárás indult. Ingyenes tárlatvezetést tartanak október 3-án a Magyar Naív Művészek gyűjteményében Kecskeméten. Osztényi Éva Gizella művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum főmúzeológusa segítségével járhatják be az érdeklődők az intézményt. A Magyarországon egyedülálló múzeum 1976. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A mostani tárlatvezetés során a látogatók megismerhetik a gyűjtemény történetét, valamint a művészeti ág legjelesebb képviselőit, az úgynevezett őstehetségektől egészen a napjainkig alkotó művészekig. Olvasható a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi oldalán. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig az ország több kórházában tartanak ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej- és nyaki daganatokra és a korai felismerés fontosságára, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
16: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyul
0: sebb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma 5 vagy annál több volt.
15: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgásét Kecskemét térségében, 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók. 3:47 lesz pontosan 5 perc múlva, és nincs zene, gyerekek. Nincs zene.
1: Aki írja, hogy van zene, a hírek előtti.
0: Azt nem értik. Azt nem megy át.
1: Tudjuk, nehéz. Akkor még egyszer utoljára tényleg magyarázzuk el, hogy hálózatban vagyunk kapcsolva. Ha győri tulajdonos elad plusz reklámot, ami Budapesten nem szerepel, addig adás időben, hogy összeérjen minden, addig nálunk van zene, de azt nem mi tesszük be, igen, nem a miénk, jó?
0: Nagyon elérekszívés meg lehet. Ahol nincsen reklámot, zene megy, ahol van reklámot, reklámot hallasz. Ennyi.
2: Illetve, mindig ha a zenét akarsz hallgatni, kapcsolj be a Spotify.
0: Igen, mindig a hírek utáni zenéért vagyunk mi felelősek, az viszont nincsen.
1: Már nincsen szeptember.
0: De ha elmegyünk, vagy kiszállunk egy megszólásból, és utána jön egy muzsika, ott reklámblokk lenne, és lehet, hogy Győrben reklámot hallanak, ahogy Feri mondja, de nálunk meg muzsika. Szóval éppen pont fordítva.
1: Ahol eladják.
0: Igen. Na mindig, ennyi. Hát ez nem megy át, mindig le vagyunk szúrva, hall valaki valahol egy zenét, és nem érti meg, hogy nem.
2: Figyelj, december végig megtanulják.
0: Igen.
2: És addig tart ez a vállalás.
0: De mi csak azért mondjuk, hogy ne érezzétek magatokat átvágva, ha mi vállalunk valamit, akkor azt tartjuk. Lehet, hogy egy hétig, vagy egy napig, de próbáljuk. Úgyhogy igen, arra gondoljatok. Hírek után figyeljétek, hogy van-e muzsika. Ha ott hallotok muzsikát, na akkor tessék reklamálni, mert azok már viszont.
1: Akkor reggelizünk.
0: Azok már mi vagyunk, így van. Morgan Freeman, fantás Duci, jó reggelt, hello neked, Ducika, te is itt vagy, akkor köszönjük szépen. Ha nem szólok a forró égitesthez, akkor én leszek a naphallgatója? Aha. Húha, nem annyira, nem annyira értem. 640 Miskolc Szentpéteri kapu a szokásos járhatatlan, fuck magyar közút, kapták ők ezt így csak így kirohanva. Hát igen, van, akinek nem indul jól a reggel. Ukránok terepmintás mezben lesznek, vagy csak puskát hoznak, kérdezi valaki a meccsen. Bántsátok őket, hát most jó a viszony, hát most nem kell őket itten bántani. Disznóvágásra tudok nektek disznót adni, nagyon drága vagy, de köszönjük szépen. Márkez szerintem megoldódik. A csínosék azt intézik, már hozzák, Feri is intézik, hogy már.
1: Már babusgatják, növesztik, hogy igen, szép legyen nekünk.
0: Igen, ők ezt szeretik. Úgyhogy lassan itt vagyunk, igen, hogy téma lesz a disznóvágás, gyerekek.
1: Hát,
0: egészen elképesztő.
1: Már karácsony, mit szóltok, hogy 24-e szünet?
0: Hát ez minket ugye nem érint, de nagyon örülök neki, mert hogy szerintem tökre megérdemli mindenki. Ezen az egy napon már mi az Isten múlik? Mekkora GDP ez, meg áfa kiesés?
1: Mi az
0: meg
1: Isten múlik? Hát kérdezzük meg azon munkatársainkat, akik az utolsó pillanatban 24-én még alapanyagért mennek a vacsorához.
0: Azt nem is értem.
1: És még az ajándék beszerzésében gondolkodnak.
0: Csak figyelj, én azt nem is értem.
2: De azt nem is értem.
0: 24-én sehova.
2: Hát ne hülyeskedjél, mert nem mondd már, hogy 24-én te még nem vásároltál karácsonyi ajándékot, valami plázában eszetlenül.
0: Hát plázában én azért már elég régóta nem is nagyon járok, de hogy 24-én én nem veszek ajándékot. Nem vagyok egy februárban megvevő, de egyébként ahogy idősödöm, mert egyre jobban nem szeretem ezt a kapkodást. Volt, hogy régen az utolsó pillanatok rajtam, de 24-én nem. Tehát azért az már nagyon necc. Ott már hova rohansz? Tehát ott már nagyon ötlettelen dolgot veszel. Én nagyon élem, legyen munkaszüneti nap, pihenjenek az egészségügyben, a kereskedelemben dolgozók, kapják meg, adják nekik oda, tök jó. Figyelj, ha addig nem vetted meg, azért az nem volt fontos. Istenem. Szóval volt, hogy én is tényleg december hagytam meg, ja Istenem, nincs ötletem, mit csináljak, de 24-én azért nem vettem a nyakamba várost. Ott már csak ilyen, hogy még hozz egy liter tejet, amikor az anyósom mondta.
1: Most hova fogsz menni?
0: Tessék?
1: Hova fogsz menni tejért? Töltött káposztára a tejföl, mikor fogod megvenni?
0: Fa vásárlásba csúsztam meg sokszor, hogy még 22-én este volt a fa vásárlás, tehát ilyenek voltak. Meg töltött káposzta, de ajcsi nem. És akkor most mi van? Tehát munkaszüneti nap, oké, de az azt jelenti, hogy minden zárva, igen, és kiadják, igen, mert igen, hogy szombat is munkaszüneti nap, de nincs minden zárva. Tehát ez milyen munkaszüneti nap lesz ez? Hogy kell ezt értenem? Háromnapos ünnep, mint augusztus 20, effektíve zárva, ünnep vagy munkaszüneti nap? Mert a munkaszüneti napon a Tesco kinyithat. Hogy kapja meg a kereskedelemben lévő?
1: Nem fog kinyitni, itt van ugye jogi szabályzás, tehát a szombat meg a vasárnap az pihenő nap, azt hiszem így hívják hivatalosan, azon munkahelyeken, ahol hétfőtől péntekig dolgoznak. De ugye a kereskedelem az másképp működik, ott szombat, vasárnap is van, viszont a hivatalos munkaszüneti napon, ugye például 25-én, 26-án ők se nyitnak ki.
0: Az oké, de az ünnep.
1: De ez is az lesz.
0: De akkor ez munkaszüneti nap is ünnep lesz, tehát behozzák, mint ahogy a nagy péntek lett például, és akkor zárom. Ugyanaz,
1: ez most hivatalosan is az lesz, hogy elméletileg.
0: Tök jó.
1: Nem csak, hogy lehetőséged van, hanem talán nem is nyithatsz ki.
0: Aha.
2: Hát ha te vagy a tulajdonos, akkor kinyithatsz, igen.
0: Igen, igen, talán hát, te vagy a tulajdonos,
1: igen. De oké, de a Tesco-ban nem jön be, Tesco úr, érted, mindegyik Tesco-ban nem jön be a Tesco úr. Ha kisboltod van, és te úgy döntesz, hogy kinyitsz, azt megtetted most is 25-én is, meg 26-án.
0: Én nem tudom, ezt eddig miért nem adtuk meg, mi a szart tököltünk ezen az egy napon. Ez minden államtól, kormánytól egy gesztus. Hogy gyerekek, értjük, lehet, hogy aztán ennek van valami financiális oka, én nem látok rá annyira gazdaságilag, vagy áfa kiesés, vagy hú, akkor ez a kereskedelemben mínusz egy nap, vagy mit tudom, én tényleg nem tudom, de gesztus szinten viszont nagyon fontos nap, nem? Hogy figyeljetek, dolgoztok a kereskedelemben, hagyjátok őket 24-én karácsonyozni, családdal lenni, és oldjátok meg, hogy kibírtok, hogy 3 napig nem kaptok semmit. Úgyis mindenki a karácsonyi menüt zabálja, nem fogtok ilyenhalni.
2: Keresik nem? Tejföld a benzinkúton.
0: Így van, elmész a benzinkútra, megveszed. Tehát, hogy
2: 24-én veszik a legtöbb vásárlási utalványt. Ez meggyőződés.
0: Igen, igen. Köszönjük KDNP. Köszönjük KDNP. Köszönjük KDNP. Írja valaki.
1: Ebben már nem is akartam belemenni, mert tudtam volna még gördíteni ezen a sztorin egyet.
0: Nem tudom, mit tököltek ezen. Nem értem, hogy ennek ennyi ekkora jelentősége van. Nem tudja egy kormány azt mondani, gyerekek, itt van, vigyétek, ez egy gesztus, pihenjetek. Mit kell ezen ennyit szívózni? Leszen, majd úgy is olvasunk erről cikkeket. Én ezeket szeretem, az ilyen gazdasági jellegű cikkeket.
2: Hogy mennyi esik ki.
0: Tessék?
2: Hogy mennyi esik ki.
0: Vagy hogy mennyi esik ki, vagy hogy miért nem adta meg az előző kormány, és ez nem egy ilyen Fidesz-Tisza szimpatizás, ok, rohadjanak meg, hú, de mi népszerűek vagyunk, nem erre gondolok. Inkább gazdaságilag érdekel, hogy mi a fenét tököltünk ezzel, hogy most ezt az egy napot megkapja az Aldis, Lidl-s, Tesco-s, Médiamárkos dolgozó, mert ez leginkább őket érinti. Azért mondjuk meg őszintén, 24-én azért olyan nagyon-nagyon sokan, akik nem kereskedelme dolgoznak, már nem mentek be dolgozni. Ugye? Tehát egészségügy, kereskedelem, oké, ellátórendszer, ahol kellett, igen. Ez őket érinti, minket nem. Nem tudom, hogy ezen mit szívóztak ennyit, megmondom őszintén. Úgyhogy örülök neki. Minél több piros betűs ünnepet nekünk, gyerekek.
1: Hát van, nem kell ledolgozni se, ugye nem az van, hogy szombaton igen. Meg kell jönni érte.
0: Persze, nem lehetne olyan napot berakni, ami minket is érint? Nem lehetne egy új ünnepet találni? Mohás 500, honfoglalás 1000, államalapítás nem tudom augusztus 20-ig, mert 24-e nem érint minket, de februárra el tudnék képzelni azért egy február.
2: Egy szomorú hétfő.
0: Igen.
2: Szomorú hétfő piros nap.
0: Február 3 Balázs névnap, munkaszüneti nap, innentől kezdve csókolom.
1: Akkor a Valentint is tegyük. Valentin. És akkor már 2 napot megcsináltam.
0: Tök mindegy, csak legyen.
2: Kinek kell levelet írni?
0: Nem tudom. Írja valaki, ez ott orálitás, eltörlés és 10 év, hogy egyébként tényleg így van. Tehát, hogy oldjunk már meg valamit gyorsan.
2: Meghányták, vetették. Egyébként itt írja valaki, amúgy nálunk a szervizben még 24-én is hoznak autót.
0: Igen. 2 pénz esik ki, az egyik a kormány bevételi oldala, ezt találgattam ugye én is, hogy ezt megértem. A másik a kiadás, a másodlagos jövedelemből élők bére. Aha, tehát lehet, hogy aznap akkor ők nem kapnak pénzt. Ja, lehet egyébként, igen. Leáll a tömegközlekedés, bezárnak a non-stop boltok nagy része. Nem értem, mit pörögnek ezen. Mert egyébként tényleg így van.
1: Ennyi.
0: Mi lesz a ledolgozással? Nem kell, ezt mondja a Feri. Nem kell ledolgozni.
2: Szenteste szünnap. Csak jó ez az Orbán kormány.
0: Igen. Köszönjük szépen, Viktor.
2: Köszönjük szépen, Viktor. Ja, bocs, nem ide.
0: Igen, bocs, nem ide. Na, halló, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok.
1: Van lendület, hanem. Ez igaz.
0: Ez
1: egy jó csütörtök. Jó, hogy robbantottál.
0: Igen. Miúság Arnold, mi a helyzet? Mi van veled? Mesélj egy kicsit magadról.
3: Sziasztok, jó reggelt.
0: Nem kell többet köszönni. Igen? Igen, most még egyszer köszönsz, megölöm magam. Mi a helyzet, Arnold? Honnan hívtál minket?
3: Fehérvárról hívtalak titeket. Igen, most
1: a lányokkal. Mert tegnap is fehérvári volt a játékosunk. Mit tudtok?
0: Igen. Mi van ott
1: mit
0: Fehérváron?
1: Mit tudtok ti?
0: Most keltél a lányokkal, gyerekekről van szó, vagy több csajjal aludtál együtt?
2: Igen. Ó, Istenem, na az érdekel.
0: Ezt imádnám.
3: Lehet, hogy hallja a másik párom is.
0: Milyen nagy lenne, 2 nővel fekszem itt székesben, indulok dolgozni.
2: Várjál, adok élőt.
0: Levartam 2 csaj. Mi dolgozol, mit csinálsz?
3: Mérnök vagyok a Harmannál, itt Fehérváron.
0: Ó, hát akkor értjük ezt a lendületet, ez olyan mérnöki lendület, igen.
1: Megalapozott, meg lassú.
0: Világ vagytok ti ott a mérnöki oldalon, igen. Jól van, egyébként mi a helyzet?
3: Amúgy készülök lassan majd fel Budapestre.
0: Na.
3: Van az utolsó képzési napja, az ultrarövid terápiás mozdulási képzés.
0: Oda nézzél, ott vannak.
1: Egy mérnök. Ultra rövid hullámú terápiát fog tanulni. Hogy jön az a 2 össze?
3: Hát nem csak egy pólusúak vagyunk, Feri.
1: Ez jó, ez oké, csak tudod, ha valaki ráállt egy ilyen műszaki mérnökös útra, abból én itt tök nehezen tudom elképzelni, hogy ezt,
0: igen,
1: ezt a világot éli most.
2: Mikor jött az ötlet? Minek hatására?
3: Hát, először Balázsról hallottam, bejött hozzátok Budalaci, elolvastam a könyveit, elmentem egy úté ürésre, és aztán megfogant az ötlet.
2: Rájött, hogy sok feldolgozatlan traumád van.
0: Kik a tanáraid?
3: Bea és Robi.
0: Bea és Robi. Akkor te egy Márk nevezetű sráccal is ott vagy egy csoportban, nem? Van már? Ott a Márk is?
3: Ott ül mellettem kettővel.
0: Ott ül a Márk melletted?
2: És ilyen ő hogy van?
0: Mondd meg neki, üdvözlöm. Jó, ma találkozol vele? Elmegy az utolsóra?
3: Szerintem már. Mindig szokott egy kicsit késni, de szerintem.
0: Jó, mondani neki, üdvözlöm. Jó?
3: Átadom.
0: Tudni fogja.
2: És ma van az utolsó oktatás, vagy ma kell vizsgát tegyél? Hogy van ez most?
3: Ma van az utolsó oktatási nap, és akkor ezután még majd később kell vizsgázzunk.
2: És akkor a végén van egy ilyen pogácsozás, meg egymás nyakába borulás?
3: Hát, nagyon remélem, de szerintem nem.
0: Nem nagyon, nem nagyon van, de meg kell írnod ugye a dogát, igen.
3: Meg.
0: Jaj, az jó, az tök jó.
1: Én mondjuk mehetnék hozzád, hogy kiterápiázzál?
3: Persze, gyere felé, bármikor.
1: Hát, így a hangod alapján...
2: Mondjuk... De nem, ő maga a nyugalom.
1: Igen, szóval, hogy úgy nem indulta, egyébként se nagyon indulnék meg én ebbe az irányba, de szerintem nem te leszel, aki becsábítasz.
2: De miért?
1: Nem, bántás, nem bántásként mondom, ez én... Na,
2: de
1: én
2: más emberek hívnának, ha egy ilyen terápiára elmennék. Miből kell, ilyenkor kell írnatok egy szakdolgozatot? Vagy ez hogy
0: nem kell ki? Szakdolgozatnak hívni, innod kell de a te és az UT viszonyáról egy 10 oldalt. Körülbelül igen, hogy neked ez mit adott, hova jutottál el, miről szólt neked ez a 10 hónap. Igen, ez egy mondhatni dolgozat, de ez egy személyes megélése, amit föl kell fűzni egy gondolatmenetre, és arról egy 10 oldalt kell írnod. Nem az olyan könnyű azért. És
2: aztán
0: hát vagy visszadobják, vagy szeretik, vagy javítják, és csinálnod kell konzultációkat is. Tehát, hogy és bele kell raknod.
2: Nagyon hálás vagyok ezért az
0: Nem, igen.
1: Szia, Laci.
2: Nagyon szerettem ezt a 10 hónapot.
0: És csinálnod kell konzultációkat, amiből kell szintén írnod. Ugye, hogy mi történt a konzultáción, és kellenek visszajelzések is. Kliensi visszajelzések.
2: És akkor ilyenkor feladsz egy apró hirdetést, hogy bárkit megkonzultálok?
0: Kevésbé ez így történik, de igen. Az Expressben. Igen. Nem, ismerősök, barátok, akiket ismersz, hogy barátok eljönnek, és akkor utána leírod a konzultáció menetét, és kapsz ugye visszajelzést, azt is bele kell írnod, hogy mit jeleznek rólad vissza.
2: Nekem még mindig van egy voucherem oda.
0: Hát ismerve téged. Ismerve téged sokáig lesz, igen.
2: Az nem egy ultra rövid lesz.
0: Arnold, kire játszanám? Kit választottam?
3: Vele szeretnénk, Balázs.
0: Játszunk akkor egyet. Jó, essünk egymásnak ekkora kitörő lendülettel. Jó? Mehetünk?
1: Na, figyeljél. 3-2-1, tessék!
0: Na, itt vagyok, Arnold. Hagyom, hogy kérdezz. Jó? Biztos van valami kérdésed.
3: Akad, persze.
0: Na.
3: Te neked milyen megéléseid voltak ezen az ultrarövid terápiás?
0: Hú, Arnold, ez nagyon hosszú lenne kifejteni. Meg lehet, hogy sokan vissza is aludnának. Ha egyszer találkozunk személyesen, akkor nagyon szívesen mesélek neked az úté és az én tapasztalataimról, de ehhez az egy perc ez kicsit kevés. Te szereted?
3: Jogos, imádom. Viszont az jutott eszembe, na, hogy... Neked nem...
0: Szép! Egy mérnököt!
2: Ultra rövid volt!
0: Ultra rövid játék volt! Gyorsan megválaszolom a kérdésedet. Mi lett volna még a kérdés?
3: Nem volt borzasztóan kellemetlen ennyi ismeret a ember előtt. Hát, amit mondtad, az egyik oldalon valaki éppen taknyosan sízja magát, a másik összegubózva, ilyenek érdekeltek volna.
0: Aha. Tehát... Jó, hogy arra gondolsz, hogy amikor én elkezdtem ezt a tanfolyamat, akkor bemenni 20 ember elé, vagy mellé, így vagy van, közé. Nem,
1: Sebestén
0: nagyon...
1: Sebestén Balázsnak kellemetlen, miről
0: nagyon
1: beszélsz?
0: Nagyon nem, nekem tökre nem. Én szeretem az életézetet, mert nagyon sok ilyen csoportos ülésen, terápián, tanfolyamon voltam már semmi. Attól függ, hogy mész oda, meg milyen teret teremtesz ott magad körül, tehát hogy pikpak megszokják, hogy ott vagy, semmiben nincs. Én erre soha nem feszültem rá. Tehát ez benned egy feszültség. Azt levetkőződök simán. Én nagyon éltem, nekem nagyon jó kis csoportom volt. Meg nagyon jó tanáraim, úgyhogy én nagyon szerettem. Na jó, örülök, hogy megcsináltam. Arnold, akkor neked jó vizsganapot, vagy hát nem vizsganap, zárónapot. Neked mutatjuk, hogy mit nyertél, ezt el tud ropogtatni majd.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
0: Na, látod?
3: De igen, köszönöm szépen nektek.
0: Jól van.
1: Hát nagyon szívesen.
0: Márkot csokoltatom, mondd meg neki. Jó?
3: Látodom.
0: Jól van. Ciao. Na jól van, gyerekek. Hát Arnold maga volt a lendület.
1: Maga
0: volt a... Hatalmas nagyot mentünk Arnolddal.
2: Azért ez tök érdekes, hogy ugye neked van egy ilyen arcod, mint a Puskás Arénában a ne gyere hozzám kisugárzás, és közben elmész egy olyan csoportterápiára, ahol 20 ember előtt abban a pillanatban megy.
0: Na igen, és akkor a kérdés, hogy melyik az igazi?
1: Ugye? Na ez a nagy kérdés. Mivel
0: most van-e tényleg ilyen vagy olyan arcom?
2: És
0: vagy én csak eljátszom?
2: És miért nem látjuk ezt az arcot, ezt az utóbbit?
0: Vagy én ezt csak eljátszom? Vagy tényleg van ilyen arcom? Vagy ki vagyok én valójában? Vagy milyen arcok ezek? Vagy...
2: Te ugye? Szociopata vagy.
0: Tessék?
2: Ez szociopata vagy.
0: Hát azt nem hiszem, azt nem gondolnám. Nem. Ja, de hogy igen, simán nyomok ilyen csoportos dolgokat. Én ezeket nagyon szeretem.
2: De most használ a csoportos dolgokat, mindannyian szeretik.
0: Tessék?
2: De hogy visszajársz még, vagy
0: hova?
2: Használod? Hát oda.
0: A teremben nézni, hogy ide jártam egyszer?
1: Nem, de jó volt itt ülni 10
0: konkrétabban kérdezi, hogy mire gondolsz.
2: Elvégezted ezt a tanfolyamot, de igen? Hogy te néha még visszajársz így terápiázgatni, vagy téged terápiázgatnak, vagy ezzel így véget.
0: Ha szükségem van rá, akkor elmennék, igen. Meg ha valaki megkeres, akit én ismerek, akkor nagyon szívesen csinálok neki. Két hete is csináltam. Persze.
1: Úgy lehet, hogy én másnak kérem? Hogy a Julival nem akarsz egy kicsit foglalkozni.
0: Nincs ilyen. Ez nincs ilyen. Lehet. Ez olyan van, hogy benne hogy van egy inger, és akkor neki kell jönnie. Tehát ellökni, ha nem magától jön, akkor és nincs meg benne a belső készlet, és akkor nem is lesz valódi elmozdulás. Meg nem is lesz valódi változás. Tehát valakit ellökni, ez olyan, mintha győzködnélek, hogy szokjál le a dohányzásról. Ez nem így van.
1: Csinálod egy
0: ha benned van egy inger, vagy neked van egy elakadásod, vagy van valami, ami benned mozog, vagy lépnél, vagy álló helyzetben vagy, akkor neked kell eljönni, vagy megkeresni egy ilyet.
2: De mindig egy konkrét kérdéssel kell odaérkezni, ugye?
0: Hát ez sem ilyen, nem ilyen egy. Nem. Akkor az egy konkrét kérdésből aztán egy nagyon szertágazó, nagyon mély forrás tör elő. Valahogy szűkítened kell, hogy mivel érkezel. De ez nem is inkább kérdés, hanem egy élethelyzet, amiben te vagy. Uh-huh. Egy elakadás, egy szorongás, egy olyan élethelyzet, amit te szeretnél kimozdulni, változtatni, ránézni, megfigyelni, hogy most mi van, és akkor ebből indulunk el, ebből kezdünk el dolgozni.
2: Na most már tényleg elmegyek.
0: Tessék?
2: Most már tényleg elmegyek.
0: Még
2: megvan az a piros
1: borítékot. Én Arnoldot javaslom neked, az előbbi játékosunkat, ahogy megnézi a szakdolgozatát. Ott óriási beszélgetés lesz közöttetek.
0: Ha ez ennek a beszélgetésnek a hatására, na most már tényleg elmegyek, ez körülbelül olyan, mint ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, na most akkor én tényleg leteszem a cím. Na most én most nem eszem többi ékrémet, semmiféle valódi motiváció.
2: Nem is azt, hanem, hogy tudod, van egy csomószor, hogy kapsz dolgokat, meg felhasználhatnád, meg elmehetnéd, meglátogathatnád, és hogy megfeledkezel róla, és akkor valaki így eszedbe jutott, hogy ja, tényleg. És akkor, na, hát akkor ezt tavaly karácsonyra kaptam tőled.
0: Nem vagy elég szar helyzetben, ha csak most jutottam eszedbe, hogy szar helyzetben vagy. Nem. Ez nem így működik. Ez nem így működik. Ez nem így működik.
2: Jól maszkolok.
0: Tényleg most szóltak, hogy igen, jól maszkolok. Most tényleg szóltak, hogy szar helyzetben vagyok. Hát egyébként tényleg, akkor tényleg elmegyek. Nem. Ha valóban szar lenne, akkor már nagyon akarnál menni. Tehát, hogy...
2: Figyeljetek, van egy másfajta terápiás módszer is egyébként, csak mert hogy tegnap eszembe jutott, hogy beszéltem este. Úgy szóba került, hogy elmehetnénk mindenféle masszázsra. Mindannyiunkat nagy szeretettel vár minket az a hölgy, akivel beszéltem.
0: Én lefújtam tegnap, elmondtam adásban,
2: hogy,
0: adásképtelen, amit akarunk külön csinálni.
1: Tehát nem adásban, hanem hogy magánemberként érted.
0: Nekem ne túlkáljon ismeretlen nő a seggembe.
1: Nekem igen.
2: Városom, vagy akár az egész csapatot együtt.
0: Köszönöm. Egy 70 éves aranka vár minket.
2: Új szintre emelhetnénk ezt a munkakapcsolatot.
0: Lehet, hogy én ezt egyelőre egy picit átgondolom. Kicsit szorulni kezdett a seggem, hogy erre gondoltam.
2: Engem a csaj becsavart.
0: Hát,
1: jó, de hát ezt tudtuk
0: ezt
1: is.
0: Tudtuk eddig, hogy neked ezzel nincs problémát.
1: Szóval, ha kell kísérő.
0: Igen, tudtuk, hogy nincs problémát az azonos neműekkel, úgyhogy ebben semmi meglepő
2: nincs. Nem csak az, de nagyon meggyőző.
0: Igen, meggyőző volt?
2: Nagyon, igen.
0: Iszom előtte egy rövidet, gyerekek. Várjál, gyorsan, akkor ez lement, vagy nem ment le? Nem ment le. Akkor jövünk mindjárt, és akkor leadjuk. Jó, az időjárás jelentés. 2:07 itt vagyunk mindjárt.
5: Balázsék hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerületben.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
12: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Volkswagen.
13: Építőanyagait bízd csak ránk.
14: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
13: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
14: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
16: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
21: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
22: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100,
23: www.opel.tormasi.hu.
24: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
25: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja, megnyitja kapuit a kortárs biennálé, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. A program lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy különféle mozgásformákat, sportokat ismerjen meg és próbáljon ki. A szervezők célja az, hogy minél többen csatlakozzanak a programokhoz, és minél többeknek váljon mindennapi életük részévé a mozgás. Aerobik, zumba, senior torna, dinamikus gerinc tréning, pilates, jóga, gymstick és nordic walking is szerepel a programok között mások mellett, de közös futáshoz is lehet csatlakozni. A részletes mozgásrend az aktív Kecskemét oldalán érhető el. Folytatódik emellett az aktív ősz is, októberben alakformáló tornára vagy aerobikra is várják a mozogni vágyókat. Megnyitja kapuit a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. Az Országos Képző és Iparművészeti Kiállítás központi témája ezúttal a halál temető síremlék volt. A megnyitót szombat délután tartják a Cifra palotában. Az eseményen adják át a díjakat és olvasható az intézmény közösségi oldalán. A pályázatra idén több mint 200 alkotás érkezett. Ezek közül szakmai zsűri választotta ki azokat az alkotásokat, amelyeket bemutatnak a tárlaton. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrése a cél. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e a vállalkozások az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat. Tavaly az üzletek közel egy negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. És ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
2: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Élénk marad a légmozgás, itt Kecskemét térségében 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és

0: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó drága reggel. Hallgatók, itt vagyunk. És azt nézem, hogy van egy közlekedési hírünk, de egyelőre csend, nyugalom, nincs. Miskolc szentiteri kapu szokásosnál járhatatlan. Magyar közutat szidja valaki, de egyébként békesség és rend és nyugalom. Úgyhogy jók vagyunk gyerekek, jók vagyunk. A Jóni Lingam elérhetőséget meg majd a Csatkai Szűz Mária hozza, kérdezi valaki. Igen, ez micsoda? Ultra valami? Lehet, hogy pont erre van szükségem, neked nincs, engedd el. Ultra valamire nincs szükséged. Tehát ezt így ne is kereszt.
1: Nem voltunk elég közérthetőek, nem mondtuk el elég szertesség.
0: Igen. M5 nagyon jó, nem így írta, de ezt én így fordítom. Más lengesebben írta, de jöhet, nem baj. Pattintsuk egy közlekedés, illetve egy időjárás, mert
1: egy
0: az elmaradt.
1: Időjárás, az nagyon érdekes.
0: Nagyon érdekes, nagyon köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És Barnabás írja, csak szólok, hogy a karácsony fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Írja Barnabás. Ez a karácsonyi fotózás.
1: Ez megy, Istenem. Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
0: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
1: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
0: Vegyük végig.
1: Ez egy műterem.
0: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben, ugye 24-ig, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer és fehér
0: póló szigorúan. Bénán felöltöztetett gyerek, aki ilyen fura arcot vág. Egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa. Igen? Nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
0: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást a kiskölyök.
0: A kiskölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom mi. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád. Nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tiéd. Hogy sok ajándék van a fa alatt. Rendben, értjük, van, akinek nem jutani, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
1: Soha nem fogom megérteni.
3: Hogy kinek készült tulajdonképpen. Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
0: Insta és Facebook.
3: És odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
0: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt. Ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindben megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyél rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dőj hátra egy kicsit, Lajos, jó, egy kicsit nyúskelem, a nagylábúj körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábúj körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
1: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
0: Igen.
1: Sose volt rajta.
0: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fát? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
3: hogy
0: van?
3: Hogy boldogabbak vagyunk.
0: Hogy boldogabbak vagyunk, mert ez egy unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy ez, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
1: Már
3: tehát
1: az odaúton,
3: már van összhang.
0: Igen.
1: De már az odaúton összevesztek. Ölik egymást, akkor ott arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapom, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
0: A csaj ki van borulva a sminken, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuckoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy kurva ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát, hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
0: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
0: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esett, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve,
0: hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfében van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat,
0: miért csinálod? Miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
1: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
0: Keresztbe tett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
0: És át egy ilyen leszegett fejű koplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
3: mögött. És elhúzta a táska hátra.
0: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsort, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok.
1: Csináljátok.
3: A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból származnak.
0: Igen.
3: Majd vajon egy olyan fordulópont, egy önironikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
0: Szerintem egy csomószor már megy őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon, Insta. Mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. Aha. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követő táborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem.
3: A vérképem szar,
0: és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a chai lattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már! Persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
1: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
0: Ugyan elvégzem a jogagyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal, na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem,
3: de
0: vagy ezért ez változik.
3: De ezt egyébként látni?
0: Mit?
3: Nem szórakoztató, úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarévük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját a Balin a medence partján.
1: De egy hamis dolog után mész, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed,
3: és akkor vágyakozol oda. Igen, kicsit én is elképzelem,
1: na
3: hogy milyen lenne.
1: Na de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
3: szarból.
1: Mert
3: nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
0: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted. Elmész a gyártósor belé. Ezt jó megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfeki élet, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad,
1: igen. Szar neki is.
0: Hatodik éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magafotogásra.
1: Jó, tarts magad.
3: De ez tényleg így van.
0: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk, milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés. Én valójában,
1: hogy... megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
0: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
1: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
1: Karácsonykor.
0: Persze, igen.
3: És azon, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook pár.
0: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
0: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Igen. Fogadhatunk valamiben, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család valami. Nélkül, gyerek nélkül, igen. De el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
0: pózolva. Nagyon élném.
3: De miért akkor ezek a buduár fotózások is legalább ennyire hamisak?
0: Az micsoda?
3: Buduár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
0: Buduár fotózás, ami minden este lefotózom a buduárt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
0: letiltanak. Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a buduárt.
3: Hát, hogy van.
1: Ez az a buduár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyában?
3: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
0: De már ez mi, ez mit kicsinálja?
1: Amikor elmész,
0: már mutassatok ilyen oldalt.
1: Elmész szép. Júli, mutasd már meg a fotódat a buduár.
3: De
1: ne hülyeskedj,
3: de beírod bár, persze.
1: A buduár fotózás az az, amikor
0: lehet,
1: egyedül
0: lehet.
1: Mész, lehet.
3: A jó, akkor
1: amikor
3: lehet.
1: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Juli például ugye
3: na, ott van, nézd meg, ott.
0: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
1: de dupla öröm.
3: A legnagyobb varrógépek.
0: És szöntösen levarja utána a rangát, 52 évesen a fotózás után ott marad még, és akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli kerebetre, rökamiéra, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejreműs fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, akik így nem ennyi buduár fotózás. Mi van?
3: Hát ott a legszínén.
0: Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát ő keresi a poszt.
0: De én ezt értem. És tudod, mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú Pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy... ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
0: és utána felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
0: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
3: Aha.
1: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
0: Az biztos. Hát az akkor minden, akkor az mindenkinek készült.
1: Jó,
0: igen.
1: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
0: Kisbaba fotózás.
1: Na.
3: Na most az viszont
0: Én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na, nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökben.
0: Én nem tudom, én ezen ellágyulok mindig. Úristen, de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
0: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
0: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
1: Neki lelke van, látod.
0: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamiben.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjén.
0: Én
3: hát
0: szerintem ez nagyon...
3: Nem
0: is a természet. Én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Nézd. Tehát ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
3: Nézd meg azt, hogy kompressziós pólyával körbe tekertek.
0: Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem. Hát,
1: most már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
0: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és mondom, hogy csinálják 30 évesen.
0: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
1: Egy ilyen be.
0: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
0: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Comharisnyában?
0: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
1: Hófehér pólóba.
0: Hófehér pólóba, farmerba.
1: Fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
0: Kötelező kötött garbó, igen, így van, kötelező kötött garbó, igen.
3: Csillagszóró?
0: Hát egyébként csillagszóró is vagy, jó, adom, menjünk.
3: És
0: csináljunk
3: egy ilyet. Az lesz a koncept, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
0: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
0: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
0: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: megcsináljuk. És teljesen leszem a bejgit.
0: Igen, és egy rúdmákos bejgit. Én leszek csak kényszerzubbony, baszt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi a karácsonyi fotózat.
1: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
0: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztó megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
0: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz.
1: Hát milyen kőbánya külső is lehet. Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
0: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
0: Hagyjad meg, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte.
3: Ajánlat. Biztos
0: semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Júli nyakában egy buttplug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg
0: igen.
3: És látod a műterem falát.
0: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbe tett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsit, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, hogy ez lenni szokott. Jó, tiszta fehérben.
3: Olyat is szeretnék, hogy adok egy puszit az arcatokra, miközben adom oda az ajándékot. Mert az is nagyon klasszik, tudod, így igen, igen, férfi, igen. És így oldalról kap egy puszit.
0: Igen. Jó, hívjunk fel egy-két celebet, hogy idén mi a trend. Szerintem még már túl vannak a fotózáson. Tehát Vivient, hogy valakit fölhívjuk, hogy figyelj, mi a trend.
3: Van
0: hogy ilyen... fotóztok, mi a fa trend idén?
1: Vivien? És akkor...
0: Hát tudjuk, hogy...
3: Van ilyen emblematikus

0: Gyönyörű karácsonyi körmöket fogok csináltatni a fotó kedvéért.
1: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
2: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
0: Ezt látom magam
2: előtt. Jó, és így álltok körbe. Jó,
1: jó, jó, csináljuk.
2: Magam jó, és Eszterbe fekszik az ölembe.
1: Jó, mindenki Eszter fekszik az ölembe.
2: Igen, de nem, az a baj, hogy ez már megint
0: jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
3: Igen.
1: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy olcsó, kölcsönzős Mikulás csaj jelmezben, vagy Krampusz jelmezben.
1: A Zsül kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez egy hallgató. Jó, tehát ez lesz török, nem Zsül, törökülésben ül elől. Zsúj, te jó! Atom, nagyon hazug.
2: Ha igazán nagyok vagyunk, akkor csinálunk 12 félét, és hajtogatós naptárat adunk ki belőle, gyerekek.
3: Mindenki.
2: Na, Balázsékos hajtogatós.
3: És eladjuk mörcsnek rá.
1: Jó, elmegyek. Rudolf sapka gyerekekre, jó? Kérünk kölcsön két gyereket. Na, jövünk mindjárt. 8 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz. Akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
9: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
10: Felejtsd el a szürke hétköznapokat. Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most. www.uvrélményarena.hu.
11: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban.
12: Kávégépbolt.
11: Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet.
12: www.kvgbolt.hu.
13: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-kötője.

0: autósiskola.hu. We also offer car and motorcycle courses in English.
1: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
2: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
4: Keresse a Carglass Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
7: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
6: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
7: Részletek
6: plazmacenter.hu.
8: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
9: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
8: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
10: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
11: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
12: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
13: Fókuszban a kecskeméti kirakatok. 20. alkalommal rendezik meg a hírös maratont. Jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdetett kecskeméti vállalkozások számára. A kirakat séta az október 8 és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódik. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A felhívásra jelentkezett kecskeméti vállalkozásoknak október 7-ig kell elkészíteni a kirakatokat. A zsűrizés október 15-én lesz, az eredményhirdetést és a szakmai záróbeszélgetést október 21-ére tervezik, írta meg a híres.hu. A közönség is szavazhat majd a kedvencére, a kategóriák legjobbjait és a közönségdíjasokat is jutalmazzák majd. Lehet készíteni a futócipőket. Vasárnap rendezik a jubileumi 20. híres maratont Kecskeméten. Többféle táv közül választatnak a futás szerelmesei. A 300 méteres gyerektávtól kezdve akár 7 és 14 kilométeren is lehet indulni, de lefutható a félmaraton egyéniben vagy váltóban, a rutinos futók pedig a maratoni távot is teljesíthetik. A szervezők kísérő programokkal is készülnek, mások mellett Katus Attilával is lehet majd tornázni. A helyszín a Benkó Zoltán Park lesz, részletek az Aktív Kecskemét oldalán olvashatók. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, az Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója beszélt rádiónknak.
14: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, amivel kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálások. Karácsonyi időszak elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatást, azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
13: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgásét Kecskemét térségében, 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-8 lesz pontosan, 5 perc múlva zene nélkül megyünk is tovább, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és már kaptuk az AI által készített
1: félelmetes,
0: egészen elképesztő fotókat, képeket, ülünk fehér kanapén, szőrös kanapén, mindenhol, már kész vagyunk gyerekek, tehát valójában az van, hogy fotózni se kell.
2: Hála Istennek, ide se kell elmenni.
0: Úristen, nagyon jó.
2: De jó, a pizsamás gyerekek, a karácsonyi pizsis.
0: Figyelj, nagyon durva.
2: Úristen, Zsül, kérlek szépen, figyelj. Tudod mi a dolgod?
1: Megőrülsz, nagyon jó.
2: Ez nagyon
1: ez
2: jó.
1: Ez még hasonlít is. Itt most van egy kép, amit kinyitottam, ott van egy ötödik ember, egy nő a képen, aki nem tudom, hogy került.
0: Igen,
1: oda. Nem
0: az baj, fölrakott az egy nőt, igen.
1: Szépen, azt hiszem én, de...
0: Igen. Itt a karácsonyi fotózásról beszélgettünk meg, hogy mennyire hazug dolog ez a celebes karácsonyi műfa előtt, ugyanabban a műteremben, ugyanolyan ajándékdobozokkal való boldogságverseny, amit elkezdtünk, vagy elkezdtek, és mindenki csinálja, és ennyire erőltetett. Már valaki ugye megírta nekünk korán reggel, hogy már most beteltek a karácsonyi fotózós időpontok a fotósoknál.
2: Nagyon jó.
0: Úgyhogy egészen elképesztő tényleg.
2: Megjött a farmeres fehér inges. Jó, ide jó ez is.
0: Például az van, hogy nem tudom, hogy kell-e valójában fotó.
1: Nem.
0: Szóval olyan szinten gyártja le már az AI neked, ha 4 arcot beraksz.
1: De egyébként meg bemegyünk ide a szerkesztőségbe, lefotózkodunk, itt csinálunk magunkról a fotót.
0: És berakod az AI-nak, és olyan szinten csinálja meg, hogy igazából nem kell már neked nagyon műterembe sem menni, igen. Csak jól kell utasítani, meg jól kell neki beadni a parancsokat, hogy mit küldjön. Na jól van, oké, vagy mit csináljon? Mi megyünk tovább. Zsül, milyen jó képű lettél azon a képen. Azt a mindenit neki.
1: Itt van egy kép, amin mellett az egészen jó kis karácsonyi fotó.
0: Igen?
1: Nézd már ide.
0: Szereted magad?
1: Hallod.
0: Jót csináltak?
1: Jó kis combom lett rajta.
0: Legalább a fotókon ott
1: van. Legalább itt.
0: Na gyerekek, egy kis kémregény, csak így egy kicsit kitekintünk Amerikában. Itt érdekes dolgok történnek, csak röviden foglalkozunk az ügyjel, de tényleg olyan, mint egy ilyen kémfilm. A szeptember 21-én betörtek az FBI-ba. Ti ezt elhiszitek, hogy mik történnek itt? És azonnal jelezték a különböző médiumoknak, hogy igen, nagyon durva betörés történt. Egy hacker csoport betört az FBI-hoz, és elvittek, bosszúból egyébként, elvittek ügynök adatokat, hatalmas mennyiségű FBI alkalmazottnak az adatait vitték el.
1: Gyakorlatilag az összeset.
0: Gyakorlatilag mindent, sokat olyanokat, akik az állásokra pályáztak az ügynökségén, ügynökségi dolgozókat, ügynökök nevét, lakcímét, telefonszámot, házastársakra vonatkozó információkat is, mindent. És... hát az van, hogy nagyon nagy a baj, mert hogy próbálják ezeket rejtegetni, de nem tudják elrejteni, és nem tudják, hogy mit csinálnak ezekkel az adatokkal. És
2: most gondolom, hogy először zsarolás van belőle, nem?
0: Hogy megzsarolják magát az FBI?
2: Igen, hogy tessék fizetni érte, hát hogyha ők ügynökök, akkor azért ennek egy nagyon nagy lebukási kockázat van benne.
1: Én olvastam ezt a hírt, és állítólag ők egy ilyen, hogy is mondjam, demonstratív jelleggel törtek be az FBI-hoz, mert hogy pár hónappal ezelőtt az FBI, hát hogy is mondjam, kritizálta ezt a hacker csoportot, és kiadták utasításba, hogy bárkit törnek föl, mert egyébként ennek nagy múltja van ennek a csapatnak, hogy ne fizessenek neki meg egyáltalán, és azt mondták, hogy na tudod,
2: akkor fog meg
1: csicska, bemegyek hozzá.
0: És bementek hozzá, így van.
1: És elvittek minden adatot, most kirúgnak mindenkit, akkor az FBI-nál.
0: Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy ők ez egyébként tényleg egy ilyen profi nemzetközi hacker csoport, akik nagy vállalatokat zsarolnak, és úgy, ahogy mondod, igen, bosszúból azt mondják, hogy igen, csicskák vagyunk, igen, akkor igen. Nem, bementek, és azt mondják, hogy az FBI félretájékoztatott, és büntetésből feltörték őket.
1: De mi az, hogy félretájékoztatott egyébként?
0: Tehát az FBI nyilván valótlant állította a hacker csoportról.
2: Gyerekek, az van, hogy a hallgatóink nálunk sokkal okosabbak, már írják, hogy ez a győri fiú bosszúja.
0: A
2: győri. Amire rátörte ugye a magyar rendőrség az ajtót az FBI információi alapján.
0: Igen. Igen. Egészen durva, hogy már olyan csoportok vannak, akik így összeállnak, ugye egy nemzetközi hacker csoport, de hogy teljesen csendben, akár hetekig, napokig támadják az FBI-t, és aztán észre sem veszed, de ők már bent vannak. Uh-huh. És úgy rabolnak le tőled mindent, és járkálnak fájlok és adatok és információk között, hogy nem is gondolod, hogy mi történik, és ott vannak. És azért egy FBI-nál se hülyék ülnek, gondolom, a másik oldalon. Nem?
2: Igen.
0: Tehát, hogy azért a szövetségi nyomozó irodában, az FBI-ban, a CIA-nál, tehát azért azt gondolod, hogy azért ott is vannak jó arcok, meg a hozzáértő emberek.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor, mint a filmekben, hogy kimegy az informatikus egy bögre kávéval, visszaül, leül a monitor elé, és egyszer csak azt látja, hogy elkezd mozogni a kurzor.
2: Hogy főnök, főnök!
1: És tudod, mint a Mission Impossible-ben megnyomják a piros gombot, és elkezd minden szirénázni, és viszik az adatokat.
0: Tehát, ez is egy jó kérdés, hogy jönnek rá, nyilván látnak bizonyos adatokat megváltozni, és akkor tudják, hogy betörés történt.
2: Az jelzi. Ilyenkor beszólnak, hogy srácok, itt van nálunk mindenetek.
0: Igen. Engem tudod, mi érdekelne? Hogy egyszer csinálják, biztos van erről film, vagy dokumentumfilm, vagy Netflix, hogy ezek a hacker csoportok valójában hogy működnek. Ugye, mert itt tényleg nem az van, hogy itt ül egy csávó, pattanásos 16 éves észak-koreai vagy dél-koreai srác, és akkor egyedül egy sötétített szobában, miközben az anyja kopog, hogy kisfiam, kész az ebéd, ő éppen bemegy,
1: hanem
0: hogy ezek a csoportok, ezek hogy kommunikálnak, milyen platformokon, hogy használják, hogy gyűlnek össze, hogy indítanak egy egységes támadást az FBI ellen. Az egyik Szingapurban, a másik Maláziában, Észak-Koreában, Kínában, nem tudom, összeállnak, megtalálják valahol egymást. Érted? Mit csinálnak? Discord, Twitch? Nem ismerem ezeket a platformokat.
1: Hogy toporoznak tagokat?
0: Hogyan mennek ki be a dark és a deep web körül, és használnak, és lépsz be egy ilyen csoportba. Tesztelnek le téged, hogy gyere, igen, akkor légy a csoport tagja. Jó, old meg ezt a feladványt. 80 összeülnénk, az egy ilyen feladvány, ne üldögélnénk egy hétig, hogy mire fölvenne minket a csoport.
1: Mik a kódszavak vajon?
0: Hogy mozgatják az adatlopást? Hogy használják az információt? Annyira idegen világ. Hogy néznek ki ezek a srácok? Valószínűleg 24-24 órát egy sötét szobában ülnek egy laptop előtt. Gépekkel felszerelkezve.
1: Van valahol egy srác, akinek a nyakában lóg egy pendrive, ami rajta van az összes FBI dolgozó nyomozónak az adata.
0: Hát igen, meg ugye egyet elkapsz, mi történik? Hát most egyet elkapsz, ez egy független laza hálózat, igen, szerte a világban, semmit, ezeket nem tudod felszámolni, nem tudod elkapni, nem tudod kiirtani, nem tudsz velük valójában semmit sem. Milyen tudásuk van? És nem gondolom, ezek 40-50 éves csávok lennének.
2: Ja, ez
0: szerintem
2: 20,
0: ezek, 20 ilyen,
2: éves
0: ezek ilyen 20 fiatalok, éves kis zsenik. Tudod, aki már 4 évesen ízé lábújjal kirakta, csukott szemmel sötétbe a 64 soros Rubik kockát, érted? Tehát nincs egy full zseni az összes. De hogy ez, és aztán...
2: Na és akinek például szüksége van az adatokra, ugye, aki ezzel tudna, ő hogy találja meg őket, hogy kitől kell megvegyem. Vagy akinél nála van az adat, a 20 éves zseni, ő kit fog fölhívni, hogy figyelj, nálam van az...
1: Feldobja a dark webre. De egyébként ez...
0: De ki a vevő a másik oldalon? Hát gondolom, az oroszok a kínaiak. Nyilván a másik oldalról bejelentkeznek, igen, hogy adná oda az FBI, nem tudom, adatait. A dark webben megértékesítik, de ők általában nem értékesítenek, csak zsarolják a vállalatot, valamit elérjenek, tehát nem adják el az adatokat.
1: Itt most állítólag ebben az esetben azt mondták, hogy nem fogják eladni az adatokat, de egyébként ők meg a sok nagy vállalathoz töltöttek be, és adták el az adatokat.
0: És eladják az adatokat.
3: Fia, itt van Snowden esete, ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes. Hát 2014-ben, ugye, amit ő véghez vitt, azért az nagyon-nagyon durva.
0: Ő belülről csinált ezt, ugye, tehát ő rálátott a
1: embereket mondjuk akár a dark webben keresztül, mert nyilván nem arról van szó, hogy akkor elmennek, találkoznak egy parkban, és akkor lemezt cserélnek. De hogy itt nem lehet...
0: Igen, flopin, leülnek flopin, odaadja neki flopin.
1: Ott adja a vastag barítékot, és kapért egy flopin.
0: Nem, hát ez veszik, már nem így zajlik.
1: Tehát, hogy a dark webben keresztül, tehát ezek sehogy se visszanyomozhatóak. Tehát ezt nem hiszem el, nyilván kriptóval fizetsz, nyilván ezen módon ezt meg lehet kerülni, ezt az egész rendszert.
0: Gondold el, aki betör az FBI-val, az nem tudja úgy elrejteni különböző nemzetközi szervereken keresztül az ő címét, hogy soha életben ne találják meg. Hát már te is le tudsz tölteni applikációba egy VPN szervert. Ugye, Zsül? Te tanítottad meg nekem.
2: Így utalgatok erre arra.
0: Járkálok-e, kalandozom erre arra a különböző. A webnek azért nagyon sok olyan ismeretlen felülete van, ahol jó azért ránézni egy kicsit.
3: Nincs biztonságban a rádió egy szervere, úgy érzem.
1: Te töltesz fel dick-pic képeket a rádió egy
0: képeket. Igen. Ott is olyan mesztelen képeket én raktam föl.
1: Kompromitáló fotó.
0: Na mindegy, gyorsan megkérdezzük Csabát, ami biztonsági szakértőnket, a műegyetem docensét, csak hogy három mondatban mesél nekünk, mert baromi érdekes ez a világ. Nyilván nagyon sok sorozat meg film van erről. De ajánljátok már, hallgatók, tényleg egy-két jót, ami most platformon megy, és mondjuk azt megnézed, hogy kicsit rálátsz erre a világra. Engem baromira érdekel, mert full hülye vagyok ez a témához.
1: Mennyire lehetnek most betolva az FBI ügynökök vajon?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy rájuk ilyenkor hogy vigyáznak.
1: Lehet azért egy kicsit most.
0: Ugye, hogy ezek beépült ügynökök.
2: A gyerekek, az egész rendszer ilyenkor azért megremeg.
0: 5000 emberről igen, nyilvánosságra hozzák, azért az nem, az kemény. Igen. Így van, Krasznyi Csaba. Hello Csaba, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Jó reggelt, mert beszéltünk a múlt héten valamikor, nem is olyan régen.
1: Gergely, ugye? Robert.
0: Igen.
4: Meg is vagyok lepve az, hogy ilyen sűrűn hívtok mostanában.
2: Ugye, aki jó, az jó.
0: Ilyen orgánummal, Csaba. Addig hívunk még egyszer, tényleg. Nem énekez nekünk. Na, mit tudunk erről a hacker csoportról? Ez a, nem tudom, Shiny Hunters, ugye így hívják magukat. Ők kik?
4: Shiny Huntersnek hívják valóban. Ez egy lazán szervezett kiberbűnözői csoport, akik elsősorban azért hackelnek, hogy pénzt szerezzenek. Itt a tippek alapján ez egy gyakorlatilag valószínűleg egy nagy nemzetközi hálózatról, az a hálózatról van szó. Korábbi letartóztatásokban főleg francia állampolgárságú kollégák voltak érintettek, de valószínűleg egyébként Nyugat-Európából és Amerikából szerveződött fiatal, 10 éves, fiatal, 20 éves csapatról van szó.
0: 10 éves srácok?
1: Egészen normális.
0: Egészen elképesztő. Ahogy ez tök normális, hogy ebben a világban ezek a hacker csoportok, ezek nem 30-as, 40-esek, hanem 10 éves srácok.
4: És ez mindig is így volt, az a 80-es évek elejétől kezdve úgy van, hogy aki hackelni kezd, igazán komolyan, az valahol olyan 12-14 éves korában kezdi. Utána általában bekerül valami olyan csapatba, hacker csapatba, ahol vagy szürke, vagy fekete dolgokat csinálnak. A többség általában a 20-as évek közepére inkább átvált valami legális munkára, amit azért jobban megfizetnek, mint a kiberbűnözést.
0: Ja, mert hogy ők ebből nem keresnek annyit.
4: Ó, de hogy nem, rengeteget. Rengeteg olyan felvétel van, ahol lehet látni, mi történik. Jellemzően nem a hackerek általában, hanem inkább azok, akik tisztára mossák a pénzt, amit ezek után megszereznek, de azért lehet vele jó keresni, hogy ügyesen csinál az ember. De azért a letartóztatás, pláne ugye ennél az esetnél az FBI-t sikerült felnyomni valószínűleg, mert ki tudja, hogy mi történt. Itt azért az ember után elég erősen utána mennek.
1: Hogy lesznek ezekből az emberekből, hogy lesz ebből csoport? Tehát hogy találják meg egymást? Nyilván nem adnak felálláshirdetést.
4: Nem, de érdekes módon ez úgy történik, hogy amikor az ember először belekezd és megpróbálja megtanulni ennek a szakmának az alapjait, akkor előbb-utóbb oda keveredik mindenféle olyan fórumra. Régen ezek, nagyon régen IRC fórumok voltak, különböző BBS-ek voltak, aki ezt ismeri, annak gratulálok. Most pedig jellemzően úgy működik, hogy a Darkneten vannak azért olyan csoportok, olyan fórumok, Telegram csoportok, ahol az ember nagyon könnyen bele tud keveredni, információt tud szerezni, el tud kezdeni beszélgetni, és általában ilyenkor működik egyfajta behúzás, egyfajta mézes madzag, azaz például adnak kisebb feladatokat a már benne levő nagyobb halak, amit hogyha az ember sikeresen végrehajt, akkor egyre nagyobb és nagyobb falatot lehet kapni, egyre nagyobb és nagyobb pénzért.
0: A kisebb falat azt gondolom nem olyan, hogy X-eljen be, hogy nem vagyok robot, ugye? Tehát, hogy mert én eddig jutnék. Ezt tudnám még megoldani, hogy oda, meg hogy hány bicikli van a képen, de valamikor azt is elrontom, és akkor rájövök, hogy két képben még belógott a bicikli sarka. Rohadjál meg, nem nyolc bicikli van, érted? És újra kezdem.
2: Ez nem a mi szakmánk lesz.
0: Ez nagyon nem a mi szakmánk, igen. És akkor ők most mit csinálnak? Zsarolják az FBI-t, hogy az FBI kérjen tőlük bocsánatot? Ezt akarják valójában?
4: Így van, kicsit, legalábbis ugye ezt nyilatkozták, kicsit önérzetesek a kislatorok, ugyanis állítólag májusban, nem állítólag, hanem májusban az FBI közzétett egy figyelmeztetést arról, hogy ez a csoport, aki éppen akkor az Egyesült Államokban használatos egy sok közül egyik közoktatási rendszert törte föl, és onnan adatokat lopott el, zárójelző, mint hogyha Magyarországon a krétát törték volna föl, zárójel bezárva. Szóval, amikor ez az akció megtörtént, akkor az FBI azt terjesztette róluk, hogy a felhasznált adatokból zsarolják azokat, akiknek az adatai kikerültek, úgynevezett swattingot csinálnak, ami azt jelenti, hogy rájuk küldik mondjuk az FBI-nak a különböző speciális egységeit, néhány gyereket. Tehát magyarul visszaélnek ezekkel az adatokkal. A csoport pedig azt mondta, hogy ők ezt abszolút nem csinálják, ők teljesen becsületesek, zárójel, ha-ha-ha. És éppen ezért ők kikérik maguknak ezt, és 7 napot adtak az FBI-nak, hogy vonja vissza ezeket az állításokat, különben ezeket az állítólagosan kiszivágott adatokat nyilvánosságra fogják hozni, és ez sem igaz, mert igazából nem mondta senki, hogy nyilvánosságra hozzák, hanem az volt a mondás, hogy ha szeptember 30-ig nem történik a visszavonás, akkor majd történni fog valami.
0: És az még nincs itt, tehát azt még nem tudjuk. Ez ilyenkor ügynök adatokat jelent, hogy hol lakik, hova van beépülve, mit csinál, mi a fedőneve, tehát mindenki derül róluk?
4: Valójában arról van szó, hogy az FBI-nak az álláskereső oldalát törték föl állítólagosan. Ugye az FBI is, mint minden nagy szervezet, pontosan olyan bürokratikus, mint minden nagy vállalat, és pontosan ugyanolyan szolgáltatásokat vesz igénybe, mint minden nagy vállalat. Ebben az esetben egy külső szolgáltatótól származó álláskereső oldal szolgáltatást törtek fel állítólag, egy olyan sebezhetőségen keresztül, amit állítólag sehol máshol még nem használnak. És azt mondom sokszor, hogy állítólag, mert egyébként, ugye, amikor látunk egy 5000-es adatsort, akkor hát messziről jött ember azt mond, amit akar, ilyenkor mindig validálni kell, ellenőrizni kell, hogy ezek tényleg valós adatok-e. Ez az egyik, a másik pedig azt kell ellenőrizni, hogy tényleg onnan jöttek-e azok az adatok, ahonnan állítja a maga a támadó, mert hogy például 2015-ben több 10 milliónyi amerikai közszolgának az adatait lopták el az ezzel foglalkozó amerikai szervezettől, tehát például nem kizárt, hogy ez az 5000-es minta, ez mondjuk 2015-ből származik, mert akár az is lehet. Tehát most mindent ellenőrizni kell. Hogy mi van mögötte, az állítás szerint valóban nevek, személyes adatok, különböző például büntetett előletre vonatkozó információk, egészségügyi adatok, hiszen ugye ezeket egy álláshirdetésnél általában meg kell adni. Ráadásul a csoport azt állítja, hogy nem csak az álláshirdető portált törte föl, hanem utána tovább tudott menni az FBI által használt belső kormányzati felhőszolgáltatásra is, ahonnan szintén letöltöttek 2-3 terabájtnyi adatot, amit megint csak nem lehet validálni. Úgyhogy most úgy állunk, hogy van egy állítás, ezzel szemben pedig az FBI-nak az a mondása, hogy vizsgálják az esetet, tehát nem tudjuk pontosan, mi történt.
2: Én, amikor adattulajdonosa vagyok, én nem veszem észre, hogy ezeket ellopják, mert ugye akkor ez tök egyszerű lenne cáfolni az FBI részéről, hogy igen, ezt állítják a hackerek, hogy ellopták, de nem lopták el.
4: Határozottan nem tudjuk, hogy ilyenkor történik-e bármit, és szolgáltató az, aki erről bármit tud mondani, és ugye ráadásul itt az a nehéz, hogy nem az FBI volt az, aki üzemeltette ezt a portált, hanem valaki harmadik szolgáltató, akinek erről meg kell győződnie. Csak egy példa, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mi történik. Tegnap kaptam egy e-mailt az általam használt biztosítótól, amiben tájékoztatnak engem arról, hogy kibe információbiztonsági incidens érte a szolgáltatásukat, ami mellett kiszivárogtak, ilyet kiszivárgott az e-mail címen és a kötvényszám, és nagyon vigyáz. Látta ezt valaki a médiában? Nem. Érzékeltem én ezt egyébként, hogy megtörtént? Nem. De ugye az európai szabályok alapján legalább kapok róla egy e-mailt. Az amerikaiaknál más szabályok vannak, máshogy működnek ezek az incidensek. Bízunk benne, hogy tisztában fogunk látni majd legalább szeptember 30-a után.
1: Na most, hogyha ez a hacker csoport egyébként azt mondja, hogy oké, ezek az adatok validok, itt van nálunk a teljes lista, ezért mi pénzt kérünk, akkor az FBI itt suskusban előfordul, hogy utal nekik azért egy csinos, jó kis szemmel látható összeget, hogy ne tegyék közzé? Szoktak így egyezkedni?
4: Az amerikai kormányzatnak az alapelve az, hogy terroristákkal nem egyezkedünk, és ugye ebben az esetben ugye bűnöző, kiberbűnöző terrorista az olyan távolul hunyorító ugyanannak tűnik. De például az a közoktatási portálokat üzemeltető cég, akiket ugye májusban feltörtek, és akik miatt ez egész hoppári van, ők például fizettek. Ilyenkor az szokott a gyakorlatban történni, hogy miután azt gondolom, hogy kevesen vannak olyanok, akik tudják, hogy kell egy bűnözői csoporttal tárgyalni, megjelent egy ilyen szürkezónás szolgáltatás, a túsztárgyaló, nevezzük így, aki kisebb anyagi ellenjuttatásokért cserébe lealkudja az első zsaroló összeget ezeknél a csoportoknál, és ország mindenki jó. Jár a végén, kivéve azt, akit egyébként feltörtek és akit megzsaroltak. Az FBI egészen biztosan nem fog ezzel semmit se tenni, de neki ott van a világ egyik leghatékonyabb rendvédelmi szervezete. Egyébként is nyomoztak a Shiny Hunters után most már igazából hónapok óta, tehát ők voltak a fókuszban. Én azt gondolom, hogy ilyenkor kellően fölhúzzák magukat, és kellően széles körű nemzetközi rendészeti akció indul azért, hogyha bármi történik, akkor az, aki a bármi mögött van, annak nagyon rossz legyen a később.
0: Az még egy bevett gyakorlat, utolsó kérdés, amíg innen, hogy aki nagyon profi, azt átveszik, ezt csinálják? Tehát akár azt, hogy az ebben fi elkaptunk, de iszonyatosan jó vagytok, gyere hozzánk dolgozni.
4: Hát ez 20 évvel ezelőtt még működött, amikor kevesen voltak ebben a szakmában, most már azért, már aki nincs, nagyon jó, az általában tudja, hogy hogyan lehet állást szerezni ezeknél a szervezeteknél.
2: Aha. Hát persze, betörik oda, és akkor beírja magát, hogy most már munkavállaló, ennyi lehet.
0: Igen, hát írja, nehet, hogy én is önöknél dolgozom.
2: Jó, Csaba, majd annyiba segíts még, hogy az autentikátort a DAB-hoz hogy tudjuk élesíteni, mert mi itt megakadtunk.
0: Ja. Igen, nagyon fontos.
1: Két éve nem tudom letölteni a leleteimet.
0: Igen, nagyon-nagyon nehézben vagyunk itt a másik oldal. Csaba, köszi, jó munkát nektek, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
0: Köszönjük, doktor, azt mondja Csaba, a kiberbiztonsági szakértő. Köszönjük szépen. Vélem. Mennyire keveset tudunk erről a világról, nem? Viccelsz?
2: De tényleg, és mi digitális analfabéták vagyunk ezekhez, semmit, érted? Hát, tényleg ilyen apróságon vérzünk el.
0: Abszolút, jön egy levél a gov.hu-tól egy hétig nem merem megnyitni, annyira szorongok, hogy biztos, hogy elakadok a bejutással, úgyhogy jó lesz az, majd a könyvelő elolvassa. Na jövő mindjárt 2 perc, 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Magyar

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: Rossz megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
6: 10 ezer tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A Kecskeméti Trendoptika a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
11: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 www.nissankecskemét.hu.
12: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
13: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
14: Ne aggódj, a Plazma Centerben csak a tanévkezdés költségeinek csengettek. Szeptemberben ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasításodért 5000 forint, majd ezt követő első 5 plazma adásoddal összesen 98000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár tanévkezdésről, akár a nyaralások után kiürült családi kasszáról, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
16: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
19: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
20: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Több milliós cigarettafogás Bácskiskunban, tárlatvezetés lesz a Naív Művészek gyűjteményében, országszerte tartanak szűréseket. Demeter Dia vagyok. Vendéglátóhelyek ellenőrzésével kezdődött és hatalmas cigarettafogással ért véget a NAV ellenőrzése Bács-Kiskun megyében. A pénzügyőrök egy hátrahagyott szerb furgonra figyeltek fel egy vendéglátóhely előtt. A jármű nagyméretű kartondobozokat rejtett. A pénzügyőrök szolgálati kutyával is megvizsgálták az autót, az EB egyértelmű jelzést adott, tájékoztatott az adóhivatal. A gépjármű tulajdonosát nem sikerült felkutatni, ezért az autót hatósági tanúk jelenlétében zárszakértő segítségével nyitották fel. A raktérből összesen 6500 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta és 3500 euró készpénz került elő. A pénzügyőrök a több mint 16 millió forint értékű dohányterméket és a készpénzt lefoglalták, az ügyben eljárás indult. Ingyenes tárlatvezetést tartanak október 3-án a Magyar Naív Művészek gyűjteményében Kecskeméten. Osztényi Éva Gizella művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum főmuzeológusa segítségével járhatják be az érdeklődők az intézményt. A Magyarországon egyedülálló múzeum 1976. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A mostani tárlatvezetés során a látogatók megismerhetik a gyűjtemény történetét, valamint a művészeti ág legjelesebb képviselőit, az úgynevezett őstehetségektől egészen a napjainkig alkotó művészekig. Olvasható a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi oldalán. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig az ország több kórházában tartanak ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra és a korai felismerés fontosságára, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
22: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyul seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma 5 vagy annál több volt.
21: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgásét Kecskemét térségében, 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
24: Hölgyeim!
2: Stream egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
3: Anna, Júli, Zsülike,
4: Viki, Daci,
3: Ferenc bácsi és Balázs!
2: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family!
3: Hol van Kevin? Kit érdekel?
2: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
5: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
24: Jó reggelt.
5: Tényleg hosszabb így a reggel azért, hogy nincsenek, nincsenek zenék. És megmondom őszintén egyébként, nem hiányzik.
24: Ja, azt akartam, hogy ez zavar?
5: Nem. Többet kell dolgozni, az igen. De, de az, hogy ne üljön le a hangulat valami nyálfos zenétől, ez egyáltalán nem zavar, már hogy nem hiányzik. Tehát, hogy így, ez jó.
24: Meg kiesel a ritmusból?
5: Igen, úgy leülsz. Most hogy... jött volna valami Taylor, szívesen, Ophelia, ott elkerreg ott neked.
25: Igen, meg hogy mi ezeket a zenéket már elég sokszor hallottuk.
5: Igen. Tudod?
24: Nem csak mi. Hallgatók is.
25: Bár
24: hallgatók
25: egy hallgató is. Írta, hogy és mi van a hírek utáni zenével, hol van?
5: Nincs. Az nincsen, de tényleg jobb ez így. Rendszorgalmas őrei az M1 Vértes szülési pálya felhajtónál Luffy fújóversenyt tartanak a Tatabánya felől érkezőknek, Barbie, köszi. És M1 Budapest felé ugyanakkor baleset Tatabánya irányában, mondta ezt is Barbie küldtek. Barbie milyen kis aktív. Ma reggel több közlekedési hírt is elküldött nekünk. 0-23-111-111 az SMS számunk, és a megszólásunk végén adunk valakit, aki kulcssal próbálkozik. Úgyhogy gyerekek, nem SMS-ben, hanem telefonon. Nagy erőkkel basszancsátok Annát, és hívjátok. Nyomuljatok, hogy legyen kulcsos konténeretek, holnaphoz 2-3 hétre sorsoljuk.
25: Kettő
5: gyerekek.
25: Kettő.
5: Ez is elérkezett.
24: Jó. Lányom cuki volt ennek, meg kérdezte, hogy tennep előtt, hogy ő esetleg bejelentkezhet erre a játékra?
25: Fél, mire számít?
24: Saját telefonszámról. Elküldheti a jelentkezését?
5: Ez necces, mert egyébként simán lehet, hogy tök véletlen bekerülne, igen. De ha meg bekerül véletlen, sosem mosuk le magunkról, esetleg még kinyitja a konténert, na az kemény.
24: Na hát.
25: És melyik ajándékra számít nagyon? A kiváló minőségű, fantasztikus elektromos kupra? Ravárra?
24: Annak örülnék a legjobban. Igen.
5: Csodálatos autó, nagyon szép, nagyon szeretjük.
24: És a parkácskészletnek is nyilvánvaló.
5: Sose ültem még ilyen jobbat.
24: Na jó van.
5: Aki tudja, tudja. Így is van. Na szóval a lényeg, hogy...
24: Hogy nem indulhat. Na.
5: Nem indulhat, és erre nagyon kínosan figyelünk, hogy csak olyan ismerősök és barátok vigyék el az ajándékot, akit nem ismertek. Úgyhogy soha nem fog feltűnni, hogy mennyi mindent szórtunk itt már ki, de jól is van ez így igazából. Na...
25: De Júli unokahúga jelentkezhet?
5: Unokahúgod már igen.
24: Mennyire kell távoli rokonnak?
5: Lehet távoli. Hát sose tudjuk meg, hogy most...
25: Hát tagad ki a lányodat, és akkor...
24: Akkor én most tudjuk, már megtagadom nyilvánosan. Igen.
5: Illetve Laci megfogalmazott egy nagyon fontos üzenetet. Nem tudom, hogy tolmácsolhatom, de szerintem jó. Ne hívjatok Viberen, mert felrúglak benneteket. Köszönjük szépen! Én ezt nem nektek írta, nekem írta, csak hallod, hogy közvetítsen finoman. Mi egymással így kommunikálunk, de ő ezt finoman jelzi, hogy nem kell Viberen bennünket hívni. A telefonszám, gyerekek, a telefonszám. Ez mi analógok vagyunk, itt most a telefonon kell tizediknek lenni. Na, viszont egy hír, beszéltünk már a héten diákcsínyekről, meg fiatalon elkövetett kis autós, meg telefonos bosszantásokról. De gyerekek, úgy látszik ez a hét erről szól, nem baj, szeretjük, mert hogy nagy dolgok történtek itt Pécsen. Nem tudom, megvan a pécsi autókereskedés. Hát nézzük
24: a pécsi,
5: meg,
24: a híres pécsi
5: mennyit akkor. Változott itt a világ. Jelenti, mi mit csináltunk 14-15 évet, és mit csinálnak ezek? Figyeld a hírt. Két nagy értékű autót vittek el fiatalok egy pécsi autókereskedésből szeptember 20-án. Gondolod itt még azt, hogy valószínűleg 20-25 éves srácok betörtek, és valahogy egyébként teljesen érthetetlen módon kinyitották az autókereskedést, megszerezték a stúzkulcsokat, beültek az autóba és elvitték, de nem erről volt szó. Figyeld, itt jönnek a komoly bűnözők. A rendőrség beszámolója szerint egy 17 éves fiú, két fiatalabb társával, figyeld, egy 13 és egy 11 éves gyerekkel ne jutott szólt. Be a Pécsi Vásártéren működő kereskedés épületébe.
25: Hogy?
24: Hát...
25: A 17 éves, mint értelmi szerző, berángatja a 11 meg 13 éves.
24: Ő tartotta a bakot.
5: A 11 éves, az mit csinál egy autókereskedés feltörésénél? Ő neki otthon vigyorog. Kéne lennie? Vagy
24: nagyon vigyorog a hátsó ülésen.
5: A három gyerek bejutott a Pécsi Vásártéren működő kereskedésbe, benyomták az ablakot, majd egy kicsit bent körbenéztek, ezek után megszerezték az autó indító kulcsait.
24: Na most...
5: Hát figyelj, mi el voltunk tévedve 11 évesen, azt gondolom. Vagy a világ gyorsult föl, vagy ezek már mást esznek. Vagy mást isznek, vagy hormonok vannak a vízbe. Én nem tudom, mi történik.
24: Én arra lennék kíváncsi, ez a három srác ezt kitervelte, vagy elsétáltak a pécsi autókereskedés mellett, és az egyiknek, a 17 évesnek, vagy a 12 évesnek jött a megvillanás, hogy nézd csak, bukóra van nyitva az ablak.
25: Hát a legszebb az az, hogyha a 11 éves az értelmi szerző gyerekek. És szólt a haveroknak, hogy
5: felfogadatlanul jó. Felfogadatlanul jó. Azt mondják, figyeld, benyomták az ablakot, megszerezték az autók indító kulcsait. Ugye rávillogtak, hogy melyik autót nyitja, ott van bent egy csomó kulcs. Autókereskedésben egy csomó kulcs van.
24: De várj, ezt nem őrzi senki, hát, ezeket a telepeket.
25: Hát be van de. Zárva, hát most...
5: Vagy volt egy őr, aki aludt a kabinba valahol, aha. Ők meg az épületen keresztül valahogy bemásztak. Kimentek az udvarra, ott álltak ezek az autók. Azt mondták, hogy ha itt állnak az autók, akkor induljunk. Vezettél már SQ7-es? Nem. Vezettél már Audit? Soha nem vezettem. A két fiatalabb fiú az egyik, tehát a 13 és a 11 éves beült az egyik Audiba,
24: úristen.
5: A 17 éves pedig a másik autóba ült. 11 éves az megvan, az akkora, mint a Noel. Hát,
25: na.
5: Hát azért ő még nagyon pici.
24: Hány évesen csináltátok az első próbakört apátok kocsijával?
5: Nem egy Q7-es 40 milliós Audi-val.
25: Egy Trabant 501-es volt, igen erős használt állapotban, és ott volt apám. Tehát, hogy ez fontos.
24: 11 évesen szerintem, 11 éves nem is engedsz oda a volánhoz, tehát még ki se próbálhatja, beleülhet az öletbe, megpróbálhatja, de saját maga, hogy vezessen.
5: Abszolút, higgyétek el, hogy ebben benne vannak a számítógépes játékok. Higgyétek el, hogy de ebben...
25: Az ilyen autós
5: ebben benne van, ebben, én ebben egészen biztos vagyok benne, hogy az 5-6-8-10 éve piacon lévő GTA, ahol én látom, hogy a gyerekek az enyém is játszanak GTA-znak, egész egyszerűen a szimulációból ők ki akarnak lépni a valóságba. Figyeld, mi történik, mert hogy mennyire GTA. Beült a 11 éves és a 13 éves egy Q5-ös, Q7-esbe, 40 milliós autó, teljesen mindegy. A kereskedésből úgy távoztak, hogy a kocsikkal áttörték a kaput, majd Mohács felé indultak.
24: Hát azt mondja, nem mondd már.
5: Közben magát, megkötöm magam, oké, mi lesz ebből? Kapaszkodj! Én fogja a 13 éves, beülteti a 11 éves.
24: Kövérgáz.
5: Kövérgáz nyom egy autóbat a Q7-es Audinak, és áttöri az autókereskedés, és elindulnak Mohács felé. A 11 évesnek a lába nem ér el a pedálig, érted? A 13 éves egy nagyobb kamasz, ő már lehet, hogy tudja vezetni. Ezek a kocsik automaták, startstopposak, egyszerű őket elindítani. De azért utána...
24: Ne mondjátok már, hogy nem volt, mindig is vágyatok, hogy egyszer áttörjetek egy ilyen kaput. Nagy gázzal.
5: Jenny!
25: Jó, de nem tettük meg. Ugye azért ez itt egy jelentős különbség.
24: Ez még beletartozik a diákcsíny kategóriába?
5: Szerintem ez picit több.
24: Ez egy picit több.
5: Szerintem ez picit több, mert hogy lendületből átöröd a kereskedés autóját, és így száguldasz egy-két 11 éves gyerekkel az anyós ülésen, úgyhogy te 13 vagy, két drága autóval Pécset, hát azért ez egészen durva.
24: És hogy derült ki? Mármint úgy értem, hogy egyszer csak érkezett a riasztás, felébredt
25: az
5: őr. Az lehet, hogy nem vett észre semmit. Mohács irányába tartottak, de a két 11 és 13 éves nem bizonyultak kellőképpen rutinos sofőrnek, ők belehajtottak egy árokba, és csatra vágták az Audit, fejjel lefelé beleálltak az árokba. A tinédzser, a 17 éves, eljutott Láncsokig.
25: Ahol gondolom leparkolt, és bement aludni, ahol... hogy megvagyunk.
5: Igen, a két kocsi kereskedelmi értéke közel 40 millió forint. A 17 éves kihallgatták, őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatását.
25: És tényleg a 11-13 évesen mit tudsz csinálni?
5: Mit csinálsz?
25: Javító nevelőbe küldenek ilyenkor?
5: Hát te gondold el, a 11 éves másnap bemegy a suliba. Na?
25: Hello,
24: kinek ilyen volt a hétvégén?
5: Ki a király?
24: És akkor nyilván a kárt, amit okoztak a kocsiban, azt a szülők kötelesek lesznek kifizetni. Mert hogy áttörtek vele egy kaput, tehát biztos, hogy sérült az autó, belehajtottak vele egy árokba, tehát nyilván sérült az autó. Tehát nem csak az van, hogy most akkor visszaviszik a kereskedésbe, hanem ezt ki kell fizetni.
5: Hát ezt ki kell fizetned. Na most valószínűleg nem feltétlen gondolom, hogy jó módú szülők lennének azért, vagy feltétlen azért egy ilyen autónak a kaszkója, az őr része. Hát nézzek, a kocsi az úgy áll az árokba, hogy fejjel lefelé beesve egy ilyen csatornába. Tehát ez azt hiszem a 11 meg a 13 éves tette orra a kocsit. Érted, ők óra?
25: Szerintem itt tudod, mit akartak átugratni.
5: És azért át akartak ugratni, itt nyílik a légzsák, itt kiszakad az anyós ülésen a kesztyűtartó, itt kinyílik a kormány légzsák, tehát itt iszonyatos károk vannak egy
25: meg
5: ilyen
25: az
5: autóban.
25: Az autó orra asztropa, az biztos.
24: Ők ezt huncutságból csinálták, mert jó poénnak gondolták, vagy el akarták kötni az autókat, és voltak vele terveik, hogy majd akkor esetleg ezt odaadják apának, aki majd eladja, vagy
5: nem
24: volt
5: én nagyon beszélnék egy ilyen sráccal.
25: Mi volt a terv?
5: Mi a terv? GTA-ztok? Élőben akartok valamit, amit átéltetek, vagy nem elég izgalmas már nektek a szimulációvilág, amiben léteztek? Mi a terv? Tehát mit csináltok? Mert a 17 éves, nem azt mondom, hogy oké, de hogy ott azért van egy kamaszos lázadás. De csak azt mondod a 11 évesnek, hogy figyelj, maradj ki ebből. És érted, milyen csávó lehet a 11 éves? Lehet, hogy cigizik, iszik, piázgat, érted, te hagyjad, és én elképzelek ilyen cuki aranyos 11 éves gyereket. Aha. És bejön egy 70-es csávó.
24: Egy kis raptor.
5: Milyen 11 éves, ne fogd meg a söröm, érted? Tehát, hogy mi látjuk más, hogy valószínűleg nagyon korai életet.
25: Az van ezzel a 11 évessel, hogy sajnos este a buliba elitte az összes pénzét, és nem volt pénze taxira, tudod? Ezért aztán betört és lopott egy autót.
24: Vagy felcsapta a naptárat, és azt mondta, anyának születésnapja lesz holnap.
5: Igen. A GTA Pécsen, sőt a kereskedő mondta, hogy ezeket a kocsikat kinézhették, mert sok kocsival arrébb toladtak a kereskedésben, figyeld, hogy ki tudjanak jönni velük. Tehát kinézték az autókat, a többi autóval arrébb álltak, és ezt a két autót akarták kiszabadítani.
25: Na, ez így viszont súlyosbító. Tehát itt nem az volt, hogy az első kettőt, ami a legközelebb áll a kapóz, elcsórod.
24: Elvitte előző héten apa egy próbavezetésre a kocsit a gyerekekkel együtt, akik a hátsó ülésen
25: ültek.
24: És ez
25: kellett neki mi?
24: Nagyon megtetszett nekik, és úgy döntöttek, hogy akkor ezt hazaviszik.
5: Piros. Hát, már piros. Aha. Igen, tehát akkor a többi autóval elállt, és azt mondta, hogy nekünk kell a...
25: Akkor tervez egy gyereket.
5: Akkor ezt tervezték,
25: igen. Ez már tényleg bűncselekmény. Ezt nem mondhatod, hogy gyerekkori csíny, hogy hát így alakult, hogy loptunk egy autót.
5: Hülyeség azt állítani, hogy ebbe benne van a GTA? Nem tudom. Tehát, hogy nem lehet, hogy nekik ez az annyira valóságukká válik, vagy fel sem fogják. Vagy azt mondja, figyelj, meg tudtuk ott csinálni, ott ugye tudsz rabolni, egy szimulált világban élsz, küldetéseket hajtasz végre, ölsz, lősz, kocsit rabolsz.
24: De hogy ennyire elvesztették a realitás érzékét.
5: Nem azt gondolom, hogy azt gondolják, hogy egy szimulált világban vannak, csak mondom, valójában igen, hogy megoldjuk ezt a szimulált világban, már nem ad elég adrenalin, próbáljuk ki, és hülyeség mindent a játékokra fogni, meg nyilván aki játszik egy GTA-ban nem megy el utána az oktogorra lövöldözni, tehát nem ezt a borzasztó közhelyes, nem tudom, párhuzamot akarom állítani. Csak hogy van egy ilyen játék, amit milliárdok játszanak, óriási siker, és közben már trend az, hogy törbe valahova, lopjál valamit, és utána legyen neked egy autós vagy egy rendőrös üldözésed. Ami mondjuk megtörténik 10 éve a GTA-val.
24: Igazából nekem az a furcsa, hogy ezeknek a srácoknak ennyire nincsen a tudatukban az, hogy ennek következményei lesznek. Tehát, hogy az oké, rendben, kihajtam a kocsit. Na de hát előbb-utóbb megtalálnak. Tehát nem gondolkodnak kettővel előre, hogy
25: azt
24: mi lesz ezzel
25: hogy
24: az autóval.
25: Nem fogják elkapni.
24: De meddig mentek volna ezzel az autóval?
25: Hát nem tudom, hazáig beáll. Ugye a 17 éves, ő hazament, ő lánycsóki. Oda beállt, hazament, és lefeküdt aludni.
5: Lefeküdt aludni?
25: Igen. Hát megvan.
5: Nem mondod.
25: A szajré majd holnap fölteszük a marketplace-re, érted?
5: Igen.
24: Lecseréli a rendszámtáblát.
5: Igen, azért, aki annyira boomerték a videójáték hibáztatás. Nem, ez csak kérdés, gyerekek, hogy ez nem lehet benne? 20 éve, 30 éve is törtek be autókereskedésekbe, loptak el repülőt, loptak el autókat. Lett az egyébként 20 éve vagy 10 éve TikTok trend, hogy csinálj egy autós üldözést ellopott autóval is törzs fel a TikTokra, hogy mögötted villog a rendőr. Ez volt? Ez nem volt.
25: Nem, tehát, hogy valamilyen... TikTok se, ugye?
5: Valamilyen szinten a pszichét azért biztos, hogy befolyásolja, vagy a kollektív tudatot. Nyilván nem a videójáték tehet róla. Oké, ne azonosítsuk. Csak kérdezem, hogyha van egy ilyen játék a szimulált világban, és utána ez most trend lett, akkor a kettő között nincs összefüggés.
24: Szerintem benne van, és egyébként az lett tök furcsa, hogyha mondjuk egy ilyen teljesen normális, átlagos konszolidált családból érkezik ez a három srác, akinek csak egyszer jött egy ilyen megváltozás.
5: Átlagos konszolidált családból szerintem nem csinál ilyet. Tehát azért van egy háttér, egy neveltetés, egy morál, ott azért csinálnak csínyeket a gyerekek, meg rosszak, meg kamaszok, meg nőnek. Azért nem kötsz el. Nem kötsz el 2 40 milliós vagy
24: nem
5: autót.
24: Nem tudják annyira felhetszelni egymást.
5: Szerintem nem, mert hogy van valamilyen átadott morál, amit azért a szülők úgy oda tettek a kezedbe, hogy figyelj, azért mindenek a határa.
25: Az első kérdés, amit fölteszek, akkor ezzel kapcsolatban neked, hogy egy 11 éves gyerek...
24: Miért tud vezetni?
25: Nem, 11 éves gyerek, szombatról vasárnapra virradó éjszaka mit keres kint? Tehát mondjuk csak ennyi, hogy nem hajnali 2-kor, csak este 9-10-kor egyedül mit keres kint? Na, akkor, és akkor itt van a szülői felelősség.
5: És itt a magyarázat, igen. Ja. Azért, aki nem tudom, hallottátok-e, nem, most van egy ilyen TikTok trend, hát pont erről beszélünk, hogy lopjunk kocsit, legyen rendőrös autós üldözés, amit felvesznek videóra, és feltöltik TikTokra. Itt Írországban nagyon sok baleset történt, mert szembe mennek a forgalommal az autópályán, ott nem követhetik őket a rendőrök. Borzasztó. Tehát az maga a trend, hogy lopj egy kocsit, és vedd föl, ahogy a villogó rendőrautó üldöz, és ezt töltsd föl valahova. Szóval, hogy azért ez is teljes őrület, de nyilván nem lehet mindent a számítógépre, meg a játékra, meg a TikTokra fogni, tehát valószínűleg itt azért arról van szó, hogy igen, nincs meg az a háttér.
24: Amiről... Azon gondolkodom, hogy mert hogy most így ránézünk ezekre a gyerekekre, és azt mondjuk, hogy jó, micsoda felelőtlenség, mondjuk ezt 40 akárhány évesen, de hogyha most lennék ebben az életkorban, vajon én mennyire hülyülnék meg ezektől? Tehát, hogy mennyire szaladnék
5: bele ez egy jó kérdés.
24: Hogy mennyire szippantana be az, hogy figyeljetek rám, én megmutatom, én megcsinálom, hú de fasz a gyerek vagyok. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként minket is simán becsavarna egy ilyen fajta nyilvánosság.
5: Hogy valami nagy dolgot kell mutatnom, mert annyira instabil az önértékésem, és annyira nem számítok, nem tudom, ki vagyok, keresem magam, hogy el kell kötnöm 2-20 milliós kocsit.
25: De most te gyerek vagy ebben a sztoriban, vagy így felnőttként?
24: Mint gyerekként, igen. Tehát úgy, hogy gyerek vagyok, mondjuk, ha én most lennék 12 éves, akkor vajon mennyire hülyülnék meg én is, és azt gondolnám, hogy lehet, hogy elég.
25: És szerintem a szülői háttér az rohadt sokat jelent. Csak egy példa jutott eszembe, pont ma olvastam, hogy van valami kaposvári 12 éves gyerek, aki motorozik, és a rendőrség már többször megpróbálta elkapni, a csávó mindig fölhajt, ugye, a
5: sétáló. 12 évesen nem kapják el.
25: 12 évesen fölhajt a sétáló utcára, ott van egy gyönyörű park, abba bemegy. Már megtalálták a szüleit, akivel beszélt. A kisrác mégis minden nap ugyanezt csinálja. Én meg azt mondtam a gyerekemnek, hogy amíg nincs jogosítványod, addig nem motorozol. Érted? Uh-huh. Tehát ott, ahol a szülő azt mondja, hogy ugyan gyerekem 12 éves vagy 13 éves, itt a motorkerékpár, hussanjál, menjél, szívos meg a rendőröket, mert ez kurva nagy poén, ott nincs miről beszélgetni. A te anyád valószínűleg úgy vágott volna szájba, érted, 12 évesen, ha hülye trendre akarsz felülni, és nem ez a jó, tehát nem keverni a gyereket, csak mondom a másik végletet, hogy eszedbe se jutott volna ilyeneket megcsinálni. Igen. Érted?
5: De azt mondjuk, hogy világszerte megszaporodtak ezek a csinyek, és nagyon sokan kutatják és nézik már ezeknek trendek megszabadulását, és mondjuk a GTA 5 vagy a GTA 6-nak a világviszonylatban való elterjedését. Tehát, hogy azért sokan vonnak párhuzamot, ez most nem egy ilyen boomerozás, hanem a videójátékok, hanem egyszerűen az, hogy tényleg lehet itt pszichésen valamiféle párhuzam. A szimulált világ és aztán a valóság között.
25: Gyerekek, erre kutatások vannak 10-15-20 éve, mióta vannak videójátékok, hogy egy idő után elhiszed azt, hogy ha a hatodikról te a videójátékban átugrassz a másik épületre, ha véletlenül leesel, akkor újra jön, hogy az egy idő után ijető egy 10 éves gyereknek.
5: Ja, hogy
25: nem halsz meg.
5: Hogy nem halsz
25: vagy
5: meg.
25: Van három életed. Hát erről tudományos kutatások vannak, tehát lehet nekünk azt írni, hogy micsoda boomer dolog a videójátékot, hogy hívják, hibáztatni, de ez nem így van, hogy ennek tényleg van ilyen hatása.
5: Igen. El is kezdek GTA-zni.
24: Az első telefonhívásra lettem volna kíváncsi, amikor felhívják a szülőket a rendőrösről, hogy itt a fiam.
5: Itt a fiam, teljesen összetört egy Audi Q7-est, igen. Teljesen közel játszik a GTA, hazamész, lefekszel, elmented a játékot, és ha elkapnak másnap, újra kezded az utolsó mentéstől. Tehát a 17 éves csak tolt egy mentést. Érted? Hát ő csak mentett egyet, lefeküdt aludni, és utána elindult másnap. Ja, és nem, azért a 11 éves arcát megnéztem volna. Ha ül a kis csávó, beköltött az anyós részen, kis ügyen, nem lesz ebből baj, és a 13 éves még iszonyatosan csaphatja.
24: Figyelj, lehet, hogy neki volt a legnagyobb hangja.
5: Azt a mindenit, igen. Kemény azért ez. Na mindegy, jó, hát gyerekek, azért most megszaporodtak ezek a hírek. A múltkor a Paksi ellopott egy Cessnát, nem?
25: Igen.
5: Most egy kis csávó
24: elterített
5: egy vízen repülőt, és sok százer eurós a kár. Ezek ketten behatoltak egy pécsi autókereskedésbe, vagy hárman, és 11 évesen ellopták a kocsikat. Szóval tényleg durva. Na jó, van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: bullshit. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Reggelen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
13: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
14: A Protexin kell.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
17: Volkswagen.
18: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Gergő, 34 éves Carglass autó.
21: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
20: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjármű forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.

0: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
2: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
2: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
4: Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. Megnyitja kapuit a kortárs biennálé. Ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. A program lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy különféle mozgásformákat, sportokat ismerjen meg és próbáljon ki. A szervezők célja az, hogy minél többen csatlakozzanak a programokhoz, és minél többeknek váljon mindennapi életük részévé a mozgás. Aerobik, zumba, senior torna, dinamikus gerinc tréning, pilates, jóga, gymstick és nordic walking is szerepel a programok között mások mellett, de közös futáshoz is lehet csatlakozni. A részletes mozgásrend az aktív Kecskemét oldalán érhető el. Folytatódik emellett az aktív ősz és októberben alakformáló tornára vagy aerobikra is várják a mozogni vágyókat. Megnyitja kapuit a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. Az Országos Képző és Iparművészeti Kiállítás központi témája ezúttal a halált temető síremlék volt. A megnyitót szombat délután tartják a Cifra palotában. Az eseményen adják át a díjakat és olvasható az intézmény közösségi oldalán. A pályázatra idén több mint 200 alkotás érkezett. Ezek közül szakmai zsűri választotta ki azokat az alkotásokat, amelyeket bemutatnak a tárlaton. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrése a cél. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e a vállalkozások az árfeltöntetésre vonatkozó szabályokat. Tavaly az üzletek közel egy negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. És ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
4: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgásét Kecskemét térségében, 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, hogy itt vagyunk úgy, hogy nem vagyunk itt.
1: Felborult libáskosár. Anna telefont szervez, Laci a témáról beszél, mi itt közben egyeztetünk gyerekeket. Itt nagyobb a hangzavar van, mint komolyan az ecseri piacon. Tehát így jó ez, mert közben Anna bevarázsolt ide nekünk egy hallgatót. Nóra, szia Nóra, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok!
1: Hello, Nóra, mondj egy szlogen gyorsan, csak röviden.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Komolyan, még egyszer meg kell hallgatnom, pedig még sokszor, igen, valamit ki kell erre találni, nem tudom, aki elrontja két kulcsot kap, aki elfelejti három kulcsot. Ez olyan, mint amikor a pattársad fölállt, és ötösre felelt. Udalmas, kiszámítható, és kicsit bosszantott is, nem?
3: Atisnak van egy ilyen gyűjteménye.
1: Nem tetetsz róla, Nóra, ez a mi versenykiírásunk, tehát ez legkevésbé a te hívát. Honnan hívtál minket?
2: Budapestről.
1: Mivel foglalkozol?
2: Ötvös vagyok.
3: Hola!
1: Na!
3: Karika gyűrűket, szakma. Meg mindenféle ékszereket készítesz?
2: Igen, esküvő igen.
3: Születésnapra?
2: Hát, esküvő születésnap, megcsalós ajándék,
1: igen. Jó,
0: de jó! Mi a megcsalós ajándék?
2: Hát, bocsi, hogy megcsaltalak, itt egy gyűrű.
3: De honnan tudod, hogy az bocsi, hogy megcsaltalak gyűrű?
2: Elmondják nekem, én egyben pszichológus is vagyok, úgyhogy...
3: Tehát bejön hozzád egy pasi nagyon bűnbánó szemekkel, és azt elmeséli, hogy félre, és akkor most csak ott csinálj neki egy szép gyűrűt, ment a feleségének.
2: Igen, volt már ilyenre is példa, igen.
1: De durva. De ez egész ötvös szakma, azt hiszed, hogy az esernyő javítással, a cipészkedéssel és az öngyújtó töltéssel így valahogy így lassan kihal. De közben nyilván nem, annyi késztermék érkezik valójában külföldről olcsón, hogy maga, mint az ötvös szakma is már úgy kicsit olyan eltűnőben van.
2: Igen,
1: nem?
2: Igen.
1: Azok, a cipész vagy az esernyőjavító. Hogy igen,
0: ott
1: sokkal nem, igen, nem sokkal csináljuk. Nem találkozol azért már.
3: Igen, pedig nekem az volt a benyomásom, hogy ez most újra a reneszánszát éli. Tehát az igazán jó, kézműves, szépen meg elkészített ékszerek iránt óriási a kereslet. Aha. Nem?
0: Hát az idánt igen, de a cipődet már nem javítottam.
1: Ja, hát már nem.
0: Veszel egy újat.
1: Nóra, jól van, figyelj ide, akkor találkozunk, mikor találkozunk?
3: Hát a kontinennyitáson,
1: jó?
2: Oké, rendben, jó, gurulok, mint egy hordó.
1: Jól van, guruljál majd ki a játékre, és ha szerencséd van, akkor nyitod a konténert. Jó, köszi a játékot, ciao, hello. Bocsi, hogy megcsaltalak gyűrű, ez tetszik? A barátság gyűrű is egy jó kifejezés, de bocsi, hogy megcsaltalak, ez is nagyon jó. Időjárásunk, Ferenc?
0: Hát ez most ilyen.
1: Köszönjük szépen.
0: Ahogy kinéztek, olyan.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Mond? Délután eső. Megőrülök délután. Ilyenek ezek.
0: Délutánok.
1: Jól van, gyerekek. Oké, hogy állunk? Tatabányánál baleset történt Budapest irányába. Ismeri ötvös csöpit, igen. Ja, ötvös csöpi. Na, itt most találtuk egy cikket, és nem tudom benneteket ez a jelenség mennyire idegesít, de három mondatot beszéljünk már róla, Feri, kíváncsi, hogy te is mit szólsz. Már látom, fogod a fejed.
0: Fogadjunk.
1: Itt most lekutattuk ezt a dolgot, és azért itt Laci is mesélte erről, hogy már ő is egyre többet találkozik. Zsűl is nagyon bólogatta a fejét. Mit gondoltok ezekről az eléd rakós, most már pékségekben, kávézókban, kötelező, borra való, adós, kicsit kierőszakolt terminálokról. Megvan, miről beszélek? Persze. Ez a kék kütyű, ez egy ilyen fizetési rendszer tulajdonképpen, amikor is rád veri az étterem azt, hogy te mennyit fizettél, vagy adsz borra valót, vagy nem adsz borra valót, eléd raknak még egy ilyen kütyűt, és a kütyűben ott van 10-20, nem tudom, 25%, pont tegnap este jártam így.
0: A történeti hűség kedvéért.
1: És 0%.
0: Köszönöm ott van szépen.
1: Elrejtve,
0: az ott van, nyomhatsz nyugodtan.
1: Tudod, hogy legalul van.
3: Nem legalul, az első. 0-10.
1: Én úgy láttam tegnap is, hogy 5-10-15, és alul van, ha nem adok borra valót, a nulla alul volt.
3: Egy
1: és
3: fölülről kezdte dolgozni.
0: Ügyesek. Ezt ugye, eltanulom. Hova kell tenni? Alulra?
1: Alulra kell tenni. Ugye, aki az utóbbi hónapokban Magyarországra járt vendéglátóján, az látja, hogy ugye egyre szűkül a készpénz fizetési lehetőség, de hogy nem is ez a lényeg, hanem most már ilyen szektásítva jönnek ezek a kis kütyük, és a bankkártyás fizetéskor a borravalót követelő cégek, azok elé tesznek egy ilyen, nem tudom, ez egy hivatalos formátuma ennek a rendszernek, persze, amit te használsz.
0: Igen, hát nem is használhatnád egyébként. Tehát ez NAV-hoz bekötött, ez teljesen hivatalos a cucc.
1: Igen, élelmiszerboltokban, pékségekben, nemzeti dohányboltban is felbukka, metró aluljárókban.
3: Nemzeti dohányboltban? Én azért adok borravalót, mert ő odaadta nekem az öngyújtót.
1: Nem, azért adsz borravalót, mert ő egy olyan kütyüvel csippantja le a kártyádat, ahol ez a terminál van, ahol te 5-10-15 vagy 0%-ot adsz. Na most azért ez megváltoztatja a borravaló kultúrát, ez fölborítja az éttermeket. Hát, ha lehet egyet a kultúráról beszélni, ugye, mert azért nem tudom, mennyire van borravaló kultúra.
0: Hát szerintem van egyébként a régmúltból, ugye étterembe adtál borravalót Magyarországon, az elfogadott a borravaló annak idején ez a 10% körüli volt. Azt szerintem mindenki adta automatikusan. Ez minden országban változó, egyébként valahol nincs, és nem is értik, hogy te mit akarsz azzal, hogy akkor ott hagyod a pénzt. Van egy csomó ilyen hely, mondjuk a spanyolok se így, mikor mondod, hogy ennyiből kér, azt mondják, hogy 35 euró volt, azt mondod, hogy 40-ből kérek vissza, akkor nem érti, hogy miért.
1: Igen, de mondjuk, van egy pékségbe. A pékségben ott van egy borzasztóan flegma kislány, aki eléd dobja a 2 darab túróstáskát, berakja egy zacskóba, és utána megjelenik nálad ez a terminál, te kártyával fizet. Ugye már nincs nálad készpénz. És eléd tolják, és az arcodba tolja azt még, hogy arra, hogy oda nyomod 2 nyambat fáradt kakaós csigát, fizessél 10-15 vagy 20% még az összegen felül. Ott van a nulla is természetesen, de ez a félelemre alapoz, mert ugye ki az, aki miközben az eladó így nézi, hogy melyiket nyomott, te benyomod a nullát, egyébként az tökösnek kell lenni. Jól teszed, hát tudtam. Hát hozzájuk is vágod a terminált, én tudtam, és jól teszed, hogy benyomod
5: a
1: nullát.
5: Ez egy pszichológiai hadviselés, a szégyenérzet keltése.
1: Így van.
5: Nem vagyok hajlandó, úgy nyom a önkiszolgáló kávézóba, hagyjál már, én lavírozok a tálcámban, én viszem vissza oda, ahova vissza kell vinni, mert jól nevelt vagyok, és adjak borra valót. Mire?
1: Okay. Juli miért 20% mindig? És 10 Juliban is egy Anna meg egy Balázs. Tehát, hogy ezek arra bazíroznak, hogy mondom, van 10 Juli. És
5: igazad van, százig ráláttam, bocsáss meg, ráláttam a terminálra, amikor kávéztam, és megnéztem, mert ráláttam, hogy ki mit nyom. 10-ig számoltam, 10-ből én voltam az egyedül, aki nullát nyomott. Mindenki 5-10 egyebeket nyomkodt.
1: Egyébként most vezekelnem kell, tegnap voltam este a Bartók Béla körúton, és ott van egy kedvenc pizzázom, nagyon jó pizza, nem mondom, mindegy, ez a lényeg. És ott sütik helyben, és annyit csinál csávó, hogy megsüt egy pizzát, és eléd rakja egy tálcán. Te elviszed a tálcát, te ülsz, megeszed, este 9-kor jártam arra, ettem egy pizzát, és basszus, benyomtam. De és most jut eszembe, hogy benyomtam.
0: Mert amit fognak gondolni rólam, érzés van benne.
1: Mit mondanak majd róla? És talán most először, de én azt benyomtam. De most visszamegyek adás után.
3: De nem feltétlenül egyébként, ha úgy rakja eléd azt az ételt. Én nekem vannak olyan éttermek, ahol ugyanez a rendszer van, hogy ő áll a pult mögött, én megyek a pulthoz, én megyek oda, én veszem el, tehát gyakorlatilag ő nem engem szolgál ki. De közben meg van egy mosolya, megkérdezem,
1: nem érdekel
3: vagy,
1: a mosolya, elmondom, mi van. Hagyd döntsem el én. Hagyd
3: döntsem. Te mondtad.
1: Igen, tegnap putya voltam, gyarló voltam, igen. Helyes volt a kis csaj. Nem megkérdeztem, megkapjátok? Azt mindig megkérdezem, megkapjátok, és akkor arra jó, puha voltam, de benyomtam. De hát nem adok.
0: De
1: ne nyomja az arcomba!
0: De ahogy döntsem el, énnél már megadtad a választ, Anna megmondta, nullát kell nyomni rá, és akkor nincs izé.
1: De miért kell valamit erőszakosan egy terminálban kierőltetni? Ezt tudod, azért, miről szól? Itt találták ki ezt a terminált. De ez régen nem
0: miért,
1: volt.
0: Akkor miért vannak reklámok a tévébe? Hát erőszakosan rám akar nyomni, hogy vásároljon.
1: Nem így van. Ott készényekkel állítanak, és figyelik, hogy mit nyomsz. Az tényleg egy pszichológiai hadviselés. Figyelik. Ott áll a kis csaj, te érzed magad szarul, hogy figyelj, én nem akarok adni. Vagy mondjuk kihozott két pizzát, meg egy kávét, meg nem tudom, egyébként még te fizetsz, abban már benne van a 15%, de az a legpofátlanabb, hogy benne van az étteremben a 15%, és még lerakja eléd a terminált még 10%-ra. Hát kap be! Hát
5: és semmilyen plusz szolgáltatás, ugye például...
1: De benne van a számlában.
5: De ha mondjuk azt mondja, egy pékségbe is modatolják, veszel 3 zsömlét, de milyen plusz szolgáltatás van benne, hogy belerakta...
3: A kedvességét, a szívét, lelkét.
5: Igen, de ha mondjuk nincs is benne ez, tehát meg ha ez van benne, tehát akkor hogy nem tudom.
1: Milyen terminál ez, vagy milyen rendszer? Ez egyfajta kinézete van, tehát azt gondolom, hogy ez a cégek, akik használják a kártyás fizetést, ott kötelezővé teszik ezt a terminált.
0: Terminálokat választasz, hanem szolgáltatót választasz, de most már minden szolgáltató terminálján rajta van. A lehetőség csak azt élesíteni kell.
1: Hülye lennék nem ilyet választani. Hát talált pénz. Hát nyomd be a nullát, de nem vagy elég tökös, 8 ember gyávaságból plusz 10%-ot kifizet nekem. Miért választanám nem ezt a terminált? Neked ilyen terminálod van?
0: Természetesen.
1: Sőt,
0: De nekem nincs rajta nulla. De nekem nincs rajta nulla.
1: Tényleg ilyen terminálod van?
0: Mindenkinek ilyen van.
1: Nem kötelező ilyet használnod?
0: Nem kötelező ilyet használni, ilyen van a terminálok, ezt már tudják.
5: Vásárlók, a anyám szokott így emelni.
1: Nem kötelező ezt megenni, de ez van.
0: Így van.
3: Nálunk például csöbben nincs ilyen, mert a Miró szerint nagyon rossz az üzenete.
1: Na tessék, itt van két szakma belé, akkor vitassátok meg.
3: Nálunk ezt nem csinálják ezt, mert hogy egész egyszerűen az, hogy elittolnak valamit, és rákényszerítenek arra, hogy te
0: de miért használjuk a rákényszerítést? Nem kell, nincs.
5: Ez egy pszichológia.
1: Nem, nem tudom, hogy
0: nem kényszeríti.
1: Nem, képzeld, hogy az emberek nagy többsége szerintem nem elég tökös. Mondjad, Laci!
6: A TV2-ben, a büfében.
5: Kikérem magamnak!
6: Mert ugye én ott is dolgozom. Egy tablettet raktak ki, ami szemben van veled, ott kell megnyomni, hogy hány százalék, tehát aki a sorban áll, az mind látja. Nem érdekel, mert nullát nyomok, de hogy az így...
1: Ez a beszél!
0: Ott van, tessék, nyomjatok nullát,
6: mindig
0: gyerekek!
6: Mindig elmondom, hogy ezzel tönkreteszik az embernek a kedvét,
0: de
6: már
0: mégiscsak
6: megy.
0: De mégiscsak ott vásárolsz.
6: Hát nem tudok máshol.
0: Akkor meg, de akkor vállaljátok el, hogy
6: fizesd
0: ti nem adtok...
6: meg az embereidet, Feri, engem ne nyomasz!
0: Laci, megnyugodhatsz, haver.
1: Okay, hát, de te jó fej vagy.
6: És feltartja a sort, érted? Mert amíg nem nyomod meg, addig nem,
3: nem
6: tudod.
3: Persze,
6: nem mész tovább.
1: Szent meggyőzésem, hogy 10-ből 8 gyávaságból rányom az 5-10%-ra. Mert nem nyomsz,
6: én nem,
1: mert
6: úgy
1: szarul érzed
6: nullát,
1: magad.
6: Én megmondom nekik, hogy ne is nyomasz.
1: Én tegnap hova voltam, hát, egyébként én is rányomtam, azt hiszem az 5-10%-ra rányomtam. És kicsit bánt, és nem azért, mert sóvár vagyok, mert nem vagyok szarrágó, de mondom, mire adtam? Miért voltam ennyire puha?
3: A nullára nem nyomok rá, az 5-re rányomok, mert ez a minimum.
1: De te is megfelelésből nem nyomsz a nullára.
3: Pontosan.
1: Hát, és, na hát ez a bajom, ennyi. Hogy ez erre bazírosz, hogy 10-ből 8 ember megfelelési kényszeressel nem nyom a nullára.
5: Szégyen érzetnek hívják, hát szégyen magad.
0: Legyetek annák, és
5: de,
0: megvan
5: nem,
0: óra.
5: Nem, nyomjátok a nullára.
0: Mert te vállalod, hogy
5: én vállalom,
0: azért, hogy
5: nem vagyok jó fej,
0: darab.
5: Persze.
0: Nem.
5: De ezt gondolják rólam, és nekem ez fáj. Fejség. Mert én rohadt jó fej vagyok. De azt gondolják, hogy egy szarember vagyok. De én nem vagyok az. Nem
1: és valamikor az
5: eladó, Lacit nem érdekli,
1: tudod, mi a durva,
5: például.
1: Hogy valamikor az eladó, hogy nagyon nézi, hogy mit nyom.
5: Igen, szarembernek
1: tart. Még én is, aki ezért viszonylag határozott önképpen rendelkezik, tudod, hogy nagyon nehéz elbizonyítani. Kicsit néha vacilálok.
0: Itt vagy ti.
1: Kicsit néha szarul érzem magam, most mit számít nekem az 5%? Ha azt az embert ott a másik oldalon boldogát teszem, és néha én is rányomok.
5: Na de ez azt mondom, és érted, Laci igen. Elmondja, hogy nyilvánosan van a tablet kitéve. Hát látja mögöttem álló 5, hogy nullát nyomok, hogy egy szarrákot vagyok.
3: Az lenne az igazán jó, hogyha lenne hozzá egy hangeffekt. Hogyha a nullát nyomod, akkor...
1: És megtapsolnának. Köszönjük szépen, 15%.
3: Csigen egyet, te sóher.
1: Te szemét, kenyes, szarrágó szar. És tényleg, minden egyet nyomást. Köszönjük a 20%-ot. Címülelében vendégünk egy kapucsinóra.
3: A 10-es vagy a 15-os, akkor ting-ting-ting.
1: Te szarrágó. Szóval szabadon döntetsz, hogy akarsz ilyen terminált, vagy nem?
3: Igen.
1: Persze. Na mesélj, Ferenc.
0: Te döntöd el.
1: Te kihed be a terminált?
0: Mint ahogy te is eldöntheted, hogy adsz-e nullát, vagy adsz-e tizet.
1: Ez egy szabad ország, gyerekek. Külföldiek mit nyomnak, mi a tapasztalat? Tökőszínű, hogy a spanyoloknál nincs borra való, kínaiak nem is ismerik, tehát egy csomó kultúrában nem is értik ezt a számlára rárakok. Ők hogy döntenek?
0: Ő neki elmagyarázott, hogy vagy megnyomod az 50-es,
1: vagy felnyomkozok a madártejedbe, érted?
0: Vagy nem mész haza.
1: Fosni fogsz a madártejtől, vagy rányomsz a kis kezeddel a sárgára. Mit nyomok? Tényleg érdekel? Most
0: adnak, igen.
1: Úgyhogy nem is értik.
0: De most már értik, szerintem. Aki már másodiknál érti, hogy ez miről
3: megfogja a kezét és rányomja.
0: Igen. Ide egy új lenyomatot kérek
3: ezen
0: szépen.
3: Ezen kívül nálatok még van még egy 15%-os szerviz.
0: Persze, és még mindenkit meg is verünk, igen. Ne keverjük össze, mert tehát, hogy ez tök más dolog. A szervizdi az nem a borra való, de ezt én már annyiszor próbáltam elmagyarázni, hogy én már ebbe bele sem
1: megyek. Oké, de ha a szervizdi, tehát hogy a számlába benne van a 20%, akkor én még mire nyomok nálad 15? Na most nem nálad, de ott 15.
0: Nincs hozzá köze. Ez egy nagyon szarul megfogalmazott jogszabály, amivel könnyítettek a vállalkozáson, mert hogy azt te gyakorlatilag az árba építed bele, csak más az adózása, és csak...
1: Ez tiszta.
0: Nem tiszta. Kurvára nem tiszta senkinél, és pont te akartad behozni a borra való kapcsán a szervízdíjat.
1: Igen?
0: A szervízdíjból az étterem csak és kizárólag munkabért fizethet ki. Érted?
1: Tök jó, ezért, oké.
0: Na, azért vegyük le innen.
1: Oké, de ha adtam már 15%-ot a számlára.
0: Ezt nem arra adtam. Tehát látod, hogy hülye vagy. Hát nem érted.
1: Mi a szarért nyomod még az arcomba, hogy még 20%-ot akarok-e adni? Ne nyomassz azzal a szarra, hanem majd én eldöntöm. De már adtam, mert már kifizettetted velem.
0: Adjál nullát. ott a nulla lehetősége.
1: De ne nyomasszon!
0: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
1: Egy pékségbe nyomjál két nullos táskáért. De most egy undok eladóval.
0: Na az a pékségekről beszélgethetünk, az egy nagyobb kérdés, hogy ott, ahol nem kap szolgáltatást.
3: Na de most mondta a Laci az előbb, hogy élelmiszerboltokban is már van ez a
1: rendszer.
3: Cigiboltban
1: is van. Cigiboltban is már el tudod dönteni, hogy van-e. Most oda jön egy 16-8 éves arakot, oda dobja két szofit, érted? Mire adjak 20%-ot?
3: Már megsajnálod.
1: De egyébként én nem dumálok, mert tegnap is adtam, mondom. Jó, tehát akkor egyetértünk ezzel, vagy nem értünk egyet ezzel?
0: Nem értetek egyet, én igen.
3: Annak, hogy ennek van létjogosultsága, ennek a fajta 5-10-15
5: százaléknak. Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek 3 pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
1: Gyerekek, aki kitalálta, zseni volt.
5: Hát zseni, hát.
1: Zseni, a félelemre alapozott...
5: Szégyenérzetre
1: alapozott tarhálás.
5: Így van.
1: Óriási marketinges volt, aki kitalálta. Adhatsz nullát, de azért a pofádban nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
5: Igen.
1: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
5: Nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal, de miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
1: Szerintem tök
5: valami. Egyebek, azt teljesen adom, hogyne, nem arról van szó. De ennél mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
1: Hát,
5: milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10-20-30 Balázs?
1: Milyen jó, hát ne
0: ilyen terminál a besétál.
1: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Hát mondom, én is kutya voltam tegnap.
3: Rányomnád a nullát?
1: Mint a húzat minden nap. Mint a húzat előre megkapnád reggel. Hát viccelsz, hát mint a húzatúd rá nyomdál a nullát.
0: Kezd a necska, nulla.
3: Anna ideál egy terminálra, rá tudnád nyomni a nullát?
1: Nem tudom.
3: Nem tudnád.
1: Minden nap jönnétek 80 egy terminálra.
3: Persze.
1: Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
5: Hát érted, ez a dolgom.
1: Igen, érdekes.
5: Vagyok, megcsinálom.
1: Gyerekek, marketingből zseni volt. Szóval azért, aki ezt kitalálta, ez jó a szolgáltatónak, nyilván kap belőle jó a terminálnak, jó a vendéglátóegységnek. Ez egy jó ötlet. Alapján véve, kereskedelmi szempontból a tulajdonosnak ez egy zseni ötlet. Ez egy zseniális ötlet, mert valami olyan emberi emócióra bazíroz, amiben sokan egyoldalúan döntünk. Egész egyszerűen a pszichológiai tényező miatt adsz többet, mint amennyit adnál.
0: 5-10-15-re kiabáltok, itt írja valaki. Egyesült Államok 20-22-25.
1: Ne csináld! Berakták a 20-22-25-öt.
0: És nincs kevesebb. Tehát 20-22-25 és az államokban az az elfogadott borra való a 20%, arra már nem vernek meg.
1: Arra már akkor már nem utálnak. Nem,
3: oda megyek hordogozót nyitni.
1: Nem köpnek bele a vaníliaséketbe. Ezért ez durva.
3: Én azt gondolom, hogy a munkavállalókat is fel kell tanítani, hogyha nullát adnak, akkor legyen egy ilyen összilyen. Tehát, hogy valami reakció. Érezd egy kicsit szarul magad.
1: Igen. Mi voltunk Feri éttermében, nem adtunk baravalót, jó volt a kaja, jó volt pincérek, ilyen minden oké, csak hát Feri épp motorozott. Szegény, hát ezért igen.
0: Tudod, hogy hány...
1: Itt a Feri nincs. Nulla.
0: Tudod, hány ilyen van?
1: Nem, mert nem itt él, aki csak ő az étterem. Igen, hát, de mert nincs itt mindig. És
0: tényleg nincs itt a Feri. Hát,
1: és akkor azt mondja, akkor nincs borra való.
0: Azt nem tudom, nem ez az eset, de sok ilyen, de hogy már megint nincs.
3: Tegyük hozzá, hogy azóta, amióta a bankkártyás fizetési rendszer van, azóta egy csomóan csak oda sétálnak a pulthoz, lepittyegik. Egyébként nagyon jó, elégedett volt az kiszolgálással mindennel, annyit fizet ki, amennyit fogyasztok.
1: De bocsánat, mire én lepittyegem, addigra nekem már az összámlánál rajta van a 15% pittyeghetek, én ő beleszámolja.
3: De nincsen szervizköltség, mert egyébként egy csomó helyen nincs az se.
1: Hát én azon már nagyon meglepődök, ha étteremben nincs szervizköltség.
3: Gyere hozzánk!
1: Most fölkaptam a fejemet, valaki mondta, hogy Balatonon volt, igen, Szárszón egy étterem, hogy nem, mi még mindig nem teszünk igen rá. De hogy azért az most már 10-ből 1. Szóval ez úgy rajta vannak a 15-20%-ok, mint a húzat. Akkor ti is üdítő kivétel vagytok, és értem, és odaadjátok. De nekem azzal nincs bajom, te mással sincs bajom, hogy ő eldönti helyettem, de a legtöbb helyen azért már rajta van a 15%. Nagyon kevés az a hely. Akkor ti kitartotok. Mm-hmm. Vagy Fekete Fülöp-szigetéken dolgoznak nálatok.
0: Tudnék mesélni, de én nem rántom magam a
1: legyőségét. Senki is bejelentve, és feketén termeltek, úgy azért sokkal
0: könnyebb. És egyébként ez a ízé, ez a borravaló, meg a szervízi úgy szara, hogy van az egész, az elnevezése, könnyítés valóban, de amit ez okozott, gyerekek, a vendég és az étterem között,
1: csak a káosz.
0: Az csak a káosz van.
1: Igen.
0: Csak a káosz.
1: Na jó van, gyerekek. Jövő mindjárt, egy perc pontosan 9 óra. Legyetek bátorak. Jó?
0: Jó.
1: Mindörökké mészáros csoport. Jövő mindjárt, 9 óra van pontosan.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
7: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
10: Elektromos fűtőpanel.
11: Igen. Nordart.hu.
10: Gyors és ingyenes kiszállítás.
11: Igen. Nordart.hu.
10: 5 év csere garancia.
11: Igen. Nordart.hu.
10: Norvég minőség a forgalmazótól.
11: Igen. Nordart.hu.
10: Rendeljünk.
11: Igen. Nordart.hu.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Háj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
17: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
18: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
19: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
13: csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
20: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesz napok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
21: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készül és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
22: Fókuszban a kecskeméti kirakatok. 20. alkalommal rendezik meg a hírös maratont. Jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdetett kecskeméti vállalkozások számára. A kirakat séta az október 8 és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódik. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A felhívásra jelentkezett kecskeméti vállalkozásoknak október 7-ig kell elkészíteni a kirakatokat. A zsűrizés október 15-én lesz, az eredményhirdetést és a szakmai záróbeszélgetést október 21-ére tervezik, írta meg a hírös.hu. A közönség is szavazhat majd a kedvencére, a kategóriák legjobbjait és a közönségdíjasokat is jutalmazzák majd. Lehet készíteni a futócipőket. Vasárnap rendezik a jubileumi 20. hírös maratont Kecskeméten. Többféle táv közül választatnak a futás szerelmesei. A 300 méteres gyerektávtól kezdve akár 7 és 14 kilométeren is lehet indulni, de lefutható a félmaraton egyéniben vagy váltóban, a rutinos futók pedig a maratoni távot is teljesíthetik. A szervezők kísérő programokkal is készülnek, mások mellett Katus Attilával is lehet majd tornázni. A helyszín a Benkó Zoltán Park lesz, részletek az Aktív Kecskemét oldalán olvashatók. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, az Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója beszélt rádiónknak.
23: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, amit kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálások. Karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
22: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgás, itt Kecskemét térségében 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
25: Hey!
0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Várjatok, most már bevagytok.
3: Jó reggelt!
2: Bevagytok nyomva tatabányán, terelésben történt a baleset Budapest irányába. Köszönjük szépen. Igen. Ugyan ez, mint a tavaszi óra átállítás írja.
4: Valaki mikor nem... van az őszi?
2: Az őszi az októberben majd, tudod. Az október utolsó, hogy utolsó előtti szombatja, valahogy úgy szoktuk azt állítgatni. És most megyünk egyet előre. Tehát egyet kevesebbet alszunk majd.
3: Nem, egyet többet alszunk. Igen? Most. Igen.
4: Vissza kell tekerni, vagy előre?
3: Nyáron szívod, egyel kevesebbet alszol, de akkor már világos van, most előre.
4: Ez, hogy gyerekek, hány, ebben nőttünk föl, hogy, hogy éves két tekerés.
2: Ja, tényleg, most visszafele tekerem.
4: És fogalmunk nincs, hogy mi.
2: Nem tudom
3: egy
2: ezt.
3: Egy órával többet alszol.
2: Nem tudom ezt megszokni egyébként. Na, oda néz, és ott úgy látom, hogy Székesfehérváron kiürítettek egy teret, hogy sehol senki. Ja, nem, csak, ja, csak a Gáborék vannak turnén. Na, jó van. Na, csak be volt itt adva egy webkém. Mi történt? Bombariadó? Ja! Kitelepülnek. Na, itt vagyunk.
3: Amikor
2: és...
3: a purgatóriumba kerülsz, akkor lesz egy teljes nap, amikor ezeket fogod kapni.
2: Bár csak mindenki ezt csinálná. Istenem, annyira bevő lennék, hogy kicsit minket is megcsípkednek, mi is csípkedjük. Hát ez nagyon jó, de senki nem veszi, az a baj. Ez mindenki csak mindig megsértődik. Ez a legkönnyebb. Nem? Hát dobjál vissza valamit, és akkor legyen egy kis adókapok.
3: Nem
2: megy ez. Na mindegy, itt vagyunk. Október 25-én van majd, úgyhogy még azért arra ráérünk. Nagyon finom lesz, akkor ugye mondjuk a 6-kor van sötét, és akkor azt szépen visszaállítjuk, és akkor nagyon jó, mert már 5-kor sötét lesz.
3: Mindig sötét lesz.
2: Mindig sötét lesz, de utána már gyerekek, karácsonynál fordulunk, és itt a vége a történetnek, nem?
4: Persze, már hosszabbodó nappalok.
2: Figyeld meg, ez lesz. Ja, szeptember lelassult, szeptember valahogy most így nyúlik, tanévkezdés, sok minden, mire visszaállsz, edzések, gyerekek, külön órák, minden szar. És aztán onnantól kezdve októberben, hirtelen az, hogy nem állj, most volt szeptember, és itt a karácsony.
3: És már vágjuk a disznót.
2: És aztán onnan megyünk kifele megint a világosság felé, úgyhogy jó lesz az. Na, nézem még, hogy mi a helyzet. Rendszorgalmas Őrei M1-en vértesszőlősi pályafelújítani lufifújó versenyt tartanak a Tatabánya felől érkezőknek, ezt pedig Barbara küldte nekünk. Ha van friss 0-23-100-100-100, és a kulcsos játékra még valamikor a megszólás végén? Megszólás lehet. Végén dobjunk akkor valakit. Jó? És akkor ott meg lesz az is. Na! Jól van. Holnap meccs van, gyerekek, arra, hogy ne feledjünk el fogadni, bár csak veled tudok igazából. Már fogyunk, mint az oroszok.
3: De hát most még megtehetjük tényleg.
2: Hát megtehetjük még. Majd Magyarország-Ukrajna meccs van holnap.
4: Hát akkor, hogy ne feledjük el, akkor most mondjuk ki.
3: Vagy állás.
4: Nem, hát ilyen meccsnél végeredmény.
2: Végeredmény mondunk. Holnap a Puskásba játszik a magyar válogatott.
3: 2-2.
2: 2-2. Jó, mit játszunk?
4: Nyerünk 2-1-re.
2: Kettő, az egy népszerű eredmény,
4: hát
2: kettő egy.
4: Én.
2: Jó, akkor én mondok egy. Ukránok jók.
4: Nagyon.
2: De most feszült a viszony, mikor nem volt az. De hogy most itt aztán van egy kis egymásnak feszülés.
3: Azt mondja Anna, hogy nem.
2: Nem. Jó, fociban nem jók. Nem jók. Mi jobbak vagyunk? Aha. Nemzetek ligája.
3: Jó, akkor...
2: Én azt mondom, hogy behozzuk ezt egy 2-0-ra, tessék. Mellé lövök, Anna, mit mond Peti a foci felelősöd?
5: 2-0.
2: 2-0 Magyarország. Jó?
5: Hát ez figyelj, azt mondom, hogy most 3 játékosa az ukránoknak, az most nem kezdem el sorolni, de nem fognak játszani, és van sérült,
2: az
5: van
2: nekünk
5: ez, van
2: jót
5: az.
2: Jelent?
5: Hát az nekünk jót az jelent, jót 3 jelent. Erős játékos eset.
2: Jó, tehát, majd tartom a 2-0-t.
6: 3-mal kevesebben lesznek a pályán.
2: Hát csak ilyen 8-a játszanak. 8-a játszanak. Na jó van. Oké, mi pedig akkor menjünk tovább. Most adod, vagy a megszállás végén adod?
5: Ahogy érzed.
2: Próbálkozzanak még nyugodtan, próbálkozzanak. Emlékeztek, nem túl vidám a történet, de beszéljünk róla egy két mondatot, mert olyan kis, eddig túl jó kedvünk volt, most szomorítsunk el mindenkit, nem?
3: Na.
2: Végül is egy vidám reggeli műsor megyünk. Itt volt ez a magyar népszerű gólya sztori, ez megvan? Ti követétek ezt a történet? Volt egy gólya, aki nagyon népszerű volt Magyarországon. Ez arról van szó, hogy Nyírj meg ezt a gólyát, léci. Köz, hogy, hogy tudok úgy elmondani egy hírt, hogy még egyáltalán...
3: Hogy, hogy el se olvastad a hírt.
2: Volt egy gólya. Ezt a gólyát, ezt neveltették itthon. Szeretgették, online kamerán mindenki figyelte, és ez egy kicsit az ország gólyájává vált ez a gólya. Ez egy fehér gólya, ami költözik ide-oda. Nem tudjuk, hogy Afrikából jön ide, és itt telel, vagy itt lakik, és ott nyaral. Ezt nem tudja senki megmondani, hogy valójában ők ott élnek, és ide jönnek, vagy itt élnek, és oda jönnek. De azok ott költenek, ahol élnek, nem?
3: Ott.
4: Hát de most akkor hol élnek, hiszen ott is élnek.
2: De ott nem költenek.
4: Igen, de itt nálunk költenek.
2: Nálunk költenek,
4: nálunk
2: igen.
4: Nálunk költenek, aztán télen haza, vagy haza, nem mennek haza, mert itt van
3: ott csak
4: haza.
3: Egy mojitóval.
2: Igen. Na most egy jeladót raktak erre a gólyára, és figyelték, hogy mit, hova repül, és mi történik vele. És ugye azt kell róla tudni, hogy őt megmentették, ő egy ilyen mentett gólya volt. Ezt szerették a gyerekek, nézték a fejlődést, a tojásból utolsóként kelt ki, lemaradt a többi gólya fiókától, tehát egy ilyen
3: hányattatott sorsú.
2: Hányattatott sorsú volt, igen. Hány ilyen Andersen-mese lett ebből a gólyából.
3: Sok száz gólya van.
2: És Abonyban, azt hiszem talán Abonyban nevelgették, webkamerán keresztül, vagy Dömsöd, mindegy, és elrepült valahova Szíriába. Ezek Szíriáig mennek azért.
4: Komoly táv.
2: Mit csinál ott olyan messze?
4: Telel a melegben.
2: Ott van nagyon meleg. Aha. És megszokott dolog az, hogy figyelik jeladón, hogy mi történik velük, és fogta, és egy 13 éves gyerek beleengedett egy sorozatot lentről, a madarakba, mert hogy vannak olyan afrikai országok, ahol ezeket a gólyákat egyébként lelövik, hogy megegyék őket.
3: Azt igen, azt elég gyakran történik velük ilyesmi.
2: Repül a kis gólya, érkezik meg Afrikába, alulról meg megküldik őket Afrikába egy sorozattal, leesnek és megkajálják őket. Tehát a magyar gólyák nagy része sokszor nyárson végzi. Ezt se tudtam például. Tudtátok, hogy ezeket sűrűn lelövik, ezeket a gólyákat?
4: Hát az, hogy ezt élelmezési célra használják, azt nem.
2: Megeszik őket Afrikában, ha Afrikába mennek. Lehet, hogy ezért mentek át Szíriába.
3: Tehát akik megúszták az áramütést, eljutnak Afrikába.
2: Ott még azzal meg kell bírkozni, hogy
3: valaki hagyjon lövi őket.
2: Hogy ne lőjék le. És most kiderült, hogy egy 13 éves gyerek lőtte le ezt a hősként kezelt magyar abonyi vagy dömsödi gólyát, akit egy ország nézett, hogy hogy nevelkedik és hogy fog elindulni az első külföldi ottjára. Ez egy nagy sztori volt. Idős volt már a gólya, de ezt 18 vagy 20-ba mentették, és aztán nézték az éves repülését, mindig hazavárták, megint figyelték. Tehát ennek nagy sztoria van ennek a gólyának, ez egy kis híró magyar gólya. Leszette egy szír gyerek.
3: És ráadásul úgy szedte le, hogy állítólag kapott érte két nagy taslit, és ennyi volt a történet, tehát csak lelőtte, de nem ették meg. Tehát, hogy
4: az fölmenti, hogyha a étkezés, hát jó, éhes. Hát, éhes a gyerek, akkor lőjön gólyát.
2: Gondolom, igen, máshogy vannak a diákcsínyek, nem? Tehát, hogy már picit máshogy nézik azért. Mindenki nem egy kalasnyikov, vagy valamilyen milyen fegyver.
3: De hogy van egy gyűrű ugye a lábán, és valaki lefotózta ezt a gyűrűt, és elküldte ennek a madármentő egyesületnek, és jelezték, hogy akkor szegény gólya.
2: Igen.
3: Elhalálozott, de nem azért halálozott el, mert megették, hanem mert egy szír gyerek fogta.
2: Én gondoltam, egy ilyen vidám történettel hangolok rá mindenkit erre a kicsit borongós sütörtökre. Hogy érzitek? Sikerült?
4: Igen,
2: megcsináltam,
4: igen,
2: nem? Azt hittétek, hogy lesz valami happy end. Hogy ez a kis gólya, aztán majd hazatért a többi kis gólyával, a családot nevelt, megtanult beszélni, és elrepült valahova. És
4: vagy valaki fölnevelt, vagy otthon, valaki fölnevelt. Vagy elindult a szíriai gyerekek képzése gólya ügyben, hogy milyen jó.
2: Vártatok valami csattanót,
4: igen,
2: nem?
4: Nincs.
2: Na, semmi, egy sorozattal leszették a gólyát, és 6 éve sztori kamerástól, fészek megfigyelőstől, begyűrűzéstől, minden, hogy van. Szegény kis gólya kilelt a lelkét. Túl jó kedvűek voltatok, ne haragudjatok, ez engem irritált.
4: A borravaló sztori után túl jó kedvűek.
2: Egyszer túl mosolygósatok voltatok, ma reggel nekem ezt el kellett rontanom. Nagyon irritált ez a történet. Szorongos csütörtök, írja valaki szava. Szorongos csütörtök.
3: Egyébként nem csak ezt az egy, tehát hogy több tízezer madár nem jut el Afrikáig, mert így vagy úgy elpusztul, és általában azért pusztulnak el, mert hogy beleszállnak a nagy feszültségű kábelekbe. Tehát, hogy áramütési.
4: Ha valaki, akkor Juli még tud rá tenni.
2: Én tudom,
4: a hírre.
2: Én szeretem, látod? Hogy te tudsz velem jönni ebbe, hogy mondok egy szarhír, de te még egy kicsit.
4: És a Juli még csatlakozik.
3: Jó,
2: akkor most rajzold le és vázold nekünk, hogy hogy
3: milyen
2: néz ki
3: az,
2: egy...
3: Milyen az, amikor csőrrel beleszáll.
2: Hogy néz ki egy gólya, miután megsütötte az áramvezeték?
3: Ropogós.
2: Milyen ízű a gólya, gyerekek? Az finom? Hát mi csak azért nem eszük, mert emocionálisan védett, és azt mondjuk, hogy ez egy kedves állat, és egyébként lehet, hogy ilyen a húsa?
4: Lehet, hát nézd, ugye a magyar közmunkások a hattyút is kifogták, hogy hívják be, a csónakászótóból, és megették.
2: Ettek már pávát is szőröstű-bőröstől, tehát minden eltűnt igazából, ami mozdítható, tehát semmi nem tudom.
4: Gyakorlatilag, ha szalonnával jó megtűzeled, azért az segít rajta, nem tudom.
3: Ennél gólyát?
4: Hát van íze van, nem?
2: Ha most gólyahús lenne az étlapon.
3: Igen.
2: Tehát bemész egy étterem, és még azt mondjuk, hogy mi vadételeket
3: fogom. Senki nem tudja meg.
2: Pult alól van gólya.
4: Rád kacsint a pincé.
3: Azt mondja, valamit ma. Gólya.
2: Hogy megkóstolnám. Mert semmilyen emocionális, de nincs a gólyához semmi. Szeretem őket, cukik, ahogy ott ülnek. Én mondjuk egy nem tudom, egy delfinhez, vagy egy cápához jobban tudok kötődni. Tehát, hogy nekem a gólyával nem, semmilyen viszonyban nem vagyok. Aranyos, nél leszarja a kocsimat, fúszt az ámoron forgatok. De hogy én szerintem megkóstolnám egyszer.
3: Mondjuk azt mondják, hogy a határban találták. Leesett az égből.
2: Igen.
3: Tehát nem is azért lőtték le,
4: nem,
3: hogy
4: vagy azt mondják neked, hogy tenyésztett gólya, direkt erre.
2: Simán megkóstolnám.
4: Lehessen enni.
2: Nem. Szerintem ez az egyszer megkóstolod.
4: De miért nem?
3: Nem tudom, a gólya az egy olyan, az egy olyan kedves,
4: hát
3: az
4: nem
3: egy olyan kedves, nekem egy olyan kedves állat, egy olyan kedves madár, nem ennék a húsából.
2: De bizonyos madarakat azért nem, mert kedves, bizonyos igen. madarat, mert igen, tehát igen. A pénz azt mondja, hogy nekem van keselyű.
4: De fácán teszel?
3: Nem
4: eszel.
2: Varjút. Hát most ez nem egy kedves, tudod. Azt mondom, nem egy kedves madár. Ronda, nagy a csőre, félsz tőle, azt mondja, hogy isteni a varjús, fokhagymán, megtűz szalonnál, ilyen varjúsunk, ha megkóstolnád?
3: Nem, és tudjátok, hogy mi van? Az van, hogy olyanok lettünk a férjemmel, mint a modern családból a házaspár. Felcsaptunk újabban amatőr ornitológusoknak, kiülünk a teraszra.
2: Jó, ezek se hülyék. Na figyelj! Teljesen készen vannak, hogy ez emérek az ember, nem tudok menni ezzel a sztori, ezek megőrültek.
4: A cuki bárányt meg megzabáljátok, mert szerb az urad, azok meg abba fürdenek.
2: Na ez az mi a különbség?
4: Bárányvérbe, érted? Ott ugrál, az álmaimban számolom a kis bárányokat, aztán ti...
2: Mi a különbség, hogy egy bárány, ami cuki béget, az béget, bocsváros,
4: jó voltál.
2: Bekeg, vagy nem tudom, mekeg, azt megeszel, de egy gólyát nem eszel meg.
3: Valahogy nem összeegyeztethető számomra az, hogy ezt a madarat én miattam vágják le, de egyébként meg...
2: Nem, a bárány az magától nem, hajtja oda fel.
4: Ez öngyilkos lesz.
2: Az magának vágja át a torkát.
3: Tudod, ez minden húsevőnek egy ilyen hülyesége, hogy húst teszel, de nem akarom látni, ahogy levágják. Igen, vannak állatok, amiket megeszem, és vannak, amiket
2: de milyen, nem. Milyen szubjektív az ember? Igen. Tehát ha azt nézzük, akkor érzőlény, semmi más nem számít. Van a gólya, mesében van, hosszú hozzá valamilyen egyébként érzelmi kötődése, ilyen metaforikus kötődése, mert valójában semmivel nem jobb vagy rosszabb, mint egy csirke, mert lény, érző. Ha a szemébe belenézel, se látok sokkal több értelmet, mint egy csirkének. És azt mondja, az ember nem eszem meg, de a bárányt vagy a csirket simán megeszed, tengeri pedig az malac? Is egy érző lény. Tengeri malac? Simán megkóstolnám Dél-Amerikában.
3: Tengeri malacot simán.
2: Na,
4: azt meg.
3: Ugye milyen érdekes, hogy működik? Az, amelyet nincsen. Az malac. Simán megeszed.
2: Egy furkapálcát tolnak a seggébe, forró nyáson megforgatja, simán megeszed.
4: Négy fel állok a végtagjai.
2: Keresztre feszítik.
4: Így áll a hol elő. Így. Na, az
3: ebben megeszed.
4: Ezt megeszed. Ha meg így csinál, az már nem jó.
2: Érted.
3: Hosszú csőre van, azt emekszem.
2: Tessék, békahús. Mit csinálsz a békával?
3: Megeszem.
2: Megeszed.
3: A béka az olyan kis nyomorult. Azt
2: na,
3: megeszem.
2: Látod, így van. Tessék, kutya na. A szomszédból. Kutya mekerdőről.
4: Jó, de sokat ugatott.
2: Nagyon ugat egész éjszaka, nem az, hogy simán. Az, mint a húzat úgy megenni. Ugye, hogy milyen hülyén működünk, pedig nem szabadna egy különbséget tenni, mert hogy lény, élet, de az ember mégis így működik.
3: De akkor
2: nem?
3: Neked van olyan, egy főnix madarat is megennél, ha arról van szó? Az utolsó darab?
2: Hát most azért tudtál volna 6 millió létező állatot mondani, főnix madarat.
3: Jó, oké, akkor a delfint ennél?
2: Nem, elvi kérdés. Delfin, bálnát, cápát, semmi, ilyet biztos, hogy nem. Én cápahúsleves, vagy cápahúsleves 100 helyen kóstolhattam volna meg Ázsiában, mindig nem. Big no volt. Hogy, és tudom,
4: na, de az miért nem? A gólya igen, tehát te megkóstolod a gólyát, a cápát meg nem.
2: Sokkal értelmesebb, okosabb,
3: mint a gólya.
2: Százszor izgalmasabb állat a cápa, mint a gólya, de én is akkor valószínűleg érzelmi lapon döntök.
4: Na,
2: igen,
4: akkor ráadásul
2: ugye a gólya csak kap egy lőt, leesik kész. A cápának viszont levágják az úszonyát, visszadobják, és azok megfulladnak azok a szerencsétlenek. És ráadásul nem finom. Tehát, hogy csak egy ilyen hitrendszer van mögötte, hogy az mennyire egészséges, meg mennyire jó, nem tudom, a férfiasságnak. Nem jó. Tehát, hogy aki evett, mondta, hogy figyelj, ez szar. Tehát,
3: azért, mert sose próbáltad, nem tudhatod, hogy milyen hatása
2: van. És 10-20 millió cápát mészárolnak le évente. Biztos, hogy nem. De valószínűleg ez is emocionális, hát ugyanúgy döntesz.
3: Feli, neked van olyan állatod?
4: Amit nem ennék
3: nem.
4: meg.
2: Nincs. Én például lovat se eszem.
5: Lovat se, nem, biztos, hogy nem.
2: Nem eszem lókolbászt.
3: A kutyát is megkóstolnád?
4: Hát figyelj, a Kínában árult kutyák, azok ugye erre tenyésztett kutyák. Ez olyan különbség, mint amikor van a kedvtelési célú malacod, mint George Clooney-nak ugye igen. a kedvese, meg a tenyésztett malac, a sertés.
2: Tudod, mennyi bakástérén kutyát tettél már meg az a bakástérén
4: kínaiból? Igen, már
2: kínai. Édes savanyú szósza, minden el, meg
3: egy
2: szója szósza. Tudod, hány morzsit mutam át bocskő a 9. kerület környéken.
3: Bevenni a gyomrod, hogy megettél egy kutyát?
2: Én előbb ennék meg egy kutyát, mint egy lovat.
3: Micsoda.
4: Nem ettél még lóhúst?
2: Ja, kóstoltam lókolbászt, utáltam magam, és soha többet nem. Tehát lovat, nekem emocionálisan ló sokkal fontosabb, mint egy kutya. Értelmesebb, okosabb. Szeretem a kutyákat is, meg volt 100 kutyám. Inkább Kínában mindegyiket megszabáltam. Rohadtul idegesítettek, hogy ugattak. De mondjuk Kínában lehet, hogy egyszer megkóstolnék egy nem tudom milyen kutyát. De ló, én például lóra is azt mondom, hogy nem. Biztos, hogy nem. Semmilyen szinten nem.
3: Élő állatot? Élő polipot?
2: Nem eszem polipot se. Tinta alatt eszem, de azt is nagyon sajnálom, de azért az arra ráfogyalodok.
3: Tinta alatt sajnálom.
2: Gyönyörű állat. Hát a merülsz és búvárkodsz, hogy elúszik ott előtte, csoda.
4: El, hát, de azt
2: durván, mint egy LSD trip, tényleg.
4: Árnyérba.
2: Aztán meg a forró lájban beúszik.
4: Hát érted.
2: De például a polipot...
3: A Maldiv-szigeteket, a szigonypuskáddal, akkor itt lőtt?
2: A Maldiv-szigeteket, amikor lemészároltál 23 polipot a szigonypuskáddal. Mit csináltál akkor? De milyen hülyén döntünk? Azért ez is milyen érdekes.
4: Szimpatikus, ezt intelligensnek gondolom, van emocionális kötődésem, azért nem eszem meg, de logikus egyébként az érvelésetek, tehát hogy elfogadom, én nekem nincs ilyen kötődés semmi.
2: Panda maci, tessék, panda maci, megennéd?
5: Biztos, hogy nem.
2: Nem ennéd meg?
5: Nem, ugyanez, amit a Juli mond, én ugyanebben vagyok, hogy nem. Tehát vannak olyan állatok, amiket úgy csirke, pulyka, megeszi az ember, mit tudom én, de
3: panda maci,
5: nem.
2: Szerinted Kínában? Hát hagyjad már.
4: Ha tenyésztett lenne direkt erre,
5: de nem, valahogy nekem nincs különbségek között, tehát hogy nem, valahogy nem tudok
4: elvonatkoztatni. Hogy befogadja a gyomrunk, és megeszünk, igen, amit tenyésztünk. Tehát csirke, igen, pulyka...
2: De a csirke is. De a csirke miért?
3: A csirke is
5: látszik. Nincs olyan...
2: Fájdalma van, érez, szeme, igen, van, tudata van, létrejött. De ő nem azért született, hogy egy késsel átvágják a torkát, és egy ketrecbe kapirgáljon. És mégis azt mondta, hogy lelkiismert furdás nélkül.
3: Igen. Létezik, hogy 9:30-re megvilágosodunk, és mindannyian vegák leszünk.
2: Biztos, hogy nem. Akkor lesz a Feri vega, ha leszok igaz dohányzásról.
4: Párhuzamos szettet nyomunk.
5: Intelligens állatnak tartom, és azért nem.
2: Aha. Nem. Na, adj egy hallgatót, Anna, gyorsan. Már ebben nem van?
5: Nem, nincs.
2: Dobd be nyugodtan, lesz. Várjon.
5: Ja, jó.
2: Pedig ő várjon rá, nem irány.
5: Ja.
2: Hát, nem?
4: Na, mégis van egy rend a
2: világban. Hát azért is. Na, haló.
5: Már is.
2: Ja?
5: Ne viccelj.
2: Mondj már valami.
5: Na. Már is, megy.
2: Haló.
3: Haló. Kórház. Másik.
2: Kórház.
5: Itt vagyunk, Tibikém.
2: Tibikém, mondjál, hogy Tibikém.
7: Magával meg nem beszélek.
2: Tibi, mi újság?
7: Tók, csumi, minden frankó. Kezd oszlani a forgalom? Igen.
2: Jó van.
3: Mert merre jársz?
7: Ferenc körút.
3: Úgy látszik, nem elég gyorsan.
2: Keményben vagy. Mondj egy szlogen gyorsan.
7: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Jól van, gratulálunk. Van egy kulcsot, találkozunk októberben a konténer nyitásnál. Legyen sok szerencsét, jó?
7: Köszönöm szépen, puszi, sziasztok!
2: Ciao, köszi, ciao.
4: Kitartást,
2: hello. 3 perc, a 10:30, mindjárt itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
8: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rákosi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: lakást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
2: Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Asztal, ez mi volt?
7: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
6: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
8: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
15: Szia drágám! Na na, Isten, ilyen aludtam ma is.
14: De jó neked. Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Sedacor Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
18: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
19: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
4: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
10: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
6: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum.

0: Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Több milliós cigaretta fogás Bács-Kiskunban, tárlatvezetés lesz a Naív Művészek gyűjteményében, országszerte tartanak szűréseket. Demeter Dia vagyok. Vendéglátóhelyek ellenőrzésével kezdődött és hatalmas cigarettafogással ért véget a NAV ellenőrzése Bács-Kiskun megyében. A pénzügyőrök egy hátrahagyott szerb furgonra figyeltek fel egy vendéglátóhely előtt. A jármű nagyméretű kartondobozokat rejtett. A pénzügyőrök szolgálati kutyával is megvizsgálták az autót, az EB egyértelmű jelzést adott, tájékoztatott az adóhivatal. A gépjármű tulajdonosát nem sikerült felkutatni, ezért az autót hatósági tanúk jelenlétében zárszakértő segítségével nyitották fel. A raktérből összesen 6500 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta és 3500 euró készpénz került elő. A pénzügyőrök a több mint 16 millió forint értékű dohányterméket és a készpénzt lefoglalták, az ügyben eljárás indult. Ingyenes tárlatvezetést tartanak október 3-án a Magyar Naív Művészek gyűjteményében Kecskeméten. Osztényi Éva Gizella művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum főmúzeológusa segítségével járhatják be az érdeklődők az intézményt. A Magyarországon egyedülálló múzeum 1976. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A mostani tárlatvezetés során a látogatók megismerhetik a gyűjtemény történetét, valamint a művészeti ág legjelesebb képviselőit, az úgynevezett őstehetségektől egészen a napjainkig alkotó művészekig. Olvasható a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi oldalán. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig az ország több kórházában tartanak ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra és a korai felismerés fontosságára, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
4: Azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma 5 vagy annál több volt.
3: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Élénk marad a légmozgás, itt Kecskemét térségében 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, 3:40 előtt pontosan 6 perccel. Nem tudjuk, hogy de feljött reggel a karácsonyi fotózás. Gyerekek, műfa, műajándék előtt a család bevonul és boldogságot hazudik.
1: Hát úgy jött fel, hogy már minden hely elkelt.
0: Ja, tényleg valaki megírta. Igen, és hát lerántottuk előre a leplet, legalábbis kedvezetlenül elmondtuk a véleményünket, hogy mit gondolunk a műtermi beállított, nagyon hazug családi karácsonyi fotózásról. Celebek is nagy erővel ugye csinálják.
2: Jó, mikor megyünk?
0: Éjjel, gyerekek. Hát sima fali naptár 12 alkalom, éjjel jó, megcsináljuk. Autó elkötésről is beszélgettünk, egy 11, egy 13 éves és egy 17 éves betört egy pécsi autókereskedésbe, és elvitte két luxus autót. 11 és 13 éves gyerekek.
2: Hát, a gyerekcsínyek változása kicsit, az idővel.
0: Igen,
1: ezek
0: igen.
1: Már nem gumicukrot lapnak.
0: Ezen fejreálltak a két autóval, meg leparkoltak, aludtak egy nagyot, megbeszéltük, hogy történhetett a dolog.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: A 17 éves, mint értelmi szerző berángatja a 11 meg 13 éves.
1: Ő tartotta a bakot.
0: A 11 éves, az mit csinál egy autókereskedés feltörésénél? Ő neki otthon kéne lennie? Vagy
1: nagyon vigyorog a hátsó ülésen.
0: A három gyerek bejutott a pécsi vásártére működő kereskedésbe, benyomták az ablakot, majd egy kicsit bent körbenéztek, ezek után megszerezték az autó indító kulcsait.
1: Na most...
0: Hát figyelj, mi el voltunk tévedve 11 évesen, azt gondolom. Vagy a világ gyorsult föl, vagy ezek már más tesznek. Vagy más tisznek, vagy hormonok vannak a vízbe. Én nem tudom, mi történik.
1: Én arra lennék kíváncsi, ez a három srác ezt kitervelte, vagy elsétáltak a pécsi autókereskedés mellett, és az egyiknek, a 17 évesnek, vagy a 12 évesnek jött a megvillanás, hogy nézd csak, bukóra van nyitva az ablak.
2: Hát a legszebb az az, hogyha a 11 éves az értelmi szerző gyerekek. És szólt a haveroknak, hogy...
0: Felfogadatlanul jó. Azt mondják, figyeld, benyomták az ablakot, megszerezték az autók indító kulcsait. Ugye rávillogtak, hogy melyik autót nyitja, ott van bent egy csomó kulcs. Egy autókereskedésben egy csomó kulcs van.
1: De várj, ezt nem őrzi senki, hát, ezeket a telepeket.
2: Hát be van zárva, hát most...
0: Vagy volt egy őr, aki aludt a kabinba valahol, aha, ők meg az épületen keresztül valahogy bemásztak. Kimentek az udvarra, ott álltak ezek az autók. Azt mondták, hogy ha itt állnak az autók, akkor induljunk. Vezettél már SQ7-es? Nem. Vezettél már Audit? Soha nem vezettem.
1: Melyik tetszik?
0: A két fiatalabb fiú az egyik, tehát a 13 és a 11 éves beült az egyik Audiba.
1: Úristen.
0: A 17 éves pedig a másik autóba ült. 11 éves az megvan, az akkora, mint a Noel. Hát.
2: Na.
0: Hát azért ő még nagyon pici.
1: Hány évesen csináltátok az első próbakört apátok kocsijával?
0: Nem egy Q7-es 40 milliós Audi.
2: Egy Trabant 501-es volt, igen erős használt állapotban, és ott volt apám. Igen. Tehát, hogy ez fontos.
1: Igen. 11 évesen szerintem, 11 éves, nem is engedsz oda a volánhoz, tehát még kisebb próbálhatja, beleülhet az öletbe, megpróbálhatja, de saját
0: higgyétek
1: maga
0: el. Vezessen. Abszolút, higgyétek el, hogy ebben benne vannak a számítógépes játékok. Higgyétek el, hogy ebben,
2: az ilyen autós
0: ebben benne van. Én ebben egészen biztos vagyok benne, hogy az 5-6-8-10 éve piacon lévő GTA, ahol én látom, hogy a gyerekek az enyém is játszanak GTA-znak, egész egyszerűen a szimulációból ők ki akarnak lépni a valóságba. Figyeld, mi történik, mert hogy mennyire GTA. Beült a 11 éves és a 13 éves egy Q5-ös, Q7-esbe, 40 milliós autó, teljesen mindegy. A kereskedésből úgy távoztak, hogy a kocsikkal áttörték a kaput, majd Mohács felé indultak.
1: Hát mondja, nem mondd
0: közben már. Közben magát, nyom, megkötöm magam, oké, mi lesz ebből? Kapaszkodj! Fogja a 13 éves, beülteti a 11 éves.
1: Kövérgáz?
0: Kövérgáz nyom egy automata, egy Q7-es Audinak, és áttöri az autókereskedés, és elindulnak Mohács felé. A 11 évesnek a lába nem ér el a pedálig, érted? A 13 éves egy nagyobb kamasz, ő már lehet, hogy tudja vezetni. Ezek a kocsik automaták, startstopposak, egyszerű őket elindítani. De azért utána...
1: Ne mondjátok már, hogy nem volt, mindig is vágyatok, hogy egyszer áttörjetek egy ilyen kaput. Nagy gázzal.
0: Jenny!
2: Jó, de nem tettük meg. Ugye azért ez itt egy jelentős különbség.
1: Ez még beletartozik a diákcsíny kategóriába?
0: Szerintem ez picit több.
1: Ez egy picit több.
0: Szerintem ez picit több, mert hogy lendületből átöröd a kereskedés autóját, és így száguld az egy-két 11 éves gyerekkel az anyós ülésen, úgyhogy te 13 vagy, két drága autóval Pécset, hát azért ez egészen durva.
1: És hogy derült ki? Mármint úgy értem, hogy egyszer csak érkezett a riasztás, felébredt
0: az őr, az lehet, hogy nem vett észre semmit. Mohács irányába tartottak, de a két 11 és 13 éves nem bizonyultak kellőképpen rutinos sofőrnek, ők belehajtottak egy árokba, és csatra vágták az Audit, fejjel lefelé beleálltak az árokba. A tinédzser, a 17 éves eljutott Láncsokig.
2: Ahol gondolom leparkolt és bement aludni, ahol... hogy megvagyunk.
0: megnézném, a hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
1: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
0: Igen.
1: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
0: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyorúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esett, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
1: Nagyon megrémülve.
0: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És anyuka beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
1: Lesz egy pillanat, miért
0: csinálod?
1: Eljön
0: miért kell arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
0: Keresztbetett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
1: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
0: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
1: mögött. És elhúzta a táska hátra.
0: Húzta a táska hátra, és nagyon szorongott, hogy ki mellettül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követő táborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem.
1: A vérképem
0: szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és látta, azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorra megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már, persze, nyilván ez történik, utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
0: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokon, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok, hát ez teljesen reális, tudod, és leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdtél szembenézni magaddal, na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el.
2: Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
1: ott
2: voltunk
1: van a nagymamánál a kedenc föl.
2: Karácsonykor.
0: Persze, fogadhatunk valamiből, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család valami. Nélkül, gyerek nélkül, igen. El kell menni karácsonyi fotózásra.
1: Nagyon szépen pózolva.
0: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra. Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
1: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
0: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
1: Comharisnyában?
0: Igen. Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja el a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon,
2: hófehér
0: nagyon...
2: Hófehér pólóba.
0: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Fehér ing legyen.
0: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. Így tökéletes. Van,
2: és én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
4: Ezt látom magam
2: előtt. Jó, és így álltok. Eszter befekszik az ölembe.
4: Bal jobb oldalán a fotelnek, Juli és én, és nagyon pucsítunk.
1: Igen.
0: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
1: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampusz jelmezben.
0: Igen, a Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, akkor neked jó utat!
2: Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, aki vától tartja a gyerekek. Jók legyetek, vigyázzatok hétfőn. Itt vagyok.
0: Komolyan mondom, puszi. A titanikó hegedülünk, Juli. Egyik már tegnap mondja, hogy nem, a másik ma utazik el.
2: Jó, hát ez egyszer.
0: Persze,
1: nem romantika. Baj.
2: Nem romantika, nem. Ez egy baráti hétvége, születésnap ünneplése.
1: Hányan lesztek?
2: Hatan.
1: Hányan jöttök haza?
2: Szerintem 8-an.
0: 8-an.
2: Ha valakit még magunkhoz veszünk.
0: Jól teszitek. Olaszország.
2: Úgy van. Olaszország, Lampredottók, ebből már a szakértők tudják, ez a pacal, amit ti nem esztek meg egyébként, hogy milyen városba megyünk, és italok, ez lesz a program.
0: Jó.
2: 50 éves, a haverom februárban volt, most sikerült összehozni.
0: Meg, az 50-et meg kell ünnepelni. Jövőre is én is ezt tervezem, 80 ezerre leszünk.
2: Megvan a hely?
0: Nem, mindent kinőttünk. Nagy a baj, nincs már olyan hely, ami befogad minket. Na jól van, gyerekek, akkor mindenkinek jó hétvégét, jó puszi mindenkinek, mi akkor holnap érkezünk. Szevasztok, ciao, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Telefon.
5: Kávé.
4: Reggeli.
5: Kávé.
4: Munka.
5: Kávé.
4: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 grammos többféle Lindt Gold táblás csokoládé. Csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: A Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
15: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 3. www.nissankecskemét.hu.
16: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
18: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
20: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
21: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
22: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek itt Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és persze internet segítségével a rádióegygong.hu-n. Bárhol lehet minket hallgatni és bekapcsolódni a játékunkba. Faragó Miklós a mikrofonnál 14 óráig, és Merre jár az ősz? Nyereményjátékunk folytatódik ma is. Így ha eddig még nem sikerült a kalapba kerülni, akkor itt a lehetőség, hogy esetleg ma ez összejöhet, és a holnapi fődíj sorsoláson ti is részt vehettek. Nem kell ezért más tenni, mint nyerni szeretnék üzenetet küldeni SMS Viber számunkra. A 20 9 414 020-ra. A feladat pedig annyi, hogy néhány információból kitaláljátok, hogy merre jár az ősz, azaz melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre, városra, vagy éppen nevezetességre gondolunk. Egy utazást nyerhettek Szarvasra, a Liget Wellness és Konferencia Hotelben tölthet el egy család 3 nap 2 éjszakát, 2 felnőtt 2 gyermek részére szól ez a szállás. Adunk egy Hyundai gépkocsit is, teli tankolva INT benzinkút jóvoltából. Az ősz pedig ebben az órában annyit már mondok is, hogy egy történelmi múltú városban jár. Kamrád és a Hug Yourself, közben ezzel megyünk tovább, én pedig mindjárt jövök a Netpercek rovatunkkal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A mai Netpercek rovatunkban itt a Rádió 1 gongon a helyadatokról fogok nektek beszélni. A helyadat kényelmes, de nem mindig kell centiméter pontosan megosztani. A Chrome Androidon már különbséget tesz pontos és hozzávetőleges hely között, és ez jó irány időjáráshoz, helyi hírekhez vagy általános kereséshez, elég lehet a környék. Navigációnál, csomagfelvételnél vagy taxinál viszont tényleg kellhet a pontos pozíció. A praktikus kérdés minden engedélynél ugyanaz, mire kell ez az adat, és meddig fér hozzá az app vagy a weboldal. Ha egy egyszerű oldal állandó pontos helyet kér, az túl sok. Állítsuk be, hogy csak használat közben lássa a helyünket, vagy válasszunk hozzávetőleges megosztást, ha elérhető. Időnként nézzük át a böngésző és a telefon adatvédelmi beállításait. Sok régi engedély ott marad olyan oldalaknál is, amelyeket már nem használunk. Céges telefonon különösen fontos, hogy a munkához szükséges app ne vigyen magával felesleges mozgásadatot. Ha egy oldal hirtelen újra pontos helyet kér, álljunk meg egy pillanatra, valóban szüksége van rá, vagy csak kényelmesebb neki. Utazás után pedig érdemes törölni a szálláskereső, térképes vagy jegyvásárló oldalak régi engedélyeit. Gyerekek telefonján ezt együtt nézzük át, hogy tanulja a döntést. A helymegosztás akkor szolgál minket, ha tudatosan adagoljuk. A legjobb engedély az, amelyik pont elég a feladathoz, de nem rajzolja meg feleslegesen az egész napunk útvonalát. A Netpercek után pedig Lato dalával megyünk tovább, ez már a Lottery, mi pedig egész héten hely adatokat mondunk, legalábbis információk tekintetében, és a pontos lokációt nektek kell megmondani, hogy merre jár az ősz. Most egy történelmi múltú városban járunk.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Vasárnap a Széchenyi városi kispiacon kakasfőző versenyt rendeznek, ahol a főzés mellett egész nap színes programok várják majd a családokat, úgy mint ugrálóvár, mesekuckó, lovaskocsikázás és hagyományos mustkészítés. Holnap lesz a kutatók éjszakája, a Neumann János Egyetem is készül, rengeteg programmal, számos előadással, bemutatóval, kísérlettel, az Izsáki úton a GANF kar és a Kertészet és Vidékfejlesztési kar mutatkozik majd be, és a kutatók éjszakája programjaira 5 órától várja az érdeklődőket. A Bányai Júlia Gimnázium is csatlakozik az Európai Kutatók Éjszakája programhoz. Náluk este 6 és 10 óra között a tudomány népszerűsítő interaktív programokkal, előadásokkal, kísérletekkel várják az érdeklődőket. Ma kezdődik, és 4 napon keresztül várja a krimik és a különleges élmények kedvelőit a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. A híres agórai ifjúsági otthon egyébként az esemény helyszíne, ott lesznek a programok. És még egy esemény, szombat délelőtt a gyereket a Magasba karjainkban a jövő elnevezésű országos rendezvényhez Kecskemét is csatlakozik, úgyhogy várnak minden családot, nagyszülőt és szülőt szeretettel, unokáikkal és gyermekeikkel Kecskemétre a Városház elé szombat délelőtt 11 órakor, és minél több kecskeméti gyermeket emeljünk Magasba majd szombat délelőtt. Ezekhez a programokhoz kellemes időtöltést kívánok. Merre jár az ősz játékunkban utazást nyerhettek, és egy telitankolt autót is adunk egy hétvégére. A kérdés csupán az, hogy merre jár az ősz. Azt már mondtam, egy történelmi múltú városban leszünk és vagyunk, és hát ez a történelmi esemény az 1500-as évek közepén történt. Nem sokára kiderül, hogy hol is jár az ősz, remélem egy szerencsés hallgató megfejtés kalapba kerülhet majd az ő neve is, a holnapi sorsoláson így részt vehet.

A Rádió egy gongot hallgatjátok, közlekedési információk következnek. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es, 78-as kilométerek között Budapest felé a belső, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Szeged irányába a külső és a leállósávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Aztán Ócsa és Lajos Mizse között a sérült szalagkorlát elemeket javítják a mai napon, a Szeged felé vezető oldalon a 28-as kilométertől az 58-as kilométerig, illetve Kecskemét és Szeged között több szakaszon dolgoznak pályakarbantartók a mai napon, szalagkorlátot javítanak, a patkát teszik rendbe, úgyhogy sávzárásra, sebességkorlátozásra kell számítani több helyen is. De.

0: és fél perc múlva pedig folytatjuk majd Tóth Abigail és Exet közösével. Ez lesz a Sugar Daddy.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon jó zenék vannak.
2: Szeretem Miki műsorait, jók a témák.
0: Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.
3: A Rádió Egy gong sporthíreivel folytatjuk. Rutinos angol játékvezető fogja fújni a sípot a magyar labdarúgó válogatott holnap esti mérkőzésén. A Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája meccs bírója Jared Gillett lesz. A 39 éves játékvezető a nyári világbajnokságon VAR bíróként tevékenykedett. A találkozó pénteken 20 óra 45 perckor kezdődik a Puskás Arénában. Harmadik összecsapását is megnyerte a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon Hámori Luca. A BVSC versenyzője a 65 kg-osok kategóriájában lengyel ellenfelet győzött le, és ezzel bejutott pályafutása első felnőtt EB döntőjébe. Hámori Luca fináléja holnap délután lesz egy orosz versenyző ellen. A Red Bull Forma 1-es istálló meghosszabbította a szerződését Isaac Hadjarral. A csapat a kiadott közleményben egyelőre csak a jövő évre erősítette meg a francia maradását. Ezzel eldőlt, hogy a Red Bull jövőre is Verstappen Hadjar párossal vág neki az idénynek. A Rádió Egy gong sporthírei után zenélünk tovább, és mindjárt játszunk is. Kiderül, hogy merre jár az ősz.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy hangon.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Én pedig Gyöngyi vagyok, Dobány.
2: Gyöngyi, egy kicsit a rádiótól távolodjunk, addig el még beszélünk, hogy ne zavarjon be. Szuper, mert fontos információkat mondok, és hogyha kitalálja, merre jár az ősz, akkor bekerül a kalapba, és részt vesz a holnapi sorsoláson.
1: Igen.
2: Ugye annyit már mondtam, hogy történelmi múltú város, és ez a történelmi esemény az 1500-as évek közepén történt. Van már sejtése, hogy merre járhat az ősz?
1: Szerintem a Mohács.
2: Nem. Annyit mondok, hogy nem, de ugye van még egy
1: akkor
2: információ. És igen, a várvédők...
1: Vagy dobó... a Mohács, vagy az Egri. Tehát mind a kettő az 1500-as években volt, ezért nem tudtam, melyik lehet.
2: Igen, és ezért jó ez a játék, mert én mondok egy harmadik információt, és ebből igen, akkor rájönnek a hallgatók, és jelen esetben ön, hogy a várvédők Dobó István kapitány parancsnokság alatt visszaverték az Oszmán Birodalom túlerőben lévő hadseregét. Ez hol történt? Hát hol akkor most már tudjuk?
1: Egerbe.
2: Igen. És akkor az ősz Egerben jár, az Egri vár volt a megfejtés. Oké, holnapi fődés sorsláson az ön neve is a kalapban. Ha kihúzzuk, akkor megnyeri az utazást, meg az autót egy hétvégére teli tankkal.
1: Nagyon jó lenne.
2: Miért lenne jó?
1: Nagyon jó lenne. Jó.
2: Miért lenne jó?
1: Hát, mert mi szoktunk wellnessezni járni, és nagyon jó lenne.
2: Szarvason jártak már itt a Liget wellness hotelre?
1: Szoktunk járni orgászni nyaralóban.
2: Még nyaralójuk van szarvason?
1: De wellnessezni még ott nem voltunk.
2: Aha, oké. Tud vezetni, vagy a férje szokott vezetni?
1: A férjem.
2: Megnézte a fotót, mert a Facebookon egyébként kitettük, hogy milyen autóról van szó.
1: Meg... Nem, de meg fogom nézni most már.
2: Van videó is, úgyhogy most már egy kicsit közelebb került ez a nyeremény önhöz. Maradjon vonalban, mindjárt fölírom az adatait, tartsa.
1: Köszönöm.
2: Innen folytatjuk a játékot, és persze a műsort is. A témában ma a Bűn nyomában című műsorral jelentkezünk, ami a nyári szünet után újra visszatér, és két hetente csütörtökön hallhatjátok a Bűn nyomában című műsorunkat. Én is itt leszek, és a játék is, ahogy mondtam, folytatódik, merre jár az ősz. És jön meg kamrád, Be Mine, itt a Rádió egy gongon.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
12: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
13: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
14: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
15: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezést 0670 770 57 85.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépától. Mire vársz, induljál? Bogépa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépa.hu.
19: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
20: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
21: Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. Művészeti maratonra várják a kecskemétieket, járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Demeter Dia vagyok. Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. A program lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy különféle mozgásformákat, sportokat ismerjen meg, és próbáljon ki. A szervezők célja az, hogy minél többen csatlakozzanak a programokhoz, és minél többeknek váljon mindennapi életük részévé a mozgás. Aerobik, zumba, dinamikus gerinc tréning, pilates, jóga, gymstick és nordic walking is szerepel mások mellett a mozgásrendben. A részletes program az aktív Kecskemét oldalán érhető. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A Psyart 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a híres Agóra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívja a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség. Az időpontfoglalás sem kötelező, a szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előrejelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 28-a és október 1-e között a Bajai járás, valamint a Kiskunmajsai járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz, tájékoztatott a kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy tápregisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Megnyitja kapuit a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. Az Országos Képző és Iparművészeti Kiállítás központi témája ezúttal a halál temető síremlék volt. A megnyitót szombat délután tartják a Cifra palotában, az eseményen adják át a díjakat és olvasható az intézmény közösségi oldalán. A pályázatra idén több mint 200 alkotás érkezett, ezek közül választotta ki szakmai zsűri azokat a műveket, amelyeket bemutatnak a tárlaton. Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgás, itt Kecskemét térségében 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik. 20-21 fok várható majd.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Holnap egy utazást sorsolunk, sőt, egy Hyundai gépkocsit is adunk egy hétvégi használatra a nyertesnek, és a INT benzinkút még teli is tankolja ezt az autót. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon ez a kérdés egész héten. Most Csongrád, Csanád megyében jár az ősz, ennyi információt mondok. Jelentkezni pedig a nyerni szeretnék üzenettel tudtok, SMS Viber számunk 29 414 020-as minden részlet Facebook oldalunkon, Instagramon és persze a radioigong.hu-n. Most pedig Martin Garrix, igazi fesztivál himnusza jön itt a Rádió egy gongon. Ez az Animals.

0: Bűncselekmények, ügyészségi hírek és történések. A bűnnyomában a rádió egy gongon.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: A szokásos nyári szünet után folytatjuk műsorunkat, és állandó műsorvezető szerkesztőtársammal, dr. Bodó Marianna ügyészasszonyal a Bács-Kiskun, most még vármegyei, ugye október 1-től pedig ismételten megyei, tehát október 1-től a Bács-Kiskun megyei főügyészség sajtószóvivőjével tekintjük át az elmúlt időszak néhány érdekesebb, izgalmasabb történetét. Kezdjük is egy olyan ügyjel, amelyhez hasonlót már több alkalommal foncolgattunk műsorunkba, de ez pedig a pénzmosás, és jelen esetben arról van szó, hogy olyan személy, aki magában az alapbűncselekménynek az elkövetésében nem vett részt, esetlegesen nem is tud arról, hogy konkrétan milyen bűncselekmény történt, mit követtek el az elkövetők, azonban a pénz tisztára mosásában, tehát az eredmény realizálásában részt vesz, és ezáltal büntetőjogi felelősséget von magára.
2: Igen, ebben a műsorban is már nagyon sok szó esett az online csalásokról, illetve a különböző akár unokázós csalásokról, és ugye jellemzően, de ugye nem csak ezekhez a bűncselekményekhez, hanem akár a legsúlyosabb, tehát a kábítószerkereskedelemhez, emberkereskedelemhez, illegális fegyverkereskedelemhez, illetve az abból származó bűnös pénzek tisztára mosásához, illetve eltüntetéséhez kapcsolódik az a bűncselekmény típus, amit egyébként a magyar büntető törvénykönyv önálló bűncselekményként büntet. Ez ugye a pénzmosás. Ennek ugye a lényege, hogy a piszkos, a bűnösen szerzett pénzt úgy tüntetik fel, olyan különböző manővereket hajtanak végre pénzzel, legyen szó akár bankszámlákon keresztüli átmozgatás, vagy éppen a bankszámlákról felvéve kézen közön eltüntetése a pénznek. Jellemzően pénzről van szó, de egyébként nem csak pénz lehet a pénzmosásnak a tárgya, ez is egy érdekesség, hanem bármilyen vagyon, akár ingatlanok, gépjárművek, tehát bármilyen vagyontárgy. És ugye ezáltal a bűnös pénz tisztára mosása által azok a bűnözői körök, azok a legyen szó bűnszövetségről vagy bűnszervezetről tovább tudják folytatni ezt a bűnös tevékenységüket. És nyilván a cél az, hogy az anyagi forrásokat ugye a hatóságok elzárják, és így módon megpróbálják megakadályozni a további bűncselekmények elkövetését.
1: Illetve nem csak az a céljuk az alapbűncselekmény elkövetőinek, hogy valóban realizálhassák a pénzügyi eredményt, hanem egy zsilipet képezzenek, hogyha baj van, hogyha beindul a büntetőeljárás, akkor a pénzmosást elkövető személynél legyen egy fal, ami nem, esetleg nem tud tovább jutni a nyomozó hatóság, tehát hogy menekülni tudjanak, és ne lehessen őket beazonosítani.
2: Igen, ez a pénzmosás, ez kiválóan alkalmas arra, hogy az igazi elkövetők rejtve tudjanak maradni.
1: Igen, tehát röviden összefoglalva, az esetek túlnyomó többségében arról van szó, hogy online csalás útján valakinek megszerzik a pénzét, de igen, el kell jutni oda, amikor a zsebükbe kerül ez a pénz,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: ehhez az utolsó szakaszhoz vesznek igénybe olyan személyeket, akik azt mondják, hogy jó, van egy bankszámlám, utaljátok ide, én felveszem és átadom nektek, és ezért kapok részesedést, ez a pénzmosás része.
2: Igen.
1: Ilyen bűncselekmény.
0: Hol a pénz? Ki tette? Hol az élet? Nyomon vagyunk. Ez a bűnnyomában a rádió egy gongon. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: a bűn nyomában. A Rádió egy gong és a Kecskemét Közbiztonságért Alapítvány közös műsora két hetente csütörtökön 11 órától.
1: A mai ügyek közül a kedvencem következik. Itt arról van szó, hogy egy gépjármű vezető oktató nagyon nagy jelentősége van, hogy gépjármű vezető oktató az elkövető, vagyis a vádlott, akinek ugye a munkájához, a munkája tulajdonképpen arra szorítkozik, hogy embereket meg kell, hogy tanítson szabályosan és biztonságosan gépjárművet vezetni. Na most ez a személy arra vállalkozott, hogy gépjármű vezetői vizsgára elmegy egy bizonyos személy helyett, és helyette teljesíti a vizsga feladatokat. Ami a történetben tragikomikus, az az, hogy az a személy, akinek tanítania kellene a diákokat, vagy nevezzük diáknak, két alkalommal is ő maga is megbukott a gépjármű vezetői vizsgán. Ebből egy büntető ügylet és a Kecskeméti járási ügyészség emelt vádat ezen személy ellen.
2: Igen, több szempontból figyelemre méltó ez az ügy. A vádirat szerint gyakorlatilag azért került itt most vádemelésre sor, mert korábban egyébként ezzel a férfival szemben feltételes ügyészi felfüggesztés, vagyis a régi nyelven köznyelvi kifejezéssel a vád elhalasztásról volt szó. Egy korábbi ügyében, illetve ebben az ügyében, amiről most szó van, elhalasztották az ügyészek a vádat. Két évre felfüggesztették az eljárást, ami azt jelenti, hogyha kiállja gyakorlatilag azt a próbát, akkor megszünteti az ügyészség az elkövetővel szemben az eljárást. Hát itt nem állta ki a próbát a férfi, mert ez a vád elhalasztás ideje alatt gyanúsítottként hallgatták ki, és aztán ilyenkor folytatni kell az eljárást, és vádemelés, az eredeti eljárást. Tehát így most így került sor arra amiatti vádemelésre, hogy egy Jász-Nagykun Szolnok vármegyében élő férfi 2020-ban még a Covid alatt elhatározta, hogy jogosítványt szerez. Sem az elméleti oktatáson, sem a gyakorlati oktatáson nem vett részt, és már az elméleti vizsgát is valaki más csinálta meg helyette, pedig ez a férfi megkérte a gépjárművezető oktatóként dolgozó vádlottat, hogy helyette tegye le a forgalmi vizsgát. Az oktató kétszer is vizsgázott Kecskeméten, de mindkét forgalmi vizsgán megbukott. A vizsgákon ez az oktató magát egy a saját fényképével ellátott, de ugye az őt felkérő Jász-Nagykun Szolnok megyei férfi adatait tartalmazó ideiglenes személyigazolványjal igazolta. Egy hamis igazolványjal. Az ügy érdekessége még egyébként, hogy mivel sikertelenek voltak ezek a forgalmi vizsgák, a vádlott részletekben visszafizette a megbízójának az egyébkénti közreműködésért kapott pénzt. Hát igen, igen, hibás teljesítés, ugye? A főügyészség annak idején feltételes ügyészi felfüggesztés keretében egyébként mindkét férfival, tehát a megbízóval és az oktatóval szemben is, tehát a pótvizsgára kötelezett oktatóval szemben is felfüggesztette az eljárást. Az oktató azonban egy másik az idő alatt elkövetett szándékos bűncselekmény miatt ugye gyanúsítottként lett kihallgatva egy másik ügyben, így ezt az eljárást, ahogy említettem, folytatni kellett, és sehogy máshogy csak vádemeléssel lehetett folytatni. Közokirat hamisítás büntette miatt emeltek vádat a kecskeméti kollégáim vele szemben, pénzbüntetés kiszabására tettek indítványt.
3: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: Bűncselekmények, ügyészségi hírek és történések. Ez a Bűnnyomában, a Rádió egy gongon.
1: Van még a tarsonyunkban több ügy, de az idő szűkösségére tekintettel nézzünk egy olyan ügyet, aminek talán a tanulsága mindenki számára egyértelmű, hogy a kapcsolati erőszakot, illetve az adott személlyel, privát kapcsolatban lévő személyeknek a zaklatását, kényszerítését, illetve az ő akaratuk megtörését sokan nem tartják büntetői kategóriának, pedig többször beszéltünk már arról, hogy igenis ezek a büntető törvénykönyv által egyértelműen tényállásilag meghatározott cselekmények, tehát büntető jogilag értékelendők, büntetendők. Egy ilyen ügyről vártunk még néhány szót, melyben a kiskunhalasi járási ügyészség emelt vádat egy férfival szemben, aki az élettársát még azután is rendszeresen bántalmazta, zaklatta és üldözte, miután az életük külön vált.
2: Igen, a férfi nem tudott belenyugodni, hogy gyakorlatilag az élettársi kapcsolatuk alig egy év múlva megromlott a férfinak a tetlegességig fajuló verbális agressziója miatt. Amikor már szétmentek, különmentek, féltékenységi rohamában gyakorlatilag folyamatosan zaklatta a nőt. Előfordult, hogy kést rántott, a torka elvágásával fenyegette meg az asszonyt a nő szakítási kísérlete miatt. Rendszeresen rátámadt, a nő pedig ugye jellemzően a testvére segítségével

0: Valóban, hogy főleg az erőviszonyokat is felmérve, hogy maga avatkozzon bele akár fizikailag, és próbálja megfékezni az elkövetőt, de már önmagában az egyébként az elkövetőkre sok esetben hat és kijózanítja őket, ha van szemtanú, esetleg már el is kezdik fölvenni videóra a cselekményt, és közben értesíti valaki a hatóságot. Ilyenkor a számos esetben ez megszakítja a bántalmazást.
1: Tehát illetve a lehetőség van a büntető eljárás során, ha tanúként ki is hallgatja a szemtanút arra, hogy az adatait teljesen titkosan kezeljék.
0: Igen,
1: ne
0: igen.
1: Tudhassa meg az elkövető, hogy igen. Hogy hívják, hol lakik, igen. A személyi adatai.
0: Sajnos nagyon gyakran eshetünk szemtanúként, mi is csöppenhetünk ilyen esetekben. Tétlenség az, ami szerintem nem megengedett. Mindenképpen cselekedni kell a lehetőségekhez képest. Itt ugye a többszörösen büntetett férfit kapcsolati erőszak, zaklatás, kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie ugye a Kunszentmiklósi járásbíróságon.
1: Van még jó néhány ügy, amit át tudnánk beszélni, de mivel a műsoridő véges és lejárt, ezért mára megköszönjük kedves hallgatóink figyelmét. Várjuk önöket vissza a készülékek elé 2 hét múlva, addig is minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
2: Ez volt a Bűnnyomában. A következő kihallgatás 2 hét múlva csütörtökön a Rádió 1 Gongon.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Merre jár az ősz? Nyereményjátékunk folytatódik. Ebben az órában is a kalapba lehet kerülni, hogyha kitaláljátok néhány információból, hogy merre jár az ősz. Látványosság, kirándulóhely vagy egy város. Hát ma már nem csak a hagymájáról és a jellegzetes illó olajokban gazdag zöldségéről híres ez a település, amely ugye Csongrád-Csanád megyében található, ezt már az óra elején elárultam. 29-414-020 az SMS Viber számunk, jöhet még a nyerni szeretnék üzenet, mindjárt sorsolok is egy hallgató, de addig is Joel

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tu sais, tu es.
3: Bella!

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, közlekedési információk következnek. Az Útinform írja, hogy Bács-Kiskun megyében Fülöpszállás térségében az 52-es főúton végzett munkálatok miatt lezárták a Szabadszállásra vezető utat az 5-ös kilométernél, a település Kisizsák felé érhető el. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás most, a 29-es kilométernél a külső sávot zárták le. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek, SMS-ben, Viberen, vagy hívjatok fel a 76 414 010-es telefonszámon. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Ávicsi dalával megyünk tovább. Érkezik a Hey Brother!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Rádió 1 Gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk.
2: Vámonos! Ah, sí! Me gusta!

0: egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.
1: Szia, Roland.
2: Itt pedig Faragó Miklós a rádió egy gongból. Szia, Roland.
1: Szia, szia.
2: Hello, kaptunk tőled is egy nyerni szeretnék üzenetet.
1: Igen.
2: Melyik városból küldted?
1: Ópusztaszeren.
2: Hallgatsz minket?
1: Igen.
2: De jó, hogy ott is szól a rádió. És mivel foglalkozol, úton vagy éppen?
1: Mezőgazdaság.
2: Én paradjuk a kukoricát. És jó a termés?
1: Hát tűrhető.
2: Jó, oké. Az ópusztaszer is egyébként, lehet, hogy már valamelyik nap is pont itt szóba került, igen. De most egész más merre jár az ősz, bár annyira nem is messze. Ugye annyi információt mondtam, hogy Csongrád, Csanád megyében járunk, és ma már nem csak a hagymájáról és jellegzetes illóolajokban gazdag zöldségéről híres. Ezt a két infót mondtam. Ebből már volt tipped, és van tipped, hogy mire gondolhatunk, merre jár az ősz?
1: Én a makóra gondoltam.
2: Igen, makóra gondolunk, és ott bizony van egy fürdőkomplexum, ami a legjelentősebb turisztikai vonzereje a településnek. Mit található tehát Makón?
1: Makóra, most a strandra gondolsz? Vagy a hagymatikumra?
2: Hát igen, ahol fürdeni lehet. Na. Ki mondta?
1: A makói hagymatikum?
2: A makói hagymatikum, így van, összeraktad. Makói és hagymatikum, makói. Ez a makói hagymatikum. Gratulálok, kalapba kerülsz te is, jó?
1: Köszönöm.
2: Holnapi napon sorsoljuk majd az utazást Szarvasra, és persze egy hétvégére adunk egy Hyundai személygépkocsit. Azért ez biztos máshogy kell vezetni, mint most a mezőgazdasági eszközt.
1: Egy kicsit, igen.
0: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.
2: És mivel pár perc múlva dél, indul a 2 órás déli mix is. Kedvenc dalotokkal, tudom sokan szeretitek, és tényleg nagyon jó zene. Alex Kenji, Bambole!
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
9: Tegyen próbára minket.
8: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
11: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
12: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: 35 év, 35%. A Kefag ZRT Juniperus Parkkertészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus Parkkertészet, Kecskemét, Mártirok útja 8. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek lebonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
6: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
9: A kávé világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás kortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készül, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Fókuszban a kecskeméti kirakatok. 20. alkalommal rendezik meg a hírös maratont. Jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdetett kecskeméti vállalkozások számára. A kirakat séta az október 8 és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódik. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A felhívásra jelentkezett kecskeméti vállalkozásoknak október 7-ig kell elkészíteni a kirakatokat. A zsűrizés október 15-én lesz, az eredményhirdetést és a szakmai záróbeszélgetést október 21-ére tervezik, írta meg a híres.hu. A közönség is szavazhat majd a kedvencére, a kategóriák legjobbjait és a közönségdíjasokat is jutalmazzák majd. Lehet készíteni a futócipőket. Vasárnap rendezik a jubileumi 20. híres maratont Kecskeméten. Többféle táv közül választatnak a futás szerelmesei. A 300 méteres gyerektávtól kezdve akár 7 és 14 kilométeren is lehet indulni, de lefutható a félmaraton egyéniben vagy váltóban, a rutinos futók pedig a maratoni távot is teljesíthetik. A szervezők kísérő programokkal is készülnek, mások mellett Katus Attilával is lehet majd tornázni. A helyszín a Benkó Zoltán Park lesz, részletek az Aktív Kecskemét oldalán olvashatók. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, az Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója beszélt rádiunknak.
16: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, amit kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálások. Karácsonyi időszak elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette ez a hatást, azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
15: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgásét Kecskemét térségében, 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
17: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jó étvágyat az ebédhez, vagy ha éppen már el is fogyasztottátok, egészségetekre. Faragó Miklós vagyok, ez pedig a Rádió egy gong déli mix című műsora már. 14 óráig együtt rádiózhatunk és játszhatunk is, mert még mindig van esély nyerni és kalapba kerülni, hogy elvigyétek a holnapi fődíjat, ami egy utazás Szarvasra és egy személygépkocsit is adunk, és teli is tankoljuk. Ezért nem kell más tenni, mint jöhet, ha nyerni szeretnék üzenet SMS Viber számunkra 2094140-20-ra. A kérdés most is az, hogy merre jár az ősz. Ebben az órában egy látványosságra, kiránduló helyre hívom fel a figyelmet, és arra jár majd az ősz. Jövök mindjárt újabb információval, de addig is Alex Warrens, a Fever Dream.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és itt a Daily Mixben is játszunk, merre jár az ősz, annyi már kiderült, hogy magyarországi népszerű kiránduló helyen jár most az ősz ebben az órában, és jövök a második információval, ami csak annyi, hogy a Tiszató környékén jár az ősz. Jelentkezzetek a játékra, SMS Viber számunk 2094140-20-as, nyerni szeretnék, ezt kell megírni. Mit lehet nyerni? Holnap sorsolunk egy utazást a Liget Wellness és Konferencia Hotelben a család eltöltett 3 nap 2 éjszakát, 2 felnőtt és 2 gyermek részére szól a szállás Szarvasra, és adunk egy Hyundai gépkocsit is, teli tankkal, a JNT benzinkútnak köszönhetően. Azt gondolom, egy szuper nyeremény és egy őszi kikapcsolódást nyerhettek itt a Rádió egy gongon. Taylor Swift énekel már, ez a Fate of Ophelia itt a Rádió egy gongon.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, 2 órán keresztül. Daily Mix. Próbáld ki legújabb játékunkat. Merre jár az ősz? A Rádió Egy gongon. I'll be

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Fél egy után járunk már 5 perccel. A délutáni órákban szükség lehet az esernyőkre, esőkabátokra, kapucnikra. Ugyanis érkezik egy hideg front, és esőre van kilátás itt Kecskeméten is. A legfrissebb előrejelzések szerint délután 3 óra után már számítani lehet csapadékra. Addig is marad a gyengén felhős borult idő, és egyre több felhő az égen. Na meg a 20 fok is. Holnap is egyébként reggel 10, napközben pedig 17-18 fokig melegszik a levegő majd.

0: rádió egy gomb, csak igazi baj, sláger megy. Közlekedési információt mondok, figyeljetek az M5-ösön, mert Kecskemét és Szeged között több szakaszon dolgoznak pályakarbantartók, szalagkorlátot javítanak, ha patkát teszik rendbe, illetve az eldobált szemetet is összeszedik, sávzárás a sebességkorlátozásra kell számítani, tehát Kecskemét és Szeged között több szakaszon az M5-ösön.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Ebben az órában is valahol jár az ősz, egy hallgató megfejtheti, és kalabba kerülhet a neve mindjárt. Addig is Ed Sheeran, ez az

0: játék.
1: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
2: Igen, tessék.
3: Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból. Halló, halló.
2: Szia, Bozsik Henny vagyok.
3: Hello Henny, küldtél nyerni szeretnék üzenetet, úgyhogy szeretnél nyerni, játszani. Itt a lehetőség, jó?
2: Jó, rendben.
3: Mikor kirándultál utoljára, vagy nyáron voltál valamerre?
2: Igen, voltunk Szerencsére-tengernél.
3: Uh-huh. És Magyarországon belül hol jártatok legutóbb?
2: Sárkán voltunk, sátorozni.
3: Hol pontos? Sárkán? Vagy hol?
2: Sárka. Ez egy kisebb település. Igen, és akkor ott van egy nagyon jó kemping, meg tó, Szálkai tó.
3: Gyorsan rákeresek, Szálka község. Aha, merre található vár?
2: Keresse, nagyon érdemes egyébként oda elmenni, mert nagyon jó.
3: Majdnem, aha, látom.
2: Igen. Dunától. Igen, egy ilyen 150 kilométer, igen, tőlünk, Kecskemétől.
3: Hát a mostani feladat, ez is egy jó feladvány egyébként, köszi a tippet, úgyhogy most ebben a blogban szinte két helyet is ajánlunk, mert az egyiket te ajánlottad, Szálkát, én pedig ugye kérdeztem, hogy merre jár az ősz, másfele indultunk el, Tiszató környékére, és ugye ez egy nagyon jó kis kiránduló hely, népszerű kiránduló hely. Ennyiből rájöttél egyébként, hogy mire gondolhatok a Tiszató környékén, mi az, ami olyan népszerű?
2: Szarvas? Nem tudom.
3: Mondom, Tiszató.
2: Ja, Tiszató környékén.
3: Tiszató környéke, igen. Ja, csak a Tiszát értetted?
2: Nem értettem. Mondom, miért? Tó, pont így bele itt szakadt.
3: Akkor,
2: mondom,
3: igen.
2: Miről van szó?
3: Tiszató.
2: Tiszató. Igen, és annak a környékén.
3: Igen.
2: Milyen?
3: Aha. Még van segítségem.
2: Igen, elfogadom.
3: 33-as főúton lehet eljutni oda. A Tiszató élővilágát és a helyi bioszféra működését mutatja be ez a hely.
2: Tiszatavi ökocentrum.
3: Bravo, igen, kérdezted, de elfogadom, mert ezt mondod, akkor kijelentetted.
2: Igen, akkor Poroszló, kijelentem.
3: Poroszló, egyébként igen, bármelyiket elfogadtam volna, hiszen bizony Poroszlón a Tiszatavi ökocentrumban járt az ősz. Te pedig járhatsz Szarvason is majd, hogyha holnap téged hívunk vissza, Henny.
2: Jó, rendi, nagyon várom.
3: Adunk az utazás mellé, hogy arra a hétvégére egy telitankolt autót is, egy személygépkocsit, arra a hétvégére. Van jogosítványod?
2: Van már régóta.
3: Akkor
2: igen,
3: te vezetnéd, van. Gondolom. Biztos szeretsz vezetni?
2: Igen, szeretek nagyon vezetni, de férjem is, úgyhogy max én oda, ő meg vissza. Vagy
3: akkor
2: fordítva.
3: A két felnőtt már biztosan megvan. Van gyermek is a családban esetleg?
2: Természetesen egy 9 éves, ő pedig imád így wellness-elni, úgyhogy igen.
3: Mindenki jól jár.
2: Okay. Igen, reméljük így lesz, várom.
3: Holnap sorsunk 4 és 5 között, figyeld majd akkor is a műsort, meg a telefont.
2: Fogom, mindenképp. Köszönöm szépen.
1: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
3: Hennynek még egyszer köszönjük, hogy ajánlott a Szálka települést. Lehet, hogy más is most hallott először, én biztosan. Amit viszont nem hallunk először, a Search és Purple Disco Machine dala. Ez lesz a Wonderful Life. A következő órát ez az igazi mai sláger indítja.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadon

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
4: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
5: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
5: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
4: Cedacur Forte.
5: És a koncentrációt nem befolyásolja.
6: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
8: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek. Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
9: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
10: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
11: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
12: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
13: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométer kőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
14: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
15: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Több milliós cigarettafogás Bácskiskunban, tárlatvezetés lesz a Naív Művészek gyűjteményében, országszerte tartanak szűréseket. Demeter Dia vagyok. Vendéglátóhelyek ellenőrzésével kezdődött és hatalmas cigarettafogással ért véget a NAV ellenőrzése Bács-Kiskun megyében. A pénzügyőrök egy hátrahagyott szerb furgonra figyeltek fel egy vendéglátóhely előtt. A jármű nagyméretű kartondobozokat rejtett. A pénzügyőrök szolgálati kutyával is megvizsgálták az autót, az EB egyértelmű jelzést adott, tájékoztatott az adóhivatal. A gépjármű tulajdonosát nem sikerült felkutatni, ezért az autót hatósági tanúk jelenlétében zárszak szakértő segítségével nyitották fel. A raktérből összesen 6500 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta és 3500 euró készpénz került elő. A pénzügyőrök a több mint 16 millió forint értékű dohányterméket és a készpénzt lefoglalták, az ügyben eljárás indult. Ingyenes tárlatvezetést tartanak október 3-án a Magyar Naív Művészek gyűjteményében Kecskeméten. Osztényi Éva Gizella művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum főmuzeológusa segítségével járhatják be az érdeklődők az intézményt. A Magyarországon egyedülálló múzeum 1976. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A mostani tárlatvezetés során a látogatók megismerhetik a gyűjtemény történetét, valamint a művészeti ág legjelesebb képviselőit, az úgynevezett őstehetségektől egészen a napjainkig alkotó művészekig. Olvasható a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi oldalán. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig az ország több kórházában tartanak ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej- és nyaki daganatokra és a korai felismerés fontosságára, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
17: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyul seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma 5 vagy annál több volt.
16: Ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, főleg a délutáni esti órákban találkozhatunk borultabb tájakkal. Elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. Élénk marad a légmozgásét Kecskemét térségében, 20 fok körül mérhetjük a csúcsokat. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek záporok. Élénk marad a légmozgás, 20-21 fok várható, szombaton már többet süt a nap, és valamelyest a szél is mérséklődik, 20-21 fok várható majd.
18: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és folytatódik a Merre jár az őszjátékunk, ez a Daily Mix, és ma még nem voltunk a Balaton környékén, úgyhogy, hogy merre jár az ősz, ebben az órában annyit mondok először is, hogy a Balaton környékén járunk majd, egy ugyancsak népszerű kirándulóhely, nevezetesség, és egy turisztikai célpontot ajánlok majd a figyelmetekbe. És most pedig Exen dalált, jön a Don't Leave, ja, SMS-ben, Viberen jöhet a nyerni szeretnék üzenet, így tudtak a játékra jelentkezni.

itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Holnap már fődi sorsolás. Egy Hyundai személygépkocsit hétvégére kap egy rádió egy gong hallgató. Megtöltjük benzinnel, telitankolja a INT benzinkút egészen pontosan, és lehet utazni Szarvasra a Ligetvenetes konferencia hotelbe. 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére szól ez a kikapcsolódás. Hogy merre jár az ősz, ez a kérdés. Jelentkezni SMS-ben, Viberen tudtok, jöhet a nyerni szeretnék üzenet 29 414 020-as. És figyelem, merre jár az ősz Zamárdi és Fonyód között, tehát a Balaton környékén. Nem késő még jelentkezni tehát játékunkra. Közben pedig jön Switch Disco, Rehab, Sam Felt. Ez a Sleep Tonight itt a déli.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, 1:30 előtt egy perccel járunk, és hamarosan sorsolok egy újabb hallgatót, aki megnevezheti azt a kiránduló helyet, ahol most jár az ősz, és bekerült a fődíj sorsolásba. Rádió1gong.hu, minden információ egyébként a játékkal kapcsolatban megtalálható a hivatalos játékszabályzatban, de a Facebookon, Instagramon és TikTokon is jelen vagyunk, ott is kövessetek minket, és láthatjátok, hogy készülünk a kávé világnapjára. Jövő hét kedden találkozhatunk majd. Jennifer Lopez, David Guetta. Kettő perc múlva ez a dal jön itt a Rádió 1 gongon, a Daily Mixben.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
6: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
2: Rádió 1!
7: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: rádió egy gong. Daily
1: Mix. Minden délben a rádió egyen.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információ. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es, 78-as kilométerek között. A Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Szeged irányába pedig a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél az új körforgalmi csomópontot építik, a 10-es kilométernél félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: háttérben a rádió egyen. Két órán keresztül. Mixben. Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Mindenért, a zenéért, a poénokért, a hirdetésekért, mindenért.
0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból. Szia!
1: Szia, Lilla vagyok.
2: Hello, Lilla. Te vagy a játékosom ebben az órában, aki közelebb kerülhet a heti fődíjhoz.
1: Ó, nagyon örülök neki.
2: Szeretnéd vezetni ezt a személygépkocsit, ezt a Hyundai-t?
1: Igen, kipróbálnám.
2: Oké. Gyakran vezetsz egyébként?
1: Nem annyira gyakran. Inkább a férjem szokott, de azért, ha kell, akkor én is vezetek.
2: Hát ezt gondolom kipróbálnád, azért kihagyhatatlan élmény lenne. Jó, oké. Na hát mondtam itt információkat, hogy Balaton környékén járunk, annyi biztos, meg hogy Fonyód és Zamárdi között található az a hely, és az a kiránduló hely látványosság, amit most felkeresünk. Gondolsz már valamire? Van tipped?
1: Igen, van egy elképzelés. Én a Balatonbókláron található gömbkilátóra gondoltam.
2: Én még harmadik információnak azzal készültem, hogy a Balaton szintjétől mérve körülbelül 60 méter magas várdombon álló 15 méter átmérő építményből a tó felé nyílik kiállítás. Kiállítás? Kilátás. Jó, igen. Szerinted ez a gömbkilátó?
1: Szerintem igen.
2: Voltál már ott?
1: Egyszer voltunk már, igen, így a férjemmel, mert Balaton elén szálltunk meg, és akkor átmentünk erre a gömbkilátóra.
2: Igen, mert ez pont ott mellette van, még akár ezt is tudtam volna segíteni. A válasz helyes, úgyhogy már a két információból Lilla rájöttél, könnyű volt akkor ez számodra, főleg aki már járt ott. Jól van, az esély megvan, hogy holnap nyerj.
1: Ó, de jó lenne, nagyon örülnék neki.
2: Nyereményjátékunk folytatódik a következő órában, Király Andor már itt van, úgyhogy 17 óráig őt hallgathatjátok, és játssza nektek például ezt a dalt is, Sugar Daddy a címe. Tóth Abigail és Accent közösével indul a következő zenei óra, itt a Rádió egy gongon, én pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, Faragó Miklóst hallottátok, holnap ugyanígy találkozhatunk, mert én 10 óra után jövök majd, viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Aszta, ez mi volt?
9: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
8: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
12: Tegyen próbára minket.
11: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
12: Építőanyagait bízd csak ránk!
11: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
12: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
11: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
1: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
13: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
14: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
16: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100,
17: www.opel.tormasi.hu.
18: A kávé világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. Művészeti maratonra várják a kecskemétieket, járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Demeter Dia vagyok. Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. A program lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy különféle mozgásformákat, sportokat ismerjen meg, és próbáljon ki. A szervezők célja az, hogy minél többen csatlakozzanak a programokhoz, és minél többeknek váljon mindennapi életük részévé a mozgás. Aerobik, zumba, dinamikus gerinctréning, pilates, jóga, gymstick és nordic walking is szerepel mások mellett a mozgásrendben. A részletes program az aktív Kecskemét oldalán érhető. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A Psyart 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a híres Agóra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívja a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség. Az időpontfoglalás sem kötelező, a szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előre jelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 28-a és október 1-e között a Bajai járás, valamint a Kiskunmajsai járás területén várja ügyfeleit a két kormányablak busz, tájékoztatott a kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Megnyitja kapuit a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. Az Országos Képző és Iparművészeti Kiállítás központi témája ezúttal a halál temető síremlék volt. A megnyitót szombat délután tartják a Cifra palotában, az eseményen adják át a díjakat és olvasható az intézmény közösségi oldalán. A pályázatra idén több mint 200 alkotás érkezett, ezek közül választotta ki szakmai zsűri azokat a műveket, amelyeket bemutatnak a tárlaton. Egy érkező front miatt a nap további részében többnyire borult időre számíthatunk, majd kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban a legtöbb helyen nem várható. Az éjszakai órákban felszakadozik majd a felhőzet, holnap pedig hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Az éjszakai órákban itt Kecskeméten 9-10 fokig hűl majd a levegő, holnap napközben 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk, a szél továbbra is élénk, erős marad majd.
19: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit ismét a mikrofonnál. Csütörtök lévén a következő 3 órában Király Andor. Mikinek köszönjük szépen a jó hangulatot. Megpróbáljuk folytatni. Mindemellett természetesen folytatódik a játék. A kérdés, merre jár az ősz? Mondom már is az első infót, nem sokára a másodikat. A Balaton északi partján járunk. Egy sétányról van és lesz szó, egy indiai költőről kapta a nevét. 1926-ban így gyógyult. Jelentkezni már is és folyamatosan lehet SMS, illetve Viber számokon a 29-414-20-on. Nem sokára újabb segítség érkezik, addig viszont induljunk neki a délutánnak. Mégpedig Kato és John közös felvételével. Ez lesz a Turn the Lights Off. Ezzel kívánok, kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez továbbra is tehát a Rádió 1, ahol csak igazi mai slágermegy és király programokat ajánlok. Muszáj volt most ezzel a kifejezéssel élnem, hiszen idén is csatlakozik Kecskemét városa a három királyfi, három királylány alapítvány, ezúttal már a 9. alkalommal megszervezett Gyereket a magasba. Karjainkban a jövő elnevezésű országos rendezvényhez a helyi szervezők minden családot, nagyszülőt és szülőt szeretettel várnak, unokáikkal, gyermekeikkel Kecskeméten, a Városháza elé szombaton délelőtt 11 órára. Vasárnap pedig a hét utolsó napján a Széchenyi Városi Kispiacon kakas főzőversenyt rendeznek, ahol a főzés mellett egész nap színes programok várják a családokat, úgy mint ugrálóvár, mesekuckó, lovas kocsikázás és hagyományos mustkészítés. Azért ebben szerintem ritkán lehet részünk, úgyhogy érdemes ott lenni, lehet, hogy találkozunk. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok! A délután további részéhez is már is jön egy info a játékkal kapcsolatban. A Balaton északi partján a Sétányon az indiai költő gyógyulása emlékére fát ültettek. Azóta ez hagyománnyá vált, és ezzel azt gondolom, hogy már nagyon sokat segítettem a kérdés, hogy melyik városban járunk. Várom a jelentkezőket a nyeremény érdekében, természetesen SMS, illetve Viber számokon a 2094410-20. Három nap, két éjszaka Szarvason, a Liget Wellness és Konferencia Hotel jóvoltából adunk mellé egy autót, tele lesz tankolva, jó utat. Amivel pedig már is folytatjuk Ray Dalton felvétele, ez a Blood Running, ezzel folytatódik a csütörtök délután, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: éppen miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: könnyű feladat, melyhez elég az emlékeidben kutatni kicsit. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Király Andor vagyok, a Rádió egy gongol.
1: Szia.
2: Szia, Tünde. Zavarlak?
1: Igen. Nem. Csak izgulok.
2: Tényleg? Igen. Egyébként kérdezhetek valamit. Miért van az, hogy bárkit is fölhívunk, egy picikét izgul? Nem jó velünk beszélgetni?
1: Dehogy nem, csak ez olyan, mint az iskolában, amikor felszólítják az embert, és, vagy a diákot, és ugye csak van bennünk egy kis lámpolás, hogy jót mondunk, nem mondunk jót, és akkor utána ja, tanulunk belőle.
2: De aranyos vagy, hogy ezt így kifejtetted. Egyszer esküszöm, hogy betelefonálok valami rádiós műsorban, mikor nem én vagyok a műsorvezető.
1: Oké. Okay.
2: Akkor majd megtudom, ugye. Jól van? Jó. A kérdés, hogy a játék tekintetében merre jár az ősz, az elhangzott információk alapján szerinted hol járunk?
1: Hát remélem Balatonfüreden.
2: Szeretsz ott lenni?
1: Nagyon keveset voltam még ott.
2: Miért?
1: Úgyhogy keveset tudok róla. Mert az északi part részén van, és valószínű mi mindig a gyerekek miatt a déli part fele haladunk, ott kisebb. Illetve most már egy pár éve nem sikerült Balatonra lemennem. Nekem így mondom, hogy lemennünk. Valahogy az ott nekünk kiesett mindig. Hajókázni viszont szoktunk Siófokról átmenni.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélted nekünk, viszont most egy másik irány, pont ellentétes, Szarvas a cél, a nyeremény tekintetében, ugye tudod?
1: Igen.
2: Adunk igen. Autót, egy Hyundai-t.
1: Igen.
2: Újat, teletankolva.
1: Na milyen? Vágyom, ez lenne.
2: Jó hangzik, hát, ugye?
1: Igen.
2: Jó, hát péntekig még várni kell egy picikét, ami már csak 24 óra.
1: Várunk.
2: Drukkolok neked szeretettel, jó?
1: Köszönöm szépen, további szép napot.
2: Neked is, szia.
1: Köszönöm, szia.
2: Ezzel természetesen koránt sincs vége, hiszen még van két óránk a mai alkalommal is, amit együtt tölthetünk, és nem sokára mondok újabb információt. Egy kedves magyarországi hellyel kapcsolatban. A kérdés továbbra is, merre jár az ősz? Viszont aki velem és velünk tart, mindenképpen jó helyen jár, hiszen továbbra is játsszuk az igazi mai slágereket, amivel folytatjuk néhány perc múlva a következő óra legelején. Hypeton és Norma Jean Martin közös felvétele, az Out of My Head, egy kicsit Kylie Minogue-ra asszociálva.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal. Erre a csodás nyeremény esélyére számíthat, aki a műsorvezető pár szóból álló segítségéből kideríti, hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT Benzinkút támogatásával. Rádió
3: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézés tűli szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor V10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor V10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Építőanyagait bízd csak ránk!
12: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
11: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
12: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedacurt.
15: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
17: 35 év, 35%. A Kefok ZRT Juniperus Parkkertészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus Parkkertészet. Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek levonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
18: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
19: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
20: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok. Minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
22: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
23: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
24: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Fókuszban a kecskeméti kirakatok. 20. alkalommal rendezik meg a hírös maratont. Jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdetett kecskeméti vállalkozások számára. A kirakat séta az október 8 és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódik. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A felhívásra jelentkezett kecskeméti vállalkozásoknak október 7-ig kell elkészíteni a kirakatokat. A zsűrizés október 15-én lesz, az eredményhirdetést és a szakmai záróbeszélgetést október 21-ére tervezik, írta meg a hírös.hu. A közönség is szavazhat majd a kedvencére, a kategóriák legjobbjait és a közönségdíjasokat is jutalmazzák majd. lehet készíteni a futócipőket. Vasárnap rendezik a jubileumi 20. hírös maratont Kecskeméten. Többféle táv közül választatnak a futás szerelmesei. A 300 méteres gyerektávtól kezdve akár 7 és 14 kilométeren is lehet indulni, de lefutható a félmaraton egyéniben vagy váltóban, a rutinos futók pedig a maratoni távot is teljesíthetik. A szervezők kísérő programokkal is készülnek, mások mellett Katus Attilával is lehet majd tornázni. A helyszín a Benkó Zoltán Park lesz, részletek az Aktív Kecskemét oldalán olvashatók. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, az Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója beszélt rádiónknak.
1: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, amivel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálások. Karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatást, azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
25: Egy érkező front miatt a nap további részében többnyire borult időre számíthatunk, majd kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban a legtöbb helyen nem várható. Az éjszakai órákban felszakadozik majd a felhőzet, holnap pedig hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Az éjszakai órákban itt Kecskeméten 9-10 fokig hűl majd a levegő, holnap napközben 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk, a szél továbbra is élénk, erős marad majd.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Örülök, hogy együtt rádiózunk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem van. A mikrofonnál ebben és még a következő órában Király Andor. Nagyon fontos dolog, hogy a játék tekintetében tudjuk, mi az úti cél. Szarvas. 300 000 forint értékű családi pihenés félpanzióval. 3 nap, 2 éjszaka. A Liget Wellness konferencia hotel jóvoltából, illetve adunk még hozzá egy Hyundai-t, tök újat, természetesen teletankolva a JNT benzinkút jóvoltából, és hogy szarvason mivel lehet tölteni az időt, nem sokára elmondom. Aki pedig szeretné megnyerni, csak meg kell fejtenie, hogy merre jár az ősz, jelenleg itt nálunk a Rádió egy gongom. Már is mondom az első információt, és nem sokára lesz még egy. Magyarországon a Bükk hegyei között járunk, ahol egy mesebeli palotaszálló magasodik a Hámorító partján, közvetlenül Magyarország legmagasabb vízesése mellett. Talán ebből már lehet sejteni, hogy hol járunk, de mondok még egy információt nem sokára, addig viszont, mivel ilyen szerencsések vagyunk, hogy együtt rádiózhatunk nap mint nap, nem hagyhatjuk ki Loi felvételét, ez lesz a Get Lucky. Ezzel kívánok mindenkinek, további kell

Rádió egy gong, ahol továbbra is csak igazi ma is sláger megy. Akik szeretnének Szarvasra elutazni egy wellness hotelbe egész hétvégére 300.000 forint értékben egy új Hyundai-jal teletankolva, figyeljenek, már is mondok egy információt. Egy már elhangzott, a második az, hogy barlangok, erdei kisvasút és csónakázás is vár itt bárkit, miközben egy függőkert teraszáról egy nagyon különleges panoráma nyílik. Szerintem ebből lehet tudni, hogy hol járunk, viszont a cél Szarvas, amelynek különlegessége a Holt körös partján álló vízi színház. Hát ezt nyilván nyáron lehet kihasználni, de szerintem érdemes felkeresni a több mint 100 éves szarvasi arborétumot és a mini Magyarország Maket Parkot is. Kellemes kikapcsolódást, már csak figyelni kell bennünket és megfejteni, hogy hol is jár az ősz. Addig viszont mindenképpen várom azok jelentkezését, akik szeretnének oda eljutni. Addig viszont, hogy kellemesebben teljen a csütörtök délután, jöjjön Alex Warren felvétele, a Fever Dream, már indítom is, itt a Rádió 1-en.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Természetesen mindjárt így folytatjuk, viszont szeretnék segíteni az autósoknak. Az 53-as főúton Kiskunhalas átkelési szakaszán az 54-es és 56-os kilométerek között karbantartási munkákat végeznek útszűkület mellett. Még Fülöpszállás térségében az 52-es főúton lezárták a szabadszállásra vezető utat az 5-ös kilométernél. A település Kisizsák felé érhető el, hogyha valakinek van pontosabb információja, szívesen fogadom a forródrót 76-414-010 mindenkinek. Jó utat, csak óvatosan. Nem sokára ismét hívok valakit, addig viszont ennek az órának az utolsó zenei blokkját kezdjük Weekend felvételével. Ez lesz a Save Your Tears, szerintem az egyik legjobb.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
5: A legtöbb SUV nem

0: Mernek Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
2: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
3: A kávé világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: könnyű feladat, melyhez elég az emlékeidben kutatni kicsit. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Hello, Király Andor, Rádió egy gong.
2: Szia Andor, itt Laci.
1: Szia Laci, hát ha jól sejtem, akkor egy kellemes kikapcsolódást, örömet szeretnél a családodnak?
2: Hát nagyon jó lenne.
1: Nem sokat kell már rávárni.
2: Hát nem.
1: De hát ehhez be kell kerülni a sorsolásba. Hol jár az ősz nálunk? Az információk alapján, amiket elmondtam, hol járunk?
2: Hát nem tudom, mert pont nem hallottam ezt az órát. De ha mondod a tényezőket...
1: A Bükk hegyei között járunk, ahol egy mesebeli palotaszálló magasodik a Hámorító partján. Közvetlenül Magyarország legmagasabb vízesése mellett. Azért ez már nagy segítség.
2: Igen.
1: Mondjam tovább?
2: Egy kicsit, igen.
1: Hát, amíg keresed, oké. A barlangok, erdei kisvasút és csónakázás is vár itt bárkit, miközben a függőkert teraszairól egészen különleges panoráma nyílik elénk.
2: Hát, ez jó kérdés lesz. És...
1: Mi volt a múlt orai?
2: Az a Balaton Füred.
1: Maradjunk a Fürednél.
2: Füred, így van a Füreden, a, még azt is tudom, mindjárt...
1: Azt képzeld, most is benne van.
2: Lila Füred?
1: Most Lilla vagy Lilla?
2: Lila Füred. Lilla Füred.
1: És miért Lilla?
2: Nem tudom.
1: Mert Vaj Erzsébetről van szó, és a Vaj családban a családi hanyomány az volt, hogy az erzsébeteket Lillának hívták.
2: Igen, ezt nem hallottam.
1: Milyen jó, hogy bejöttem.
2: Igen.
1: Szóval Lilla, oké, okay, megfejtettük. A lényeg az, hogy bekerültél a sorsolásba.
2: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
1: Hát nagyon szívesen, majd amikor ott lesztek és pihentek egy picikét, gondolj rám.
2: Gondolni fogok, mert még valaki, ha bekerülök, ha megnyerném, akkor még nagyon szép ajándékot is kapnál tőlem.
1: Drukkolok neked, remélem sikerül, de ez csak holnap dől el.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszi, szia!
2: Szia.
1: A lényeg szerintem természetesen látható. Mindenkinek próbálunk segíteni, mert a cél, hogy valakinek nagyon nagy örömet szerezzünk, és itt a lehetőség a következő órában is, nem sokára mondok egy híres magyarországi helyről néhány információt, meg kell fejteni, mi is az. Ez viszont a mai alkalommal az utolsó óra, amit együtt tölthetünk, és ezt Taylor Swift felvételével kezdjük, ez lesz a Fate of Ophelia, úgyhogy ezzel kívánok mindenkinek, további jó rádiózást!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával.
1: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Plazmaadó hősök, figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! Augusztusi akciónk hatalmas sikere után közkívánatra nem csak meghosszabbítjuk 20 000 forintos ajánlatunkat, de szeptembertől tartósan megemelt juttatásokkal vár a Plazma Center. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 000 forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 000 forintot zsebelhetsz be. Csapj le te is a szeptember időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
6: Roncsautó átvétel. Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
7: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
6: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
8: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 www.nissankecskemét.hu.
9: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
10: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
11: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. Művészeti maratonra várják a kecskemétieket, járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Demeter Dia vagyok. Elrajtolt az aktív Kecskemét őszi szezonja. A program lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy különféle mozgásformákat, sportokat ismerjen meg, és próbáljon ki. A szervezők célja az, hogy minél többen csatlakozzanak a programokhoz, és minél többeknek váljon mindennapi életük részévé a mozgás. Aerobik, zumba, dinamikus gerinctréning, pilates, jóga, gymstick és nordic walking is szerepel mások mellett a mozgásrendben. A részletes program az aktív Kecskemét oldalán érhető. 24 órán át várják közös alkotásra az érdeklődőket Kecskeméten. A Psyart 24 művészeti maratont péntek déltől szombat délig rendezik meg a híres Agóra ifjúsági otthon tükörtermében. A program célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a pszichiátriai betegséggel élőket, hozzátartozóikat, a szakembereket és a város lakóit, miközben az elfogadásra és az előítéletek lebontására is felhívja a figyelmet. A részvételhez nem kell művészeti előképzettség. Az időpontfoglalás sem kötelező, a szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, előre jelezze érkezését, ezzel is segítve a munkájukat. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 28-a és október 1-e között a Bajai járás, valamint a Kiskunmajsai járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz, tájékoztatott a kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítványa vagy diák igazolványjal kapcsolatos ügyek, vagy tápregisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Megnyitja kapuit a 13. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. Az Országos Képző és Iparművészeti Kiállítás központi témája ezúttal a halál temető síremlék volt. A megnyitót szombat délután tartják a Cifra palotában, az eseményen adják át a díjakat és olvasható az intézmény közösségi oldalán. A pályázatra idén több mint 200 alkotás érkezett, ezek közül választotta ki szakmai zsűri azokat a műveket, amelyeket bemutatnak a tárlaton. Egy érkező front miatt a nap további részében többnyire borult időre számíthatunk, majd kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban a legtöbb helyen nem várható. Az éjszakai órákban felszakadozik majd a felhőzet, holnap pedig hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Az éjszakai órákban itt Kecskeméten 9-10 fokig hűl majd a levegő, holnap napközben 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk, a szél továbbra is élénk, erős marad majd.
13: A műsort a Red Homebow kézházai támogatják. www.redhomebow.hu.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és sajnos már az utolsó óra az, ami következik. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Király Andor. Mindenképpen a meteorológiai és csillagászati ősz is már a nyakunkon, de ehhez egy nagyon kellemes kikapcsolódást próbálunk ajánlani és ajándékba adni 300 ezer forint értékben a Liget Wellness és Konferencia Hotel szarvas jó voltából egy teljesen új Hyundai autóval, teletankolva. Ez az ajándékunk ezen a héten. A kérdés, merre jár az ősz? Egy nagyon különleges sztyeppei tónál járunk, amelyen Magyarország és Ausztria osztozik, hatalmas nádasai pedig páratlan madárvilágnak adnak otthont. Nem sokára jön a következő információ. SMS, illetve Viber számunk a 2094140-20. Itt lehet jelentkezni, aki szeretné a pihenést, a nyereményt a családjának. Hogy a délután viszont kellemesen folytatódjon, már is Loi és David Puentes új felvételével folytatjuk, emlékezve egy igazán aranyat érő nyárra. Ez lesz a Golden Summer. Ezzel kívánok további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Némi csapadékban mindjárt lesz részünk. Holnap felhős idő vár ránk 19-20 fokkal, aztán a hétvégén már sokkal jobb idő lesz 23-24 fokkal, és ez marad a jövő hét végéig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Aki kapcsolódni vágyok, viszont kalkuláljanak azzal, hogy éjszaka 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, úgyhogy szerintem a kiskabátot senki ne feledje. Akik pedig továbbra is szeretnének részt venni a játékban, nekik jön egy plusz információ most. A világörökségi táj közelében még egy különleges luxushotel, a St. Martin's Term és Lodge is megtalálható, igen, termálfürdővel. Hol is járunk?

0: Ez továbbra is a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Köszönöm szépen minden hallgatónak, aki velünk tart. Laci is itt tett, és megemlítette, hogy Kecskeméten, a Mindszenty körúton rendőri ellenőrzésbe lehet futni. Köszönjük szépen az információt, mindenki legyen óvatos, biztonságos, jó utat mindenkinek!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Mindjárt tárcsázok ismét valakit, a mai utolsó esélyes nyertest. Addig viszont folytatjuk a legfontosabbakkal. Fastboy és Tapik következik, a Forget You-val. Már is indítom itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez

0: kapuja pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Hova? Tovább! Új irányt keresel, találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
4: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 www.nissankecskemét.hu.
5: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: A Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Volkswagen.
12: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készül, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
13: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Könnyű feladat, melyhez elég az emlékeidben kutatni kicsit. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Halló!
2: Halló, Király Andor, Rádió egy gong.
1: Én meg Böbe vagyok.
2: Böbe kedves, milyen utazást tervezel?
1: Hát azt, amit szeretnék megnyerni.
2: Ami? Szarvas?
1: Igen.
2: Voltál már ott?
1: Nem még. Nem, de nagyon szeretnék menni.
2: Akkor ezt most mindenképpen tudjuk pótolni, hogyha holnap te leszel a szerencsés, majd rászólok Zsoltira.
1: Jó, rendben.
2: Jó, természetesen nem tudom befolyásolni, majd Fortuna eldönti.
1: Így van.
2: A kérdés, hogy hol járunk, mert csak így lehet bekerülni ebbe a sorsolásba.
1: A Fertőtónál járunk.
2: És ott voltál már? Jártál már?
1: Nem még.
2: És az információk alapján érdekes?
1: Érdekes, nagyon. Nagyon-nagyon, igen.
2: A Hyundai-t egyszer tudjuk teletankolni, azt majd eldöntitek, hogy elmentek-e arra, vagy sem. De a megfejtés
1: rendben.
2: Jó, köszönöm szépen, hogy jelentkeztél. Igen, helyes a megfejtés, tehát benne vagy a sorsolásban.
1: Köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen. Ennyivel tudtam hozzájárulni. Holnap is hallgass bennünket, és figyeld a telefont, lehet, hogy nálad csörren meg.
1: Rendben, köszönöm
2: jó,
1: szépen.
2: Jó, szép napot, szia!
1: Szia!
2: Igen, valójában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már csak egy napunk van, hogy kiderüljön holnap 5 előtt. Ergo 4 és 5 között, hogy kinyeri a 300 000 forint értékű kellemes hétvégi kikapcsolódást új autóval, feltankolva, bízva a kellemes élményekben. Ehhez csak hallgatni kell bennünket, a Rádió 1 gongot, a továbbiakban is érdemes szerintem, mert jön a Rádió 1 Live Mix. Ehhez is jó rádiózást kívánok, az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, jövő héten találkozunk, na abban még lesznek meglepetések, de erről majd később, néhány nap múlva. További kellemes napot és estét kívánok, jó pihenést, visszhall a jövő héten!

0: rádió egy gong.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj.

0: hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Azta, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor!
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Állj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Tölts fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
16: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
17: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
18: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
19: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
20: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
21: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI. Már 8.390.000 forinttól. Akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
22: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
23: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
24: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
25: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét, www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most
1: Rádió
26: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
27: Tűnt pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Nagyon komoly lesz a következő 120 perc, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában. Ma Jamina a lemezjátszói mögött, Jamina pólóban. Hello, Jami!
28: Igen, reklám helyet tudok. Meg neked akartam nyilván megmutatni, hogy mennyire zseniális lett tényleg az új merch cuccom. Most én is úgy vagyok vele, hogy ezt bárhol meglátnám egyébként egy üzletben. Nagyon modern és nagyon-nagyon tetszene, megvenném úgy is, hogy most nem csak azért, mert az enyém. Szerintem nagyon jó lett, nézzétek majd meg tényleg a YouTube-on, vagy itt a TikTokon megyünk élőben.
27: Pontosan elindult az élő közvetítés minden felületünkön 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, 2 óránál tehát Jamina Mix-el, kezdjük el.
28: Így van, ebbe a szomorú időbe egy kicsit hozunk nektek egy kis szint és vidámságot, kezdjük is. A New Religion az egy közönség kedvenc itt a Rádió 1-en, ezzel fogok indulni, tehát Bibi Rexa jön és Fét lesz itt a Rádió.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában, majd Jamina a lemezjátszói mögött közlekedési információk jönnek. Egy kamion és 2 személyautó karambolozott az M3-ason Budapest felé az ECD pihenőhely előtt, 3 kilométeres dugó van, és történt baleset a fővárosban is több helyen, az egyik a Dózsa-György úton, a Hősök tere előtt, a másik pedig a Budai alsó rakparton, az Erzsébet híd alatt. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, szét délután Jami és Geri, adjátok a talpa alá valót, 2 óra múlva zárunk végre, veletek tök jó a munkaidő vége. Köszi, puszi, hajni!
1: 2 óra múlva zárunk végre.
0: Volt benne egy kis rím, tök jó.
1: Igen, köszönjük szépen, itt vagyunk veletek akkor.
0: Hello, Jami és Geri, köszönöm ezt a király mixet, a huhogásotok nélkül tök szürkék és unalmasak lennének a délutánok. Lacus 78.
1: Annyira rossz, hogy ezt nem tudom meghallgatni élőben kívülről, annyira meghallgatnám, Geri.
0: Felveszem neked és elküldöm.
1: Szerintem ez életveszélyes lehet egyébként.
0: Brutális. Ugye mindenki vigyázzon, huhogunk majd 6-kor, meg 6:30-kor is. Megyünk tovább?
1: Így van, igen, megyünk tovább. David Guetta és One Republic közösével ez a I Don't Wanna Wait, amit előszeretettel játszok egyébként én bulikban is, tehát tökéletesen működik itt a Rádió 1-en is, és bulikban, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Live.

At the turntables now, Yum and Hop. Radio Wave Live Mix.

0: Rádi és a Be Mine, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix. Továbbra is közkívánatra két órában, mellettem a Jamina a lemezjátszói mögött. Így emlékszünk a térműtött Ádámra Miskolcról, akinek a kis gyermekénél mi indítottuk be a szülést élő adásban, amikor te mixeltél.
1: Ha tőlem kérdezed, akkor egyértelműen emlékszem, igen.
0: Szia, Jami és Geri! Milán, a kisfia, már mond rövidebb szavakat, így a hoppá, a hinta és a tejcsi után bővült a szókincse a tévére mutogatva azzal, hogy Jami!
1: Nem!
0: Üdv a térműtött Ádám Miskolcról! Úristen! Most miért kell megrikadni a Jaminát?
1: Engem mindig. Azt hittem azzal, hogy hú, de hát nem, a Jami valami egyébként még egy nehezebb Jami. Szó is. De aranyosan mond, Jami.
2: Jami.
1: Figyelj, ha ezt levideózzátok, mondanám, hogy videózás küldel, de akkor fog teljesen aztán tényleg meghalni.
0: De akkor Jami egy hétig sírni fog, és nem tud jönni dolgozni.
1: De tényleg, Ádám, ha ez megvan, hát azt nagyon megnézném.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, aki gondolja, lehet légitározni is, már ha nem kocsiban ültök és vezettek. Úgy is lehet, csak nem ajánljuk. Bár
1: és
0: vicces.
1: Imádom ezt, hogy tényleg egy régi poprockot is meg lehet úgy remixelni, egy kicsit újszerűvé tenni, hogy az most is megállja a helyét. Én ezzel a dallal a hétvégén óriásit mentem egy medencés bulin, ahol egy 70 éves bácsinak, nem, lehet, hogy öregítettem rajta, de valami ilyesmi korúnak volt a szülinapja, és el volt ájulva ettől a daltól, és ezt játszottam neki, úgyhogy gondoltam, férjem bele a mai live mixbe is. Jön Genesis és az I Can Dance, biztosan tudjátok, ismeritek, egy tökéletes remixben, úgyhogy ezzel megyünk tovább, hangerőket most jó magasra, jövünk itt a Rádió Egy Live Mixben.

0: Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetie. Sam Felt, a Switch Disco és a Sleep Tonight mellettem Jamila a lemezjátszóknál. Bétót Laci bácsin nevelkedtem, ezt néha olyan jó kipróbálni. Szóval élő továbbra is, és 2 órás a Rádió egy Live Mix. Rengeteg az üzenet, élvezik a műsort itt a medence partin Floridában, így a csipcsike, ú, de jó.
1: Igen, olvastam ezt a kommentet, kicsit irítkedünk, főleg azért, hogy már egyre hidegebb van, és tényleg én már nagyon fáztam például tegnap, úgyhogy érezzétek nagyon a magatokat.
0: Itt most már nagyon sokan téli kabátban járnak dolgozni egyébként nálunk. A YouTube-on sokszor az látszik, hogy Jamila beszél a mikrofonba, de hogy semmi nem megy ki a rádióban, adásban. Miért van ez? Üdvözlettel, Azu. Azu, az azért van, mert ilyenkor Jamila csak a TikTok közönségünkhöz beszél.
1: Így van, igen, tehát van külön mikrofonunk nyilván a TikTokosoknak is, itt is vagyunk 100-150-en általában, és azért szeretem velük is megbeszélni, hogy Mizu, itt egy picit beszélünk egy bensőségesebb dolgokról is, úgyhogy gyertek át, ha van kedvetek néha.
0: Még egy kicsit a dal. Oké, okay. Szia Jami és Geri, az milyen, hogy az energiából, ami ilyenkor szól a rádióból, tudom, hogy ez csak te lehetsz, Jamina. Nagyon bírom, amikor te kevered a zenét, mindig bugi hangulaton kerekedik. Üdvözletem Magdolna.
1: Tén? Ez most tényleg?
0: Halálkozom.
1: Amúgy ez tök durva, mert egyébként én ezt tanácsolnám minden DJ-nek, hogy becsukott szemmel is mondják meg, hogy ki zenél, és ez annyira durva, hogy ha ezt tényleg így gondolod, főleg itt a rádióban, amikor azért vannak feladataink, és nem annyira tudsz mondjuk kiteljesedni, mégis így te azt mondod, hogy érződik. Ez most egy nagyon szép visszacsatolás volt. Igen. Nekem. Köszönöm szépen.
0: Szerintem ez egy nagyon nagy elismerés egy DJ-nek. Sokan kérdezitek, mikor lesz játék kulcsokért. 7 óra után nyerhetek majd tőlem 2 kulcsot is a Rádió egy konténerhez. Megvolt az első felvonása a Live Mixnek, jön mindjárt a második. Mi minden várható 6-tól?
1: Így van, igen. Mindenképpen jövök az igazi mai slágerek mellett egy-egy újdonsággal. Tudjátok, hogy beszoktam csempészni, de például a Bambolé, ami még nálam mindig a nyarat jelenti, az mindenképp itt lesz a második órában is. Úgyhogy maradjatok itt, mindjárt jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
14: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
15: Premier Outlet Budapest.
16: Világmárkák, világra szóló áron.
17: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
18: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 kilométeres hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong.
20: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
21: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
22: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
25: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
24: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
27: Tegyen próbára minket!
26: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
28: A Kávé Világ napján a Rádió 1 gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világ napján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós tábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most,
23: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
29: Bocs mindenkitől, este 6 óra van, hello mindenkinek, hello Jami. Gondoltam, lepjük meg a hallgatókat, meg a nézőket.
30: Geri, neked annyira jót tett ez a kutya, de tényleg, Geri teljesen fel van szabadulva. Egy állattal dolgozom tulajdonképpen.
29: Egy boldog kutya tulajdonossal. Mit hozott ki belőlem a süsű? De így tényleg. Van.
30: És képzeljétek el, akármikor beérek ide a rádió stúdiójába, ránézek az arcára Gerinek, most vagy a süsű kezd el rád, vagy te nagyon a süsűre hasonlítani, de ilyen létezik egyébként, hogy a kutyák és gazdik elkezdenek egymásra hasonlítani. Most nem tudom, hogy én ha mondjuk úgy nézek ki, mint Nóbika, akkor az lehet, hogy elég vicces.
29: De hogy...
30: De hogy tényleg elképesztő aranyos kutyusa van Gerinek, ha még nem láttátok az oldalain, nézzétek, mert én ilyen boldog kis kutyát én még nem láttam tényleg.
29: De drága vagy, nagyon köszi, Jami. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Még egy órán át mixelünk, ez továbbra is a Rádió 1 Live Mix élőben, menjünk tovább.
30: Alex Kenji-vel fogok kezdeni, azzal az Alex Kenji-vel, akivel egyébként én dolgoztam már együtt. Ez a Bambolé még egy kis nyár, jövünk még egy

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában. Jamila a lemezjátszói mögött, most már hidegek ezek a szeptember végi esték, úgyhogy szerintem a Feel the Fire Jaminától és Tolvaj Renitől ez kicsit jól esett mindenkinek.
1: Igen, egy kis tüzes dal amúgy. Abszolút. Egyébként nagyon az lett a videoklip is, úgyhogy nézzétek majd meg tényleg.
0: És ha bírjátok ezt a dalt, erre is szavazhatok az idei nagy Rádió 1 Top 500-ban. Elindult a szavazás, képzeljétek el, bármilyen zenére voksolhatok az elmúlt 20 évből. Top 500 kukac radio1.hu, jöhetnek a voksok folyamatosan 024-ben, telefonon, SMS-ben, Viberen, Instagramon, valamint a TikTokon is. Közlekedés információkkal jövünk közben. Baleset a 31-es főúton történt pár perce Mendei Sűsáv között a 40-es kilométernél, és egy defektes teherautó tartja fel a forgalmat az M0-áson a déli szektorban, a 6-os főút csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, ez nem ér, 6-kor kiesett a számból a túrós bukta, imádom a műsort, főleg ha huhogtok, írja Mónika.
1: Szívesen. Szeretem a túrós buktát. Most csak arra tudtam, bocsi, ebből a mondatból ennyit tudtam kihallani.
0: Nem baj.

0: Bluetooth hangszórón kihangosítva az egész város hall titeket itt a bringámon, írja valaki. Köszönjük szépen, hello Debrecen!
1: Hello Debrecen, és hú de jó vagy, hogy nem, azt hittem be van dugva a füledet, és úgy vagy biciklis futár. Nagyon jól csinálod, így, és minden biciklis futárnak üzenem, hogy így tegyen, ahogy Dávid Debrecenből.
0: Yes, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Így van, Tóth Abigail jön, nagyon szeretjük tőle a Sugar Daddy-t Accent-tel közösen, ugye, amit megalkottak, viszont tényleg Tóth Abigailre viszont nagyon büszke vagyok. Most is benne van egy műsorban, egy éneklős műsorban, úgyhogy hajrá Abigail, itt is szól a Rádió 1-en a Sugar Daddy.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Yamina.
1: What's up everybody, my name is Lost Frequencies and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.

0: csak igazi mai sláger megy, ez a rádió egy live mix, továbbra is két órában most Jamina a lemezjátszóknál. Minden nagy világsztár DJ-nek vannak kevésbé ismert, kevésbé sikeres dalai. Hát Bob Sinclair-től ez, az iménti Borderline 2022-ből abszolút ilyen. Mekkora találat ez, Jamina, tőled, úristen?
1: Bocsánat, tényleg elvettem a mikrofonomat. Szóval vannak ilyen underrated dalok, és nem is értem, hogy hogy nem kerülnek ezek egyébként köztudatba akkor, vagy csak mi siklottunk el fölötte, de hogy annyira kellemes, és annyira én nekem dallamtapadásom tud lenni tőle, tehát ez a ez annyira meg tud maradni szerintem, úgyhogy tőlem biztosan hallani fogjátok itt a rádióban.
0: Mint egy igazi élvezet, kincs, olyan volt ez a dal. Annyira jók, Jamina zenéi, hogy a kutyusom is mindig boldog, ha titeket hall, írja Anna Mária.
1: Ó, de jó. De jó. A kutyáknak van egy-egy dallam, ami bántja a fülüket. Vélelő nekem a Tokyo Driftet, ha lejátszom Nobinak, azonnal vonyít rá.
0: Süsőnek a kedvenc száma Harry Styles-tól a Sign of the
1: Times. Ja, hogy neki kedvenc száma abszolút van, bocsánat.
0: Igen, ezt mindig meghallgatjuk. Konténer pakoláshoz adjátok az erőt, nagyon jók vagytok, köszönöm nektek, üdvözlettel. Ádám a Púp úr. Nem tudom, hogy Ádám vajon a rádió egy konténerbe pakol ebbe újabb ajándékokat. Nem tudom, hogy ő nálunk dolgozik, vagy beépített ember.
1: Nem tudom, de akkor nem gondolom.
0: Szerintem ez ott egy másik konténer lesz. Viszont szerintem a rádió egy konténerre tel is tele van ajándékokkal, és ne felejtjétek, a játék végén egy valaki fog mindent elvinni, ami csak a konténerben van. Két kulcsot is kaphatok majd tőlem este 7 és 8 között. Hydration break, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, Jaminának hozott finom szűrt vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így van, jövök vissza majd a Get Lucky-val, úgyhogy maradjatok mindenképpen pár perc.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.

0: Két éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább két nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. Két év, két termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
2: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
3: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
4: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek két évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Aszta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
7: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harang Pak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. harangpak.hu.
12: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
16: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Keresse a Carglass Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít.
10: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
18: Egy ilyen
17: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
19: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltásra. Anna?
17: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
19: Szomharisnyában.
17: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, nagyon...
18: Hófehér pólóba.
17: Hófehér pólóba, farmerba.
18: Fehér ing legyen.
17: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csok is bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kungs és a Never Going Home a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is két órában, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, mi sem megyünk haza, 5-től 7-ig mixelünk továbbra is nektek Magyarország legjobb DJ-vel, holnap pedig úgy készüljetek, még lesz egy kis eső, szombaton és vasárnap viszont sokat süt majd a nap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabron.

0: Zója.
1: És akkor Jamina, figyelj, hogy mi mindenre emlékeznek a rádió egy hallgatók. Sziasztok, lassan 2 éve volt, hogy Jamina lecsepegtette élőadásban a DJ pultot. Soha nem felejtem el ezt az adást. Mindig eszembe jut ez, amikor Jamina zenél, sokszor megnézem azt a videót, és számomra mindig egyre viccesebb, de még mindig a legjobb DJ vagy, így tovább írja valaki.
2: De miért ez a videó, hol van meg? Ezt nem is értem.
1: Én felraktam a TikTokra.
2: Ja, tényleg?
1: Nagyon szeretem.
2: Most is sikerült egy picit, de nyilván erre...
1: De ez maradjon a mi kis TikTok. Végül is csak a világ jelenlegi legmenőbb lemezjátszói vannak itt a stúdióban, úgyhogy... Jó, ezt senkire...
2: De azonnal orvosabban. Ha a pólom, akkor a pólommal, de azonnal leszoktam takarítani, úgyhogy nincsen semmi probléma.
1: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Héttől a Rádió egy kívánságműsorban játékok, kulcsokért a Rádió egy konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal. Megyünk tovább.
2: Iridlem David Gettát a következő dalban, ugyanis Bibi Rexával dolgozhatott együtt. Várom azért azt a performance-t, amikor a Sad Girls-t előadják valahol, úgyhogy tényleg remélem ezt valahol a világhálón hamarosan felleljük. Jön ez az új dallal, megyünk tovább, tehát David Guetta jön, és Bibi Rexa. Itt a Rádió egy Live Mix-ben.

0: A térműtött Ádám Miskolcról.
1: Fel fogok készülni akkor arra szerintem lelkiekben. Köszi szépen, nagyon hálköded.
0: Jami, én vagyok az Bence, aki beárult 2 éve a Gerinek, hogy lecsepegtetted a pultot. Azóta is minden nap figyelem minden adásotokat.
1: És én büszke vagy rá. Köszi szépen.
0: Drága Jami, megérdemelte jár a taps. Óriási volt az elmúlt 2 óra, nagyon köszönöm. Mi találkozunk vasárnap este a Jamina Next DJ tehetségkutatón. Elképesztően várom.
1: Én is nagyon várom. Tényleg egy mini projekt, egy mini kis szerelem projekt lett ez az egész. Úgyhogy nagyon várom. Biztos nagyon izgulnak ugye a hát nem szeretném versenyzőknek hívni őket, mert ezt tudnotok kell, és tudják ők is, hogy ez nem egy verseny, ez egy lehetőség, amit én megadtam nekik, és Juhász Gerit pedig szeretettel várom a zsűriszékben, ugyanis ő is a rádió egy képviseletében meg fogja nézni ezt a 15 jelentkezőt, és szerintem a lehető legjobban fogja elbírálni őket.
0: Abszolút. Nagyon-nagyon várom, nagyon sok sikert kívánok innen is mindenkinek. Jami, mi pedig akkor ott találkozunk, aztán pedig a rádióban, ugyanitt a rádió egy stúdióban jövő héten.
1: Így van, és ne felejtsétek, hogy streamelve lesz valószínű majd az esemény, úgyhogy fogjátok tudni nézni, aki nem tud a helyszínre eljönni.
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánságműsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És jönnek a játékok kulcsokért a Rádió egy konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerületi

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Telefon.
6: Kávé.
5: Reggeli.
6: Kávé.
5: Munka.
6: Kávé.
5: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: No, ott a nulla lehetősége.
12: De ne nyomasszon!
11: De hagyd nyomasszon! Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
12: Egy pékségbe, 2 nullostáskáért.
13: Anna, 5-10-11 számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek 3 pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
12: Gyerekek, tehát aki kitalált, a zseni volt.
13: Hát zseni, hát.
12: Zseni, a félelemre alapozott...
13: Szégyenérzetre.
12: Szégyenérzetre alapozott tarhálás.
13: Így az, így van.
12: Óriási marketinges így, volt, így, aki így, kitalálta.
13: Abszolút...
12: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
13: Igen.
12: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
13: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, hát most értem, hogy beteszi az acskóba a 2 pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
12: Hát, szerintem tök valid.
13: Egyebek, azt teljesen adom, hogyne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, Laci, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Beles, azt nem adsz a végén jattot.
12: Hát, Anna,
13: milyen jó, mert ő terminál, jó volt a Best of Balázs, választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
12: Milyen jó, hát
13: ne lehet.
11: Ilyen terminál a besétál.
12: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert itt a húzat előre megkapnád reggel. Ha viccelsz, hát mint a húzat úgy rányomnám a
11: nulla.
12: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra.
13: Hát
12: már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
13: Hát érted, ez a dolgom. Ez vagyok, megcsinálom.
12: Gyerekek, marketingből zseni volt.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1
0: indul a
10: Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Feri, hát jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra, kulcsokat fogok osztogatni, és dalkéréseket fogok teljesíteni. Fruzsi, mi újság, milyen estét van?
1: Jó estén van, köszönöm szépen, már próbálkozok itt a játékkal, de úgy látszik, rosszkor telefonáltam.
0: Rosszkor, hanem kicsit hamar. Még nem indítottam el. Milyen dalt szeretnél addig?
1: Akkor lőjtöl egy számot.
0: Jó, megkapod a legújabbat, kinek menjen?
1: Férjemnek és a kisfiamnak. További szép estét kívánok magunknak.
0: Jön is akkor nektek a Golden Summer, egy zseniális újdonság, Lloyd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vált.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Holnaphoz 2 hétre lesz a nagy konténernyitás, tehát 15 nap múlva kiderül, ki az a szerencsés, aki mindent megnyer, ami csak a Rádió Egy konténerben van. Lehet, hogy az a valaki, akit most kapcsolok adásba. Halló, halló!
1: Ja, Isti vagyok, már nagyon-nagyon régóta próbálkozok, és nagyon-nagyon izgulok.
0: Hallom, na mondd nekem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a 10. megvan a kulcs!
1: Aujjúj, atyavilág! Hú, hát igazából el sem tudom mondani, annyira belém fagyott a szó, miközben jövök a páromért Budaörsre, remeg az egész testem egyébként. Hát nem tudok mit mondani erre, atyavilág tényleg.
0: De jó hallani az örömöt a hangodon, és lehet, hogy ez a kulcs nyitja majd a konténerünket október 9-én.
1: Hát, ez ki tudja, igen, bármikor bármi lehet.
0: Van ugye eddig a Rádió Egy konténerben autó, utazás, nagyon sok konyhagép, klíma, valamint egy szerszámgépcsomag, és ez még mindig nem a vége.
1: Így van, hallottam. Tavaly is nagyon követtem, és nagyon próbálkoztam már tavaly is.
0: Tavaly nem sikerült kulcsot nyerni?
1: Nem, sajnos abszolút nem sikerült.
0: Na idén végre megvan konténernyitás, tehát október 9-én drukkolok neked is.
1: Rendben, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: És a játék természetesen folytatódik, már néhány perc múlva Ray Dalton énekel közben itt a Rádió 1-en. Ez a Blood Runnin'.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Pénteken még lesz némi eső, szombaton és vasárnap viszont kitisztul az ég. 24-26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Julcsi, parancsolj!
2: Accentől szeretnék kérni egy dalt.
0: Accent, oké, kinek menjen?
2: Neked is. Magamnak.
0: Neked és nekem.
2: Igen.
0: De romantikus. De kedves vagy. Mit üzensz magadnak?
2: Hát, hogy kitartás, mindjárt vége a munkának.
0: Mivel foglalkozol?
2: Pékségbe dolgozom.
0: Meddig vagytok nyitva?
2: 9-ig.
0: Megéri nyitva tartani olyan sokáig?
2: Meg. Nagyon sokan jönnek.
0: Hál' Istennek, sok-sok vevőt kívánok nektek, és akkor ez hamarosan a tiétek. Közben pedig figyelem, játék indul, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kocsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon szépen gyűlnek a meglepetések, az ajándékok a Rádió Egy konténerében. Kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló, halló!
1: Szia, Tamás vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Hello Tamás, honnan hívsz és mióta próbálkozol?
1: Szigethalomról. Hát mióta lehet telefonálni, azóta hívom minden nap, amikor sikerül.
0: Akkor jó két hete, lassan már három.
1: Igen.
0: Kérem szépen a Rádió Egy szlogent, itt el ne bukj.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Szuper, nagyon jó, nagyon örülök, köszi Geri.
0: És lehet, hogy ez a kulcs fogja nyitni a Rádió Egy konténer október 9-én. Ha így lesz, tudod, hogy ez mit jelent?
1: Tudom, percengeni kell vagy, felperegni.
0: Gurulni, ennek a Balázs nagyon-nagyon örülne, szóval ha tiéd a győztes kulcs, mindent viszel, ami csak a konténerben van.
1: Szuper lenne.
0: Menni fog a gurulás is, remélem.
1: Megpróbáljuk, hogy be.
0: Szerintem érdemes gyakorolni, mert hogyha nem lesz jó, okay. akkor a Balázs beléd fog állni, és én azt nem kívánom neked.
1: Jó. Okay.
0: Úgyhogy gyakorold a gurulást mindenféleképpen.
1: Okay.
0: És trukkolok neked is, konténernyitó parti október 9-én pénteken.
1: Köszönöm szépen.
0: A játék pedig természetesen holnap reggel Balázséknál folytatódik itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan hívjátok ma is a Rádió Egy kívánság műsort. Halló, halló!
1: Ja, Anti vagyok.
0: Hello, Anti, mit kérünk?
1: Ed Sheerantől kérnék egy dalt.
0: Ed Sheeran, oké, kinek menjen?
1: Ferikének, a barátomnak.
0: Ferikének, mit üzensz neki?
1: Hát, viselkedjen rendesen.
0: Még Ferike rossz kisfiú?
1: Igen.
0: Hány éves ez a Ferike? Megkérdezhetem. Tippelhetek? 9?
1: Ferike 42.
0: Ferike 42 is szemtelen.
1: Igen.
0: Megy is akkor neki Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszi, szia.

0: Rádió 1-et halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig egy csomó zseniális vadi új zene a World is Mine Radio Show-ban Regán Lilivel és Joer Juniorral. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel! Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót?

0: most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
4: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
5: Önnek a Protexin kell.
6: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Ott a nulla lehetősége.
13: De ne nyomasszon!
12: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
13: Egy pékségbe nyomjál két nullostáskáért.
14: Anna. Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
13: Gyerekek, tehát aki kitalálta, zseni volt.
14: Hát zseni, hát.
13: Zseni, a félelemre alapozott...
14: Szégyenérzetre
13: alapozott tarhálás.
14: Így az, így van.
13: Óriási marketinges volt, aki kitalálta. Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
14: Igen.
13: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát abban nem vagyunk tökösek.
14: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi a zacskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
13: Szerintem tök
14: a pincér, egyebek, azt teljesen adom, hogyne, nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra Laci, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolyogok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
12: Hát még, Anna,
14: milyen jó, mert ő terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs? Annak,
13: milyen jó lenne.
12: Ilyen terminál a besétál.
13: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mint a húzat, előre megkapnád reggel. Ha viccelsz, hát mint a húzat úgy rányomnám a nullát.
12: Kezd, Annácska, nulla.
13: Minden nap jönnétek 8-an egy terminál. Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
14: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
13: Gyerekek, marketingből zseni volt.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
15: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1-es tisója, a Diszkósít Radio Show, visszafogott dumával, viszont kőkemény zenékkel, igazi mai slágerekkel, DJ Juniorral, Havai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Szavaszok, szép estét, én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok, ma a zenei híreket Bárány Attila szolgáltatja.
17: Nincs az zenét is.
18: Én DJ Junior vagyok, figyelek, hallgatok, és én mutogatok, de csak azért, mert nem vagyunk élőben.
19: Ladies and gentlemen, madam and herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Havai PG is itt leszek egészen este 9-ig, és tényleg nagyon remélem, hogy Attilánál jó sok zenehír van.
17: A rengeteg. Például Alex Kenshiről, aki most érkezik, rögtön tudok mondani valamit. 15 évvel ezelőtt sokkal jobb zenét csinált. Jön a Bambolé! Jó szórakozást mindenkinek!

0: Diszkocsit Rádió Show 20 éve itt vagyunk veletek, Bárány Attila mixel, zenei hírekkel is jön majd, itt van Honvai PJ és DJ Junior, és én csak figyelek, de komolyan ma.
1: Be kell számolnunk arról, hogy ki hol játszik a hétvégén. Én szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a fővárosi, a budapesti rezidenciám nyitó bulián, utána pedig megyek majd Zalaegerszegre.
0: Én balatoni bobozok egyébként most szombaton, az árobuli lesz ezen a bizonyos helyszínen, Balaton Fűszfőn, ahol egész járon rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt a Diszkocsit is.
2: Én meg csak annyit szeretem.

0: Meredith-ek, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kecskeméti Attila, Louis Robert, Gyula Dani és Molnár Gábor. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Csak azt akartam kérdezni, hogy az a Koller, az a rádió egy DJ, akivel te dolgozol, vagy nem?
0: Mit tudom én?
2: De a neve stimmel?
0: Mit tudom én?
1: Jó, és tudod, hogy hol dolgozol? Vele.
0: Igen, ilyen kérdéseket ne tegyél föl. Kollárból egyébként kettő van, az egyik Rádió 1-es, a másik pedig a haver. Barátom, úgyhogy ez belefér. Gyerekek, megyünk tovább az igazi mai slágerek között. Érkezik egy olyan dal, amit egyébként először én az AI-hoz kötöttem, de kiderült, hogy ez valójában nem a mesterséges intelligencia.

0: piszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, vagy én pörgetem, úgyhogy nem nekem kell jönnöm zenei hírekkel, de ezt várják el tőlem, úgyhogy majd mondok valamit.
1: Ennyi volt?
0: Persze.
1: De a zenei hír semmi?
0: Következő
1: előadó, ki lesz a következő előadó?
0: Majd elmondom, mert
1: jó. Oké, én Szombaton balatoni bobozok, ezt szerettem volna mondani, meg egy zenei hír, DJ Junior remixek 2026 nyáriak letölthető a DJ Junior Facebook csatornán.
0: Ja, hogy ez zenei hír?
1: Ha már
2: zenei hírek, akkor ne tessék elfelejteni, október 24-én lesz majd a soron következő diszkósít aktivizáció, Békéscsabán, tessék megérkezni jókorán, jó lesz.
0: 25 évvel ezelőtt készítették az eredetiét a következő dalnak, magyarán ez egy cover, mert ez klubzene, tehát nem retro, ez egyik nagyon fontos zenei hír, a másik, hogy a Deep Swinget egyébként én eredetiben nem is szerettem annyira, az egyik kollégánkra emlékeztetett, akitől egyébként úgy ki vagyok, mint a liba, úgyhogy csináltam belőle a saját verziót 2026-ban, legalább többet nem kell rágondolnom, ez pedig nem más, tehát akkor a Deep Swing és az In The Music, itt a rádió egyen a diszkosítben az igaz.

0: 100% biztonságú, magas BPM tartalmú adrén színűlő diszkos itt a Rádió Egyen. 21 évesek leszünk idén, és ezt meg is ünnepeljük december 5-én majd egyébként Budapesten. És ha már diszkosítra beszélünk, akkor az előző nap december 4-én pedig megyünk, érkezünk majd pénteken Pécsre, és ott is lesz diszkosít. Szerintem ott is a szülinapot ünnepeljük, hiszen ahogy évfélt üt az óra, és mi beállunk a játszók elé, tulajdonképpen a diszkosít születésnapja lesz.
1: Nekem erről a 21 évről mindig az jut eszembe, hogy látom, hogy kezd szétesni a produkció, nézd meg, az ember dobálja majdnem. És Attilának már százszor megköszöntem, hogy egy csomó esetben egyébként láttam, hogy hogyan nem kell valamit csinálni, és el tudtam kerülni a nagy gödröket, de te is kezdesz ebbe a kazba bekerülni.
0: Én nagyon, persze.
2: De október 31-én egyébként én Imael Angel-lel fogok közösen fellépni Nottinghamben, az ottani Halloween-i partin. Ez arra jutott eszembe, hogy a mesterséges intelligencia csinálta eredetileg a következő dalt is, de persze én nem úgy játszom, hanem a saját értelmezésemben. Peter Axon érkezik, valamint a Glass and Dust, itt a Rádió Egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Szállj harmonikára fel!

0: reggelt, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Junior Bárjátél és jó magam Hambai Pici, búcsúzunk mestére. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, most szombaton pedig várok mindenkit sok-sok szeretettel a fővárosi, azaz a budapesti rezidenciám nyitó bulián, utána pedig Zalaegerszegen, szavasztok!
1: Én azzal búcsúzom, hogy pénteken a Hasonnémediben, szombaton Vecsésen káposztás bulin lehet velem találkozni, utána pedig Dance Iced még hozzá éjféltől egészen 5 óráig ott leszek a klubban, és pörgetem majd a lemezeket, minden információ rajongói oldalon a Facebookon, ez az ősz első és egyetlen fővárosi Dance Iced bulia. Sziasztok, Bárány Attila voltam.
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy DJ Junioros remixek, amiket nyáron készítettem, azok elérhetők a DJ Junior Facebookon, föl van felső posztba rakva ez a bizonyos remixpak. Ezen kívül én szombaton a balatoni Bob szezonját zárom Balatonfűszön, este 8-on már várok mindenkit oda nagy szeretettel, és holnap este péntek lesz, 8-kor diszkosít újra itt a rádió, egyen én mixelek majd.
1: Utolsó szójogával érkezem, gyerekek, Maupi és a Just a Little Bit More listavezető volt, vagy van még a Beatporton, azt nem tudom, a Hori küldte be a csoportunkba, és én csináltam belőle egy jó veretős verziót, na most meneküljetek, mert ez kemény lesz. Búcsúzik a diszkosít, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A következő három órában megmutatjuk, mit most a legmenőbb, a legdivatosabb zenék Ibizától, New Yorkon át egészen Londonig. Ebben ma elsőként Regán Lili segít. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ne is vesztegessük az időt, induljunk el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0. Akár ezt is mondhattuk volna az iménti darra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és ez saját zenén jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Mennyire vagány ez a zene? Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszóknál, és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Sleep Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének, hátra van még 2 órányi mix. Maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ban. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mixelünk tovább, mellettem a stúdióban még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ együttes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És ezt a mai második szettet szemfelttel kezdjük.
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regáli

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don Fék miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: a Rádió Egyen Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regálili.
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you mean, every time that we rock to the beat.

0: Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, és pörgünk is tovább, maradjatok gyors helycsere mellettem itt a stúdióban, és jön is Joel Junior.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
2: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Fantasztikus zenéket készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Egy fantasztikus norvég trió és egy elképesztően jó dal, ez volt a Bausa és a Magnetic a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Joer Junior a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Curious Mind Radio Show.
1: Bow with me, absorb the rush.

Wait a minute, my girl, ooh, shit.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.
1: Be in my house.

0: Seinfeld és a zseniális Coldplay feldolgozás Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Joe Junior utolsó előtti trackként játszotta ezt nektek ma. JJ és Zseni voltál, mint mindig, köszi ezt a ma estét!
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát, Joe Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jó, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint a Medúza és a Do Wanna Go Home. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terágette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hozom már is az óra showmennyét, Accentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami mostanra ismét egy egyszemélyes show műsor, és hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egyen csak igazi mai sláger megy, Rihanna és egy klasszikus a folytatásban, mert hogy az esetében még új dalokról nem beszélhetünk, még, de már stúdiózik az énekesnő és ezt a férje A$AP Rocky is megerősítette a nyáron. Annyit tudunk a készülő új albumról, ami egyébként 10 évvel követi majd a legutóbbi albumát, az Anti-t, hogy reggae behatások nagyon érezhetőek lesznek rajta. Ez nem egy reggae album lesz, tehát nem egy Bob Marley album, de úgy nyilatkozott Rihanna, hogy a reggae motivumok visszaköszönnek majdnem az összes dalból. Hát azért volt már neki reggae dala, ha emlékszünk rá, a Man Down, én ezt nagyon szerettem tőle, teljesen más stílusban énekelt, érezhető volt, hogy a szívéből jön ez a műfaj, és most már meg is teheti, hogy egy olyan albumot rakjon össze, ami mindenféle megfelelési kényszertől mentes, most egy korábbi nagy dance-pop sláger szólt tőle.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Eva Max, egy nagy Rádió 1-es kedvenc, a Baby or the Problem-mel szólt az előbb. Ugye Eva Max az, aki már egyszer nyert Rádió 1 top 500-as listát, és hogy idén kinyeri, hát ezt még bőven nem tudjuk, annál is inkább, mert csak most kezdődött el a szavazás, de természetesen akár az énekesnőre is jöhetnek a voksok, vagy erre a dalra, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, lehet SMS-ben szavazni a 0620-311-111-es számra, vagy az e-mail címünkre küldeni a voksokat, ez pedig a top 500 kukac radio1.hu. Ezekben a pillanatokban kezd csak összeállni a slágerlista, és hát jövünk október valamelyik hétvégéjén. Szóval Rádió 1 top 500 nem sokára, ez pedig a Repeat It Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: fejem, és képben vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádiójét hallgatom. Jaj, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: a szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. The Fate of Ophelia, Taylor Swift dalát hozom. Hát akik nem értik még mindig ezt a Taylor Swift varázslatot, sokan vannak így, ez a dal is csak egy újabb bizonyíték az énekesnő hihetetlen nagy varázserejére, mert hogy Shakespeare-re utalni, Fate of Ophelia, és aztán toplistás dalt gyártani ebből a témából, hát ezt tényleg nagyon kevesen tudják. Taylor Swift-en kívül lehet, hogy senkinek nem érdemes próbálkoznia vele. Persze most is sztár producerekkel dolgozott az énekesnő, bevált, és már sokat bizonyított producerekkel, például Max Martinnal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, ami

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak